0: Medgyessy Gábort hallod. Ha velem tartasz, hallhatsz rengeteg jó hazai zenét, hasznos infókat, érdekességeket. A kezdés Györfi Anna és Kemendi Tamás párosáé, ez a Titkai.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.
2: Alszik a város, még ébrá reggel 6-kor. Ó, bennünk van a vibe, ó, sok a lány, az érzés hajszol. Forró a test, a szív még akar az agy lárász. Nem lehet vége, ne tegyük ezt, mi írjuk meg a történetünket. Hey.

testem felhő, a lelkem tenger, az este erdő, és benne minden ember, benne minden ember, lámpa fény a parton, lenne minden reggel, egy kanapé.

Minden magyar, ez a Petőfi Rádió. Május 12-e van, kedd, ma a pongrácokat köszöntjük, nagyon boldog névnapot nekik, és persze boldog születésnapot mindenkinek, aki ma ünnepel. Ez a naphoz egy nagyon fontos magyar történet is kapcsolódik. 391 éve alapította meg Pázmány Péter bíboros az első tartósan működő magyar egyetemet. Az intézmény Nagyszombatban indult el, kezdetben bölcsészeti és technológiai karral, az irányítását pedig a jezuista rendre bízták. Pázmány ráadásul a saját vagyonából hatalmas összeget adott az egyetem létrehozására, mert fontosnak tartotta, hogy legyen stabil, hosszú távon működő felsőoktatás Magyarországon. Az iskola később jogi, majd orvosi karral is bővült, és ebből az intézményből nőtt ki többek között az Eötvös Loránd Tudományegyetem is. Érdekes belegondolni, hogy majdnem 400 éve már ugyanaz volt a cél, tudást adni, gondolkodni, tanítani, és olyan helyet létrehozni, ahol generációk készülhetnek a saját jövőjükre. Ez tehát május 12-e. Ha neked is valami miatt emlékezetes a mai nap, nyugodtan megoszthatod SMS-ben vagy Viberen 06 30 30 30 380. A folytatásban pedig még több hazai zene, Balázsföldi Virággal megyünk tovább. Ez az Úgy mesél, itt a Petőfi.

A Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar. A hét elején nyárias hangulat után most jön egy jóval hűvösebb fordulat. A fagyos szentek időszaka idén tényleg hozza a formáját. Kedden egy erőteljesebb hidegfront érkezik, ami nem csak záporokat és zivatarokat hozhat, hanem jó pár fokkal vissza is veti a hőmérsékleteket. A szél többfelé megerősödik, és már alig lesz 15-17 fok. A lehűlés főleg hajnalban lehet kellemetlenebb, mert a hét második felében több helyen egészen hideg reggelek jönnek. Ez főleg a kertekben, gyümölcsösökben okozhat gondot. A gazdák már most figyelik, hogy mennyire lesz erős a lehűlés, szóval a pólós, koranyári napok után érdemes még nem túl messzire elpakolni a pulóvert és a könnyebb kabátot sem. Ez tehát a következő pár napok időjárása, aztán reméljük, hogy a hétvégéhez közeledve újra melegedésnek indul. Most viszont mi indulunk tovább a kelt hajnalban a fáktázó halott kémekkel. Ez a Nincs más megoldás. Itt a Petőfi.

folyton új életet. Mintha nem tudnák, hogy nekik is bőven megteszi a régi, legfeljebb egy kicsit. Alakítani kell rajta, hol bevenni, hol kiengedni, vagy vasalni rá matricát. Persze sokszor egy mosás is megteszi.

0: 0630 380 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel.
2: Minden hétköznap 19 órától itt,
1: a Petőfi Rádióban.
2: Minden magyar.
1: A műsor ajánló után
2: a műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Hazai zenékkel töltjük az időnket kett hajnalban, és itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok, tarts ki az éjszakai műszakban. Mindjárt hozom a The Easy Babies-t, akiktől a szerelem jön, majd egy kis elektroswing, de előbb Berkes Olivér érkezik, és a jó vagy rossz legyek.
2: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

Ez a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. Bari Lacival folytatjuk a kelt hajnalunkat, aki egy elég erős időszakon van túl, vagy éppen tart még az az időszak, mert hogy Miskolcról Budapestre költözött, hogy teljesen a zenére tudjon koncentrálni, és nagyon úgy tűnik, hogy ez a tempó most tényleg be is indította körülötte a dolgokat. A Féltelek aranylemez lett, fellépett a Papp László sportarénában Karamell vendégeként, az A38-as koncertje pedig teltházas volt. Közben azt is elmondta, hogy jelenleg a magánélet teljesen háttérbe szorult nála, mert hogy minden energiáját a karrierépítésre szeretné feltenni. Jöjjön most Bari Laci a folytatásban, ez a Talán, itt a Petőfi.

Az Andalgó és a Vigyen a Szél a kett hajnalod mellé, itt a Petőfin, ahol minden magyar. A most következő úriember először az egyik tehetségkutatóban mutatta meg saját szerzeményét, amivel aztán tovább is jutott. 2024-ben ezzel a zenével állt fel a Dal színpadára is. Galambos Péter jön, aki már gyerekkora óta arról álmodozott, hogy egyszer majd énekes lesz. Az álmodozás mellett azért szociális terepen is el tudta képzelni a jövőjét, így aztán a tanári pályára lépett, de a színészet sem állt távol tőle. Most az ének tudását csillogtatja meg nekünk itt a Petőfin, ez az Ott marad. Látni.

0: Petőfi Rádió.
1: Petőfi Rádió.
2: Minden nap csak agyalok, a fejem fáj. Mégis ma erről döntenem kell. Mert ha rossz döntést hozok, ő nagyon szúr. Mondd még hány dolgot a gyalog túl.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Ha hazai kedvenceket, különlegességeket keresel, a lehető legjobb helyen jársz. Kett hajnalban is ezeket hallhatod itt a Petőfin, ahol minden magyar. Hello, én Megyesi Gábor vagyok. A kezdés rögtön egy Petőfi klasszikusé, itt is van a Kaukázustól, a Szalai Éva. Tarts velem!
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizáról

0: Ez itt a Petőfi Rádió, ahol minden magyar. A kert hajnalunkban jön a fiatal dalszerző Beretka Ádám, aki az elmúlt években szépen fokozatosan építette fel magát. A 2020-as Dunaújvárosiak dala győzelme után feltűnt az X-faktorban és a dalban is, a Fekete Rózsa pedig már platina lemezig jutott. Most itt a Színek, ami egy sokkal visszafogottabb, intímebb hangulatú dal. Ez egy szerelmes dala. Hiányról és az emlékekről azt az érzést igyekszik megfogni, amikor valaki már nincs mellettünk, mégis minden apró dologról ő jut eszünkbe. Most jöjjön Beretka Ádám és a Színek itt a Petőfin.
1: Fekszem a múlt árnyai közt, hámomban ott vagy velem, éjjel a vágy visszajön, helyet őrzi az ágy.

Danebs Casanovája után egészen más hangulatban megyünk tovább itt a Petőfin, ahol minden magyar. Jön Pádár Szilvi, akire sok néző és hallgató még 2022-ben figyelt fel a Dal színpadán. Azt mondja, a műsor nem csak ismertséget adott neki, hanem bátorságot és önbizalmat is. Segített neki abban, hogy végre higgyen saját magában, és amit a zenén keresztül szeretne megmutatni. A dalai személyes élményekből építkeznek, és ez most sincs másként. Zenében az élet körforgása, az elengedés és a veszteség feldolgozása jelenik meg, olyan érzések, melyeket ő maga is áttélt. Ettől ennyire őszinte és emberközeli az egész, nem szerepet játszik, hanem valódi történetekből építkezik és ír dalokat. Most jöjjön Pádár Szilvi és a Kismadár, itt a Petőfin.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
0: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
1: Ez a Hajrá Magyarok.
0: Egyedül, vagy bandával.
1: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
2: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz, élőben. Élőben.
0: Hajrá Magyarok!
1: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
0: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
1: A műsorajánló után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Egy újabb napot indítunk, május 12-e, kedd van, szép jó reggelt a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallod. Én szurkolok, hogy a mai nap is úgy sikerüljön, ahogy ezt eltervezted, ehhez hozom már is a lendületet. Nagy Szilárd és Ragány Misa párosában közösen, itt a Mindenki Szurkol.
0: Itt egy újabb óra.
1: Kizárólag.

0: Az Oldiuszó és a Happy Hit a Petőfin, ahol minden magyar. Jó reggelt! Ezen a héten is jön a Hajrá Magyarok élő stúdiókoncert sorozatunk. A mai napon Emilyvel, szerdán a Kale Lulugyival, csütörtökön a Fényhozóval, pénteken pedig a The Riverside Soul-lal, amint tehát hallhatod, igencsak változatos műfajokban egészen különböző előadók, stílusok találkoznak nálunk. Ezeket a koncerteket élőben nyomon követheted itt a Petőfin, a YouTube csatornánkon, illetve a Facebook oldalunkon. Arról nem beszélve, hogy a YouTube-on a korábbi koncerteket is bármikor tudod pótolni. Most a folytatásban Bihal Roland érkezik hozzánk az idei dalmezőnyéből. Ez a Köszön magadnak a Petőfi.
1: Azt mondtad, benned a vihar, de mégis kéne, aki kitart, és nem fél attól, hogy elmossa az esőt.

Jó reggelt, itt voltam No Sugar, és a kimondja meg a Petőfin, ahol minden magyar. Ma tényleg megérkezik az a bizonyos markáns hidegfront, sok felé lehet esőre, záporokra, keleten pedig leginkább zivatarokra számítani. A Dunántúlon estére fokozatosan csökken majd az eső, de keleten és észak-keleten még továbbra is borongósabb, esős maradhat az időjárás. Közben a szél is rákapcsol, a front mögött észak-nyugatira fordul a légmozgás, többfelé erős, helyenként viharos széllökésekre is készülhetünk. Most reggel még 8 és 14 fok között indul a nap, délután pedig nagy lesz a különbség az országon belül. Lesznek helyek, ahol csak 12-14 fokot mutatnak a hőmérők, délkeleten viszont még akár 22 fok körüli értékeket is mérhetnek. Szóval a tegnapi pólós idő után ma már érdemes rétegesebben öltözködni, és az esernyő sem lesz rossz ötlet, ha ott van velünk. A Magidommal megyünk tovább a folytatásban, már is az esendő halandó szól itt a Petőfin. Jó reggelt!

0: minden magyar, ez a Petőfi Rádió hazai kedvencekkel és rengeteg hasznos infóval indítja ma is a napodat, Habóczky Máté, rajtól a Halló Magyarok pillanatokon belül. Én pedig köszönöm szépen, hogy velem tartottál a mikrofonnál, Medgyessy Gábort hallottad, találkozzunk holnap is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
1: Itthon.
2: Otthon. Programajánlatok Mákkatával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
1: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
2: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
1: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
2: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
1: A kísérőt ma is magyar zene.
2: Ez a Petőfi Rádió. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Borult szeles idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: Aszfaltoznak a 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után, a 143-as és 144-es kilométer között sávzárásra és jelzőrös irányításra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a külön adókhoz és árstopokhoz egyelőre nem nyúlnának. A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakció vezetője. Gulyás Gergely hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegzett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. Több határozati javaslatot is benyújtott az országgyűlésnek a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert. Torockai László elnök azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőkét is. Elhagyta Tenerifét az óceánjáró, amelynek fedélzetén hantavírust mutattak ki. Az utasok és a legénység egy részét evakuálták és elszállították a szigetről. A legénység 27 tagja a hajón maradt, ők úton vannak Rotterdam felé, ahol a hajót fertőtleníteni fogják. Itthon megkezdődött az aszbesztel szennyeződő utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében, közölte a város polgármestere. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon dolgoznak. A végleges megoldás az aszfaltozás lesz, amelyhez kormányzati forrást fognak igényelni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Többnyire borult idő lesz, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok, többfelé várható eső, zápor, zivatar, nagy területen megerősödik a szél. Az éjszakai 10-15 fok után napközben 15-22 fokra lehet számítani. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kívánok, elmúlt 6 óra, indul a Halló Magyarok 2026. május 12-én kedden. Egy kis reggeli tornával kezdünk, ebben segítségünkre pedig Király Viktor lesz. Mennek a futólépések, indulunk. Ez a rám.
1: Itt egy újabb óra.
2: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczky Mátéval.

0: A lehetőség, amire régóta vársz, itt van.
1: Hajrá magyarok, kukac.petőfiradio.hu.
0: Zené vagy énekelj élőben a Petőfi Rádióban.
2: A mai lehetőség Ferku Emiliáé, azaz Emilié, aki egy kárpátaljai származású énekesnő, aki az orosz-ukrán háború kitörésének napján költözött családjával Magyarországra. A fiatal előadó Budapesten kezdte el építeni karrierjét, a 2024-es magyarországi X-faktor 12. évadában vált országosan ismerté. Gyakran ad előérzelmes dalokat, saját szerzeményeiben és feldolgozásaiban pedig szívesen ötvözi az ukrán és magyar motívumokat. Emilinek már több dala jelent meg, tele van ötletekkel, készülnek az újabb szerzemények, délután egy órától majd mindenről mesél. Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon élőben láthatod is a koncertet. A következő pillanatokban pedig hallhatjuk a Konyhát, sok más előadóval kiegészülve. A Konyha csapata egyébként majd ott lesz a Hajdúnánási utcazenefesztiválon június vége felé. Ez a Földre való, itt a Petőfi.

0: órás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok! Fél héthez érkezünk így május 12-én, ami a Kolozsvári Egyetem alapításának napja, ez még 1581-re datálható, emellett pedig az ápolók nemzetközi napja is, úgyhogy gondoljunk ma is hálával azokra, akik segítenek, ha épp rászorulunk. Nagy-nagy köszönet a munkájukért. A következőkben jönnek a legfrissebbek, aztán pedig Ákos vár ránk. Fényben néz, itt a Petőfi.
2: Mindig a fényben néz, mert szebbet még soha nem láttál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Király Erzsébet.
0: Ez a Petőfi Rádió.
4: Felhős szeles idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Folytatódik a miniszterjelöltek meghallgatása. Hamis katonai behívókat küldtek szét a Dunakanyarban.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a reggeli forgalom, amiatt torlódásra, araszolásra készüljenek a fővárosba tartók az M3-ason Gödöllőtől, az M4-esen Monornál és az 51-esen Taksonytól. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, voltak itt több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. A magyar külpolitika első feladata a bizalom helyreállítása, az új kormány visszaépíti Magyarország tekintélyét az Európai Unióban és a NATO-ban is, mondta Orbán Anita külügyminiszterjelölt kinevezése előtti meghallgatásán. A Tisza párt politikusa a legfontosabb nemzeti ügynek a felfüggesztett uniós források megszerzését nevezte. Orbán Anita úgy fogalmazott, teljesíteni kell a szükséges jogállamisági és korrupció ellenes feltételeket, hogy megnyissák az utat a magyaroknak járó források előtt.
5: Az Európai Unió nem azt várja Magyarországtól, hogy olyasmit tegyen, ami rossz a magyar embereknek. Nem azt várja, hogy feladjuk a magyar gazdák, a magyar vállalkozások vagy a külhöni magyarok érdekeit. Nem azt várja, hogy automatikusan bólogassunk európai vitákban. Mi a feltétel az EU-s pénzeknek? Legyen független igazságszolgáltatás. A közbeszerzések tiszták és ellenőrizhetőek legyenek. A korrupciós ügyeket ne lehessen politikai alapon elsikálni. Az uniós pénzek felhasználása újra átlátható legyen, és a közpénz ne veszítse el közpénz jellegét.
4: Felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott kedvezőtlen megállapodásokat, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt a meghallgatásán. Elmondta, hogy egyelőre nem cél leválni az orosz olajról, inkább diverzifikálnák az energiaellátást, csökkentenék a tűzifa áfáját, a különadókhoz és árstoppokhoz egyelőre nem nyúlnának. Más szemléletet, az alapellátás megerősítését, valamint évente 500 milliárd forint plusz forrást ígért az egészségügyben az ágazat kijelölt vezetője az Országgyűlés Egészségügyi Bizottsága előtt tartott meghallgatásán. Hegedűs Zsolt a tervezett legfontosabb lépések között említette, hogy minisztersége alatt a Magyar Orvosi Kamara visszakapja jogköreit, valamint egy önálló gyógyszerészeti, illetve minőségellenőrzési hatóság jön létre.
6: Az egészségügy fejlesztése számunkra, a Tisza kormány számára központi kérdés. Meggyőződésünk, hogy az egészségügyet végre valódi prioritásként kell kezelni a kormánynak. Ez lesz az egyik legfontosabb különbség az eddigi kormányzatokhoz szemlélethez képest. Leendő miniszterként olyan egészségben hiszek, amely mindenki számára elérhető, biztonságos, átlátható, transzparens, ténylegesen betegközpontú, nem csak szavakban, és minőségi ellátást nyújt. Olyan állami egészségügyben, amely térítésmentesen használható, és ahol az ellátás alapja egy klinikai szükséglet, nem pedig a fizetési képesség.
4: Vissza kell vezetni a magyar felsőoktatást Európába. Erről beszélt országgyűlési bizottsági meghallgatásán az oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt. Lanner Judit azt mondta, jogszabályi szinten rendezni kell, hogy újra részt vehessenek a magyar hallgatók az Erasmus programban, az oktatók pedig a Horizon programban. Hangsúlyozta, hogy felülvizsgálják a pályázatokkal még nem lefedett vagy nem megfelelő mértékben elköltött uniós forrásokat. Hozzátette, céljuk a monopóliumok megszüntetése és a kínálat bővítése, a taneszközök, valamint a képzések terén, továbbá a politika kivezetése a szektorból.
7: A Nemzeti Pedagógus Kartagsága nem lesz kötelező. A szakszervezeti jogosítványokat és a sztrájk szabályokat helyreállítjuk. A polgári engedetlenség miatt elbocsátott tanárokat rehabilitáljuk. A Krébezbeg központ, mint központ hivatal középirányító szerepét, a tankerületek központok működését felülvizsgáljuk, a tankerületeket és az igazgatókat átvilágítjuk. A tankerületeket személyesen is szeretném meglátogatni, és szeretnék a körükben tájékozódni. Átvilágítjuk a Kréta rendszert és az arról szóló szerződéseket.
4: Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter jelölt bizottsági meghallgatásán arról beszélt, a Tisza kormánya béke kormánya lesz, nem küld katonát az orosz-ukrán háborúba, és nem állítja vissza a sorkötelezettséget. A feladatok között említette a kibervédelem erősítését. A vasútrombolás korát le kell zárni, és át kell lépni a vasútfejlesztés korába Magyarországon, erről már Vitézi Dávid beszélt meghallgatásán. A leendő közlekedési tárcavezető a hazai járműparkok megújításáról, az EU-s források felhasználásáról és a leköszönő kormány intézkedéseiről is kifejtette véleményét. Pósfai Gábor belügyminiszter jelölt pedig azt ígérte, hogy kivizsgálják a Pegazus ügyet és a politikailag motivált lehallgatásokat, és ezek eredményeit nyilvánosságra hozzák. Helyreállítanák továbbá a szakszolgálatokba vetett bizalmat és annak pártpolitikától független működését. A Fidesz a bizottsági meghallgatásokon elhangzottak alapján dönt a miniszterjelöltek alkalmasságáról, közölte a párt frakcióvezetője. Gulyás Gergely hozzátette, az elmúlt 16 év ellenzéki gyakorlatával szemben van, akinek megadják a megelőlegzett bizalmat, van, akinél tartózkodnak, és van, akire nemet mondanak. Több határozati javaslatot is benyújtott az országgyűlésnek a Mi Hazánk mozgalom annak érdekében, hogy igazságosabbá és emberségesebbé tegyék a végrehajtói és közjegyzői rendszert. Torockai László elnök azt írta, nem csak a végrehajtói tevékenységet tennék profitorientált helyett non-profittá, hanem a közjegyzőkét is.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett azok közül az utasok közül, akiket vasárnap evakuáltak a Tenerife-nél kikötött óceánjáróról. Az evakuált 17 amerikai utas egyikénél szintén pozitív lett a hantavírus teszt, de semmilyen tünete nincs. Az amerikai utasokat a Nebraska állambeli Omaha-ba szállították, ahol mindannyian karanténba kerültek. Idehaza csak nem egy évnyi csapadékmennyiség hiányzik a talajból, a kedvezőtlen időjárás jelentős terheket ró a gazdálkodókra. Erről a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara alelnöke beszélt. Csetibor András hangsúlyozta, ahhoz, hogy a mezőgazdasági területek vízhez jussanak, fel kell tölteni a csatornákat. Ez csak a nagy folyókból lehet megtenni, de a Tisza és a Duna vízhozama jelentősen csökkent az elmúlt években. Hozzátette, idén az átlagosnál gyengébb termésre számítanak a gazdák.
8: Nem tud megoldódni ez a probléma anélkül, hogy a Tiszának a vízszintjét meg ne emeljük. Ezt a tabut le kell dönteni, politikától függetlenül erről beszélni kell, erről dönteni kell. A gazdáknak az már pont elég lenne, hogyha egyébként a csatornákat feltöltenik. Közel 50 ezer folyamkilométer csatorna szakasz van az országban olyan helyeken, ami közvetlenül a földek mellett van. Ha semmi, egy deci vizet nem vennénk ki ezekből a csatornákból, csak azzal, hogy a légköri asszályt csökkentjük, több 100 000 hektárt tudnánk megmenteni, megőrizni. Ez a legfontosabb, erről politikától függetlenül egységes döntésre van szükség, még egyszer mondom, ehhez két dolog kell, víz és pénz. Ezt kérik a gazdák.
0: Petőfi Rádió.
3: Hírpercek.
4: Hamisított katonai behívók miatt nyomoz a Komárom-Esztergom vármegyei rendőrség. Online hírportálokon jelent meg, hogy Dömösön több emberhez is hamisított behívókat juttattak el ismeretlenek. A dokumentumon szerepel egy pecsét is, amely hasonló a Honvédelmi Minisztériuméhoz. A rendőrség felhívta a figyelmet arra, hogy a behívó nem valódi. Azt kérik, ha bárki ilyen levelet kap, tegyen bejelentést a rendőrségen.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Borult idő lesz, főként keleten lehetnek hosszabb, rövidebb napos időszakok, többfelé várható eső, zápor, zivatar, nagy területen megerősödik a szél. Az éjszakai 10-15 fok után napközben 15-22 fokra lehet számítani. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: Petőfi Rádió. Sport.
9: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Katona László. Salim Kamilak aranyérmet nyert a tékvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A 46 kg-os Salim a döntőben 2-0-ra legyőzte a török Goge Bakand. A 17 éves sportoló élete első kontinens bajnokságán vett részt. A 67 kilósok kategóriájában Márton Luana ezüstérmes, a fináléban a görög Marentaki verte 2-0 arányban. A férfiaknál a 68 kilós Józsa Levente 5-ként zárt. Aranyérmes a Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel, Major Veronika összeállítású csapat, a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. Az 1662 körös eredményük Európa csúcs. Tapasztalt és fiatal játékosokból álló keretet hirdetett Szergej Bárbárez, a bosnyák labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya a világbajnokságra. A 26 fős névsor legismertebb tagja a 40 éves Edin Dzeko, aki válogatottsági rekorder, egyben a nemzeti csapat valaha volt legeredményesebb játékosa. Az angol labdarúgó Premier League 36. fordulójában Tottenham Leeds United 1-1, a Spurs előnye 2 pont a West Hammel szemben a bennmaradást illetően 2 körrel a vége előtt. Olaszországban Napoli Bologna 2-3, a nápolyiak továbbra is a tabella második helyén. A spanyol La Ligában a Konferencia Liga döntős Rayo Vallecano a Gironát fogadta, 1-1-es döntetlent játszottak a csapatok. Az angol másodosztály rájátszás körében Millwall Hull City 0-2, a Hull jutott a döntőbe, ahol a Middlesbrough vagy a Southampton lesz az ellenfele. Az Albafehérvár 101-79-re legyőzte a Honvéd együttesét a férfi kosárlabda NB1-ben az 5. helyét zajló párharc első mérkőzésén. A találkozó legeredményesebb játékosa az Alba, a magyar válogatott irányítója Vojvoda Dávid volt 21 ponttal. Súlyos pénzbüntetést kaptak a férfi kézilabda élvonalban szereplő Csurgó játékosai, mert az elmúlt 5 bajnoki fordulóban csupán 1 pontot szereztek. A klub vezetése úgy döntött, hogy a mutatott teljesítménnyel arányban a játékosok és a szakmai stáb tagjai a következő fizetésüknek csak a felét kapják meg, a másik felét pedig átutalták egyenlő arányban a Betesda Kórház Alapítványnak és a Déméter Alapítványnak. Köszönöm a figyelmüket!
3: A hírek után
0: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar zenékhez.

0: kávé helyett. Halló, magyarok!
1: Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
2: Jó reggelt kívánok, ez volt a búcsúzóul. A Szolvével búcsúztattuk ezt a 60 percet, hiszen mindjárt 7 óra lesz, és köszönhetjük a fagyos szenteket, hiszen ma Pongrácz névnapja van, Isten éltesse őket. Pongrácz, Szervác, Bonifác, ugyebár a magyar néphagyomány szerint legismertebb fagyos szentek, akiknek névnapjai a tavaszi fagyok kritikus időszakát jelölik. Na, a megfigyelések szerint ilyenkor a korábbi felmelegedés után gyakran hirtelen hideg légtömegek érkeznek, ami komoly veszélyt jelent a fejlődő növényzetre és a szőlőre. Nos, hát sajnos komoly fagykárok keletkeztek az elmúlt hetekben már, úgyhogy jó lenne ezt nem tovább fokozni. No de, mindjárt jönnek a részletek az időjárás kapcsán, és aztán pedig vállak vissza az Airi Mafiával. Kicsit melegebb vizekre vezünk. Kell egy ház, mindjárt a Petőfi.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
4: Úgy is tett.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két

0: át újra Frak, Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A Toyota bemutatja egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Király Erzsébet.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Borult szeles idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány. Délutánig kell eltávolítani a választási plakátokat.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Erős a forgalom, emiatt torlódásra készüljenek a fővárosba tartók az M3-ason Gödöllőtől, az M4-esen Monornál, az M6-oson Érdnél és az 51-es főúton Taksonytól. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, volt, aki több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak, és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő mellett felszólította a címzetteket, hogy az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a hirdetményeket, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Felfedte kilétét a vidéki prókátor közösségi oldal működtetője, azt Fülöp Botond ügyvéd vezette. Ő hívta fel a sajtó figyelmét a kegyelmi döntésre a Bicskei Gyermekotthon volt igazgatóhelyettesének ügyében. A botrány később a kormányváltáshoz vezető folyamatok egyik kiinduló pontja lett. Fülöp Botond azt írta, most azért vállalta nyilvánosságot, mert bízik a közélet normalizálódásában. Őrizetbe vett egy volt országgyűlési képviselőt a központi nyomozó főügyészség korrupció és fiktív foglalkoztatás gyanúja miatt. Az ügyészség szerint több mint 14 millió forintos kár érte az országgyűlés hivatalát. A Telex úgy tudja, hogy az érintett volt képviselő a fideszes Bóna Zoltán. Megkezdődött az aszbesztel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amelyhez kormányzati forrást fognak igényelni.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, a szelet sokfelé erős lökések kísérik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 7 óra, folytatódik a Halló Magyarok 2026. május 12-én. Bár a fagyos szentek velünk, gondolatban azért kalandozhatunk melegebb vidékekre, például az óceánpartra. Kezdésnek az Ári Mafiával jön a Kelletyáz.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel

0: haló magyarok! Kalandozz egész évben aktívan a Balatonnál!
1: Közeleg a nyár és a jó idő, még ha a napokban tavaszi zivatarok tarkítják is az életünket. Helyben, vízen a Mi Balatonunk, a Mi Sportunk címmel május közepétől szeptember közepéig pedig ingyenes sportprogram sorozatot rendeznek Balatonfüreden a Veszprém Európa Sport Régiója 2026 keretében. Különféle tematikus napok lesznek, melyek mindenki számára nyitottak, vitorlás és kajaktúrákon, sárkányhajós kihíváson, valamint SUP jóga órákon vehetsz részt díjmentesen május közepétől egészen szeptember közepéig. Szerdánként lesznek a vitorlás túrák, csütörtökönként a kajaktúrák, péntekenként pedig a SUP jóga órák, ami tökéletes levezetése a heti fáradalmaknak. A túrák ingyenesek, de regisztrációhoz kötöttek, a neten megtalálod a részleteket. Nálunk pedig megtalálod az új magyar kedvenceket is. Lávas Viki, Álompor, ezzel megyünk tovább itt a Petőfi.
2: Sziasztok, Lávas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az új dalomat, az

0: Petőfi Rádió.
1: Jó, Jobbágy Feri, Trianon tagadó Tibi alias 3T, Népi Jóska, Bakonyi Betyás Sanyi, Jobbos Tibi, Tártos Bandi, Zsíros Deszkásunk, Camping Bringásunk, meg a lemez lovász.
2: Hello.
1: A házban.
3: Szevasztok! Szevasztok!
1: Várja. Jó, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet. Mit kíván a magyar nemzet? Hungarapannon népi nemzeti magyar rappet.

0: Petőfi Rádió, minden magyar mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet kaptunk a belgától erre a reggelre, ezzel érkezünk 7:30-hoz, úgyhogy nagyon-nagyon jó reggelt, jó utat kívánok. A hírek után majd a coworking világával ismerkedünk egy kicsit a Balaton közelségében, no meg Elm Street 7-nel jön a Nem Elég, mindjárt a Petőfi.
1: Termék megjelenítést tartalmaz. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Borult szeles idő lesz, záporokkal, zivatarokkal. Várhatóan ma megalakul a Tisza kormány. Újabb hantavírus fertőzöttet találtak a Holland óceánjáró utasai között.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A szokottnál is erősebb a forgalom a fővárosba vezető főbb útvonalakon. Torlódás van az M2-esen, Dunakeszitől az M3-ason, Gödöllőtől az M4-esen, Monornál és Üllőnél, az M6-oson Érdnél, az M7-esen Törökbálinttól, az egyes főúton Biatorbágytól, a 10-esen a Solymári körforgalomtól és az 51-esen Taksonytól. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380 as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-en mondták el terveiket, voltak itt több bizottságban is. A meghallgatások reggel folytatódnak, majd a miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Soron kívüli tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől a kormányfő. Magyar Péter írásbeli választ vár arra, hogy az érintettek milyen állami vezetői döntéseket hoztak és milyen kötelezettségeket vállaltak szombat délután 4 órát követően. A kormányfő mellett felszólította a címzetteket, hogy az új kormány megalakulásáig további kötelezettségeket kizárólag előzetes miniszterelnöki jóváhagyást követően vállaljanak. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag fölött teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós átlag 60%-át sem ért el. Az elemzés szerint azok a szektorok voltak a legkevésbé termelékenyek, amelyek a legnagyobb állami támogatást kapták. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek fedélzetén hantavírust mutattak ki. Az utasokat és a legénység többségét evakuálták és elszállították a szigetről. A hajó Rotterdam felé tart, ahol fertőtleníteni fogják. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Segíti az Európai Bizottság a nemzeti hatóságok munkájának összehangolását a hantavírus járvány kezelésében, közölte a testület. Az uniós bizottság emlékeztetett, jelenleg a járványvédelmi központ nagyon alacsonynak értékeli a hantavírus kockázatát, mert az nem terjed könnyen emberek között. Idehaza megkezdődött az aszbeszttel szennyeződött utcák bitumenes zárása Szombathely Oladi város részében. A végleges megoldás azonban az aszfaltozás lesz, amelyhez kormányzati forrást fognak igényelni.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, a szelet sokfelé erős lökések kísérik. Délután 15-21, este 6-15 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: egész évben aktívan a Balatonnál.
1: A balatoni kalandozás idején a munkára is időt kell szakítanod, ne feledd, hogy Magyarországon is folyamatosan nő a dedikált coworking helyek száma, már a Balaton környékén is találsz néhány ilyen helyet. Magának a szónak nem igazán van magyarra lefordítható változata, tulajdonképpen egy olyan iroda, ahova úgy ülhetsz be akár más emberek társaságában, hogy nem is egy helyen dolgoztak. Szobák, tárgyalók, különféle terek állnak rendelkezésre a munkához szükséges infrastruktúrával. A Coworking Hungary Szövetség szerint ma körülbelül 50 ezer coworking iroda működik világszerte, egyre több távmunkában dolgozó szakember és vállalat használja, miközben a rugalmasság, a közösség és a hatékonyabb irodahasználat iránti igény folyamatosan erősödik. A szövetség most térképre tette az összes magyarországi helyszínt, az adatbázis jelenleg 51 ilyet tartalmaz, ebből 5 helyet találsz a Balaton közelségében. A neten természetesen megtalálod a részleteket. A legtöbben az IT-szektorból használják ezeket a helyszíneket, és marketingesek, illetve a kreatív szakmában dolgozók is választják, de a skála széles, az építészektől kezdve a könyvelőkön át, az utazás szervezéssel foglalkozókig, tényleg sokrétű. A ma reggeli utazás mellé most jön a Quimby. Kis Tibi tegnap előtt ünnepelte 55. születésnapját, Isten éltesse sokáig. Ebből egyébként 35-öt a Quimbyvel töltött, május 22-én Pécsen te is megünnepelheted velük. Egyik ikonikus daluk jön 2005-ből, ez a Most múlik pontosan, itt a Petőfi.
2: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Itt hallgattuk, ez volt a Kisenyitom a szemem, ezzel pedig megérkeztünk 8 órához. Hogyha úton vagy, légy nyitott szemmel azért. Balacsot nehezíti a közlekedést a fővárosban, Csepelen, a Széchenyi István utcában, a Görgei Artúr térnél. Mindkét irányból korlátozás van. Jönnek a továbbiak, aztán Rácz Gergőjék, és ha ne kérdezz, itt a Petőfi. Lesz,
1: lesz, lesz, a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a borult szeles idő, folytatódnak a miniszterjelölti meghallgatások, újabb hantavírus fertőzötteket találtak a holland óceánjáró utasai között.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: A Szokottnál is erősebb a forgalom a fővárosba vezető főbb útvonalakon. Torlódás van az M0-áson Péccel, Vecsés, Dunaharaszti térségében, az M2-esen Dunakeszitől, az M3-ason Gödöllőtől, az M4-esen Monornál és Üllőnél, az M6-oson Érdnél, az M7-esen Törökbálintól, az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-esen a Solymári körforgalomtól, a 31-esen Maglódtól és az 51-esen Taksonytól. Három jármű karambolozott Újhartyán és Hernád között, az 5-ös kilométernél az utat lezárták, Dabas felé lehet kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: Folytatódik az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Reggel 8-tól Görög Márta igazságügyi, Kátai Németh Vilmos szociális és Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszterjelöltet hallgatják meg. 10 órától Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetésére kijelölt miniszter számol be, valamint Kármán András pénzügyminiszterjelölt tájékoztat a terveiről. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Ma délután 4 óráig kell eltávolítani az országgyűlési választáson indult jelöltek és pártok plakátjait. Az önkormányzatok a határidő lejárta után maguk is eltávolíthatják a hirdetményeket, majd annak költségét kiszámlázhatják az érintetteknek. Tartósan gyors termelékenységi növekedésre van szükség a magyar gazdaság európai felzárkózásához, közölte a GKI gazdaságkutató. Bár a mezőgazdaság már az uniós átlag fölött teljesít, a többi ágazat tavaly az uniós átlag 60%-át sem érte el. Az elemzés szerint azok a szektorok voltak a legkevésbé termelékenyek, amelyek a legnagyobb állami támogatást kapták. Elhagyt a Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a járművet elszállították a szigetről. Jelenleg Rotterdam felé tart, ahol fertőtleníteni fogják. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között, egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Országos sztrájk miatt minden induló és érkező járatot törölt a belgiumi Charleroi repülőtere, a brüsszeli Zaventem légikikötő pedig a mai járatok felének kiszolgálására számít. A munkabeszüntetést a szövetségi kormány nyugdíjakat, béreket és munkakörülményeket érintő reform törekvései miatt hirdették meg.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt kívánok! Elmúlt 8 óra, folytatódik a Halló Magyarok. 2026. május 12-én kedden az év könnyű zene szerzőjének választott Artisziusz díjas Rácz Gergővel kezdünk. Orsóvai Renivel karöltve, itt a Ne Kérdezz!
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizáró

0: megteszek, neked, de a titkod nem leszek.
1: Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar. Kis

0: magyarok. Napindítás magyar zenékkel a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, 8 óra 17 perc a pontos idő. Az M1-es autópályán Herceghalomtól Biatorbágyig a külső sávon araszolva haladnak a járművek. Ezért a szokásos tanács, miszerint személy autóval az átterelt sávot érdemes használni. Ma reggel is igaz. Na, az Útinform tájékoztatása szerint a fővárosban pedig baleset nehezíti a közlekedés Csepelen, a Széchenyi István utcában, a Görgei Artúr térnél, illetve a 10. kerületben, az Albert Irsai úton, a Kerepesi út előtt. Vigyázz magadra, hogyha erre jársz. Bár a szabadtéri sportolásnak a mai időjárás nem annyira kedvez, igen, szeles, zivataros időnk lesz ma, azért nem maradunk sportélmények nélkül. Az M4 Sporton és az M4sport.hu-n Márko Rossi kerethirdetését láthatod majd 13 órától, ami a magyar labdarúgó válogatott júniusi felkészülési mérkőzéseihez kapcsolódik. Holnap kezdődik a Tour de Hongrie, az előzetes esélylatolgatások szerint várhatóan a sprinter sztárokról szól majd a verseny, akik a Tour de France előtti utolsó felkészülési állomások egyikének tekintik a viadat. A csapat bemutatót ma tartják majd Gyulán, 18 órától látható a közvetítés, de hamarosan erről bővebben. Aztán 19-15-től a röplabda a férfi NB1 extraliga döntőjének negyedik mérkőzése következik a Kaposvár és a MÁV előre között. Jelenleg a Kaposvár vezet a párharcban 2-1-re. Az M4 Sport webes felületén pedig 20-30-tól a vízilabda férfi bajnokok ligájába is betekinthetsz, a Ferencváros a Hannover csapatát fogadja. Jó szurkolást kívánok akár a helyszínen is. A következő pillanatokban pedig a Zanzibár csapata vár ránk március végétől. Ezt hallgatjuk itt a Petőfin.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Ez volt Diaz Mentával az Idegen. Jó reggelt kívánok, 8:29 a pontos idő. Aki a borongós idő ellenére ma reggel a bringát választotta munkába menet, akár egy finom reggelivel is gazdagodhatott, hiszen a Magyar Kerékpáros Klub szervezésében országszerte vár bringás reggeli, és helyenként uzsonna is, úgyhogy akár még délután is bezsebelhetsz finom falatokat. Most jönnek a legfrissebbek, aztán érkezik a halott pénz, akik hétvégén teltház előtt játszanak majd a Budapest Parkban. A folytatásban pedig mindjárt itt a Petőfi.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Király Erzsébet.
2: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a borult szeles idő, hamarosan feláll a Tisza kormány, ma van az ápolók napja.
2: Petőfi Rádió, közlekedés.
3: A szokottnál is erősebb a forgalom a fővárosba vezető főútvonalakon. Torlódás van az M0-áson, Péccel, Vecsi és Dunaharaszti térségében, az M2-esen Dunakeszitől, az M4-esen Monornál és Üllőnél, az M6-oson Érdnél, az M7-esen Törökbálintól, az 1-es főúton Biatorbágytól, a 10-esen a Solymári körforgalomtól és az 51-esen Taksonytól. Három jármű karambolozott Újhartyán és Hernád között, az 5-ös kilométernél az utat lezárták, Dabas felé lehet kerülni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
3: Folytatódott az új kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatása. Reggel 8-tól Görög Márta igazságügyi, Kátai Németh Vilmos szociális és Lőrinc Viktória vidékfejlesztési miniszterjelöltet hallgatják meg. 10 órától Ruf Bálint a miniszterelnökség vezetésére kijelölt miniszter számol be, valamint Kármán András pénzügyminiszterjelölt tájékoztat a terveiről. Tegnap a 16 miniszterjelöltből 11-et hallgattak meg. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezen megalakul a Tisza kormány. A GVH elnök és a legfőbb ügyész is nemet mondott a miniszterelnök lemondási felszólítására, írja a Telex. A gazdasági versenyhivatal alapkérdésére azt válaszolta, a szervezet a jogszabályok maradéktalan betartásával működik, feladatkörében nem utasítható, munkáját befolyásolásmentesen látja el. A legfőbb ügyészség pedig azt írta, vezetőjük folytatni kívánja a munkát, és csak a megválasztása, tehát 2025. júniusa utáni időszak ügyeiért tud felelősséget vállalni. Magyar Péter miniszterelnök május 31-ig adott időt a közjogi méltóságok lemondására. Elhagyta Tenerifét, azaz óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a járművet elszállították a szigetről. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Ma van az ápolók nemzetközi napja. Az emléknapot 1974-ben hozták létre Florence Nightingale tiszteletére, aki a krími háborúban több százezer hadisérültet látott el ápolónőként csapatával, és aki kiemelkedő munkásságával megteremtette a modern betegápolás alapjait. Miközben az ápolók szerepe ma is nélkülözhetetlen az egészségügyben, a szakember hiány világszerte jelentős problémát okoz.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik, délután 15-22, este 6-15 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a magyar szemékhez.

0: Ezt az előadót is a magyar zenét játszó Petőfi Rádióban hallottad először. Minden magyar. Ez a Petőfi Rádió.
1: Nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, az Intin Tornaidegát hallgattuk. 8 óra 40 perc a pontos idő. Az M1-esen még araszolás van a Herceghalom-Biatorbágy közötti szakaszon, úgyhogy autóval érdemes az átterelt sávot használni. No de, a következőkben két kerékre szállunk, hiszen a 47. Tour de Hongrie 19 csapat 114 versenyzőjének részvételével május 13-a és 17-e között lesz majd. A verseny minden pillanatát rajtól a célig élőben láthatod az M4 Sporton és az m4sport.hu-n. A program azonban már ma elkezdődik, ahogy említettem, csapatbemutatót tartanak ma 18 órától a Gyulai Vár lábánál, ezt 18 órától szintén élőben közvetíti az M4 Sport, illetve az m4sport.hu, majd 19 órától az online felületen a kapcsolódó pódium beszélgetést is láthatod, ahol a sportág hazai sztárjai mutatkoznak be a nagy közönség előtt. Szintén adásba kerül a Tour de Hongrie elemző és értékelő műsora, az April Tour, melyet a befutót követően az m4sport.hu nézőben majd az M4 Sporton felvételről is megtekinthetsz a következő napokban. A viada ezúttal Dél-Magyarországra fókuszál, a versenyzőkre 829 kilométer vár Gyula és Veszprém között. Az első szakasz Gyula Békés Csaba, a második Szarvas Paks, a harmadik Kaposvár Szekszárd, a negyedik Mohács Pécs, az ötödik pedig Balatonalmádi Veszprém útvonalon halad majd. A 829 kilométeres ösztáv során csaknem 5500 méternyi szintkülönbséget kell leküzdenünk a versenyzőknek. Hát Gyulán ma délutánra az esti órákban, a 6 óra környékére már esőt nem jósolnak, olyan nagyon erős szelet sem, úgyhogy ha minden jól megy, akkor egész jó időben zajlik majd a csapat bemutató. Na, a következő pillanatokban pedig a tankcsapda veszi át a terepet, tehát a bringásoknak 5 napig biztosan nincs megállás. A tankcsapda viszont arról zenél nekünk, hogy azt mondom, állj, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Frank hajtja el Vihart fölülünk, több-kevesebb sikerrel a mai napon. Jó reggelt kívánok, 8:58 a pontos idő, ez volt a Nyitott Szemmel, a következő percekben pedig jönnek mindjárt a legfrissebbek, aztán pedig Paulina vár ránk, és az összes nő, itt a Petőfim.
1: A műsorszám termék megjelenítés tartalmazott.
2: Műsorajánló. Ahol kétszer kell fel a nap. Egy hétvége az összetartozás jegyében, a Székelykő lábánál. Hagyomány, kultúra, közös szórakozás, magyar lakta vidékekről érkező művészek előadásai, kicsiknek, nagyoknak. 12. Duna napok Torockón. Hamarosan a Dunán, a Dunavördön és az M5 műsorán.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám. Ajándék pusodnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től június 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
5: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Tália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
6: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Kivisz a világból. Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
7: Vas hiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a Turmix-szal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
8: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Marad a borult szeles idő, hamarosan feláll a Tisza kormány. Tenerifén fogtak el egy magyar pedofilt.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: 3 autó és egy tehergépkocsi ütközött az M0-ás déli szektorán az M1-es felé a 17-es kilométernél, több mint 5 kilométeres a torlódás. 4 autó koccant az M7-esen a főváros felé a 46-os kilométernél, ott is torlódás van. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
9: A jogállam helyreállítását és a korrupció elleni zéró toleranciát ígért az igazságügyi miniszter jelölt parlamenti meghallgatásán. Görög Márta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítéséről, a választási rendszer felülvizsgálatáról és az európai ügyészséghez való csatlakozásról is beszélt. Szerinte helyre kell állítani a demokratikus intézményekbe vetett közbizalmat és a jogalkotás átláthatóságát. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígért a szociális miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Németh Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmódhatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. A leendő tárcavezető kezdeményezi a munkajogi szabályok módosítását is a dolgozók védelmében. A vidékfejlesztés nem egyenlő a mezőgazdaság finanszírozásával, erről is beszélt a vidékfejlesztési miniszter jelölt a meghallgatásán. Innováció, alkalmazkodás, lakhatás, digitalizáció, közös döntéshozatal, sorolta Lőrinc Viktória, hogy miről szól a valódi vidékpolitika. Kulcsminisztériumnak nevezte a tárcáját, mert sok területet fog össze. Szerinte fontos cél lesz a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítása. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírust mutattak ki, jelenleg Rotterdam felé tart, fedélzetén a legénység többségével. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az evakuált utasok között, egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett. Tenerifén fogtak el egy magyar férfit, akit kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt 8 év fegyházra ítéltek. A férfi nem kezdte meg büntetése letöltését, 2023 óta bujkált. A spanyol hatóságok a magyar rendőrökkel együttműködve fogták el, kiadatásáról később döntenek.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
9: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Jó reggelt, már 9 óra után járunk, folytatódik a Halló Magyarok. 2026. május 12-e a mai dátum. Jó munkát, szép napot és nagyon-nagyon jó utat kívánok. A magyar kedvencek ezúttal is kísérnek. Kezdés most Paulinával, jön az összes nő.
1: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel és Habóczki Mátéval.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Jó reggelt kívánok, ez volt a Grabowski és a Minden reggel más. Most pedig vinilgyűjtők, figyelem, három lemezzel bővült a Fono Records vinil sorozata, amely a Kulturális Intézmény és Kiadó fennállásának 30. születésnapja alkalmából indult. A jubileumi sorozat olyan alkotók felvételeiből válogat, akik meghatározót alkottak, és munkásságuk kijelöli egy-egy zenei műfaj irányait. A Kerekes Band és a Dalinda együttműködésében született vinilen a Csángó Funk lendülete és a tradicionális női ének talál egymásra. A Kossuth díjas, Fonó életműdíjas Borbé Mihár kvártetjének koncertanyagát 9 évvel ezelőtt a Fonóban 2017 végén rendezett előszilveszteri rendezvényen rögzítették. A Berka koncert repertoárjának alapját pedig zenekari munkásságok 20 éves táncházas tapasztalata adja. A magát progresszív folk stílusba soroló zenekar a birtokában lévő dallamkincset ötvözi a városi zenészt érő sokféle zenei hatással, hangszerekkel. A módvai, somogyi, gyimesi esetleg a középkori tavernák homályából kiemelt dallamok vagy csángó költők versei az esőtáncon izgalmas, egyedi hangzásban csendülnek fel, összefonódva a környezettel, amiben élünk. A sorozat korábbi darabjai mellé társítva nem akármilyen gyűjtemény jöhet létre. A következő pillanatokban pedig Dániel Fit köszöntjük, aki szintén előszeretettel alkalmaz népies motivumokat a zenéiben. Ezúttal 100 virágot hallgatjuk itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: Gyerünk tavasz, hallhattuk a Magna Cum Laude-ed, és akár még ezen a tavaszon gyerünk a Magyar Nemzeti Galériába, ahol Iványi László munkáiból nyílt kamara kiállítás. Kívül és belül Iványi László művészete 1958-1977 címmel a múlt héten. A tárlat a magyar származású festőművész Franciaországban kibontakozó életművének első korszakát mutatja be. Legkorábbi alkotásai két fekete-fehér papír alapú munka az 50-es évek végéről. A kiállítás egyik központi darabja egy 1967-ben készült monumentális, közel 3 méteres festmény, amely korábban a Párizsi Biennálén is szerepelt. Műveinek színessége és rajzos figurativitása a francia és a magyar művészetben egyaránt szokatlannak számít. A magyar művészet történet meghatározó, külföldön kiteljesedett művészei között tarthatjuk számon. A tárlatot július 26-áig látogathatod. Mi pedig most a Magyar Zene Tárházából egy újdonságot veszünk elő, ugyanis BLR következik Rumli című dalával. Itt a Petőfi.

0: Legyen tiéd a mai nap is. Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
1: A zene ott van benned, hallhattuk a Random Trip-től. A Pesti Vigadóban pedig egy új kiállítás, az Ajtón túl, Szőnyi István rejtett világa címmel. A tárlat a festőművész Zebegényi korszakát mutatja be a nagy közönség által alig vagy egyáltalán nem ismert grafikai munkáira és főalkotásaira fókuszálva. Bemutatja a művészi aranykort, a zebegényi élmények hatására átalakuló árzpoétikáját, a festészeti technikákat és újításokat, az alkotói folyamat kulisszatitkait. A kiállítás a 20. század egyik legjelentősebb képzőművészeti örökségét tárja fel, egyben az alkotások mögött álló embert is szeretné bemutatni. Személyes tárgyak, fotók, feljegyzések, levelek és a nemrégiben felfedezett gyerekkori rajzfüzetek segítségével. Mindezt június 10-ig látogathatod. Érdemes tehát ellátogatni a Pesti Vigadóba, és a következő pillanatokban pedig a 4S Street csapata kísér minket, akik a héten Körmendre és Csesznekre is ellátogatnak. Ez a Hadd menjen, itt a Petőfi.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Ez volt a Csík zenekar, az Anna Barbies és a Márti dala. Kezdjünk el élni, kezdjünk el gyűjtögetni élményeket. Például egy ingyenes koncerten, amit a Csík zenekar ad majd Nádasdon május 25-én. 10 órához érkezünk mindjárt, úgyhogy jönnek a legfrissebbek, aztán Bagosiékkal térek vissza. Visszajövök, 10 után a Petőfi.
1: Visszajövök én egyszer még, az esőt, ha elfújja a szél, minden ember hazatér.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló.
2: Itthon.
3: Otthon. Programajánlatok Mák Katával a Petőfi Rádióban. Ha tudod, hol van a legjobb program,
2: vagy szívesen ajánlanád másoknak is,
3: küldd el nekünk. Facebookon, Viberen, vagy SMS-ben várjuk a tippeket.
2: A Petőfi Rádióra programügyben is érdemes hallgatni.
3: Határtalanul. Minden hétköznap délelőtt 11 órától elmondjuk, hol vannak a legjobb programok.
2: A kísérőd ma is magyar zene.
3: Ez a Petőfi Rádió. Magyarországon van egy műsor.
2: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
3: Ez a Hajrá Magyarok.
2: Egyedül, vagy bandával.
3: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
4: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
2: Hajrá Magyarok!
3: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
2: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
6: És ez még csak a bemelegítés.
5: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
7: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
8: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
7: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
8: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, majd kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
10: Vagy ki sem látsz a dugóból.
9: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
10: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
9: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
10: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
9: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
10: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
9: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
10: a Petőfi Rádióban.
11: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Király Erzsébet.
2: Ez a Petőfi Rádió.
12: Marad a borult szeles idő, hamarosan feláll a Tisza kormány. Tenerifén fogtak el egy magyar pedofilt.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
12: 3 autó és egy kis teherautó ütközött az M0-es déli szektorán az M1-es felé a 17-es kilométernél. A belső sávot lezárták, a torlódás már meghaladta 9 kilométert. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
12: Helyre kell állítani a megrendült közbizalmat, ezt fogalmazta meg egyik legfontosabb küldetéseként Görög Márta igazságügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. A tárca főbb feladatai közé sorolta a bíróságok és ügyészségek függetlenségének megerősítését és az eljárások egyszerűsítését. Azt ígérte, hogy rendezik a devizahitelesek helyzetét és megteremtik az európai ügyészséghez való csatlakozás feltételeit. Közös érdek a vidék megerősítése, mert a magyar vidék ügye egyben az ország sorsát is jelenti, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória szerint valódi vidékpolitikai fordulatra van szükség, nem szükségtelen látványberuházásokra. Fontos célnak tartja a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális miniszter jelölt a meghallgatásán. Kátai Német Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmódhatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt. Tar Zoltán a meghallgatásán beszélt arról is, hogy helyreállítják a művészeti oktatás autonómiáját és újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárcavezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. 10 órától Ruf Bálintot, a miniszterelnökség vezetésére kijelölt minisztert hallgatják meg, valamint Kármán András pénzügyminiszter jelölt tájékoztat a terveiről. A miniszterek az országgyűlés délután 4 órakor kezdődő ülésén ünnepélyes keretek között tesznek esküt, és ezzel megalakul a Tisza kormány. Tenerifén fogtak el egy magyar férfit, akit kiskorú sérelmére elkövetett szexuális erőszak miatt 8 év fegyházra ítéltek. A férfi nem kezdte meg büntetése letöltését, 2023 óta bujkált. A spanyol hatóságok a magyar rendőrökkel együttműködve fogták el, kiadatásáról később döntenek.
3: Petőfi Rádió, időjárás.
12: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, délután 15-22, este 6-15 fok valószínű, részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
10: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reggelt kívánok! Megkezdjük a mai utolsó 60 percünket, hiszen elmúlt 10 óra, 2026. május 12-én kedden. Természetesen a magyar kedvencek várnak ebben az órában is. Kezdés a Bagosi Brothers Company-vel. Szóla visszajön!
10: Itt egy újabb óra!
3: Kizárólag magyar zenékkel és

0: jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Tóth Vera énekelt, ez volt a Tükör túlfelén. Jó reggelt és jó munkát kívánok. Tegnap az olaszországi Velencében jártunk a Biennálén, de a magyarországi Velence települése is tartogat érdekességeket az előttünk álló időszakban, hiszen a Fischer Emil Múzeum Tóvárosi Fischer Emil porcelánművészeti hagyatékát mutatja be. Na, a tárlat szombaton nyitotta meg kapuit, az állandó kiállítás mellett pedig egy időszaki tárlat is megtekinthető. Az idén 200 éves herendi porcelán manufaktúra alkotásait láthatod. Fischer Emil öröksége iparművészeti és gazdaságtörténeti szempontból is jelentős, hiszen a nevéhez kötődik például a budapesti nemzetközi vásárok megalapítása is. Egy csodás kiállítás, úgyhogy érdemes erre is ellátogatni. Zórához pedig kötődik egy dalfeldolgozás. Kollár Clemens László Iszom a bort című felvételét dolgozta fel, és tette mindezt nagyon jól, hiszen egy igen emlékezetes előadás született belőle. Ezt hallgatjuk most itt a Petőfin.

0: jó munkához idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Ez volt Morion Esszel a Végtelen. Jó reggelt kívánok, és ne feledd, nem végtelen az idő. Május 20-a egy fontos határidő az adóbevallás kapcsán. Ha még nem intézted el, akkor lassan-lassan érdemes, ne hagyd az utolsó pillanatra, hát ha valaminek még utána kell majd járnod. Legkényelmesebb az elektronikus út, a NAV az idén is 5,6 millió tervezetet készített az ügyfeleknek, amelyek az ESZIA-ban ügyfélkapu plusz vagy DÁP regisztrációval elérhetők. Az előkészített digitális bevallásokat itt lehet átnézni, elfogadni, és ha szükséges, módosítani vagy kiegészíteni. Hogyha ki kell egészítened a tervezetet, de bizonytalan vagy a kitöltésben, és még nem kezdtél hozzá, akkor segítséget kaphatsz a bevallási folyamatban. Az elektronikus tervezetek beépített súgója mellett a kitöltést automatikus kérdés-felelet mód is segíti. Hogyha jogosult vagy valamelyik adóalap kedvezményre, de tavaly évközben nem kérted a munkáltatótól, akkor most a tervezetben kérheted egy összegben a családi kedvezmény és a személyi kedvezmény igénybevételét. A hivatal két új képernyőképes kisfilmmel is segíti, amelyek lépésről lépésre bemutatják a folyamatot. Hogyha az elektronikus helyett a személyes kapcsolatban bízol, akkor pedig a NAV 1819-es ingyenesen hívható infóvonalá, vagy az ügyfélszolgálatokon kérhetsz tájékoztatást a bevallással kapcsolatban, és természetesen a NAV honlapján is megtalálsz minden információt. Hajrá, én szolgáltatom hozzá a háttérzenét, Bermuda, szólj, ha indulunk, most!

0: idő kell, meg jó sok magyar zene.
1: Halló magyarok, a Petőfi Rádióban.
2: Ez volt a Titán csapata és a Veled eltűnnék. Jó reggelt kívánok. Mákata azonban nem tűnik el, ma is érkezik 11-től programajánlatokkal. Aztán 13 órától majd Emily koncertezik nálunk Facebook oldalunkon, YouTube csatornánkon, természetesen élőben láthatod is a koncertet. Délután jön Szikora Tomi, este 7-től kívánságműsor ma is, aztán 9-től Kultúrfitness, benne itt lesz majd Csemer Bogi, illetve Jakab Máté is, úgyhogy a zene, illetve a kosárlabda is szóba kerül. Este 11-től a Nemzeti Dalban pedig Fekete Laci vár, Tigris Sofia, Kávészünet, Nora Till, Ezbeka, illetve a The Enehit egy-egy újdonságával, úgyhogy tarts velünk akkor is. A következő pillanatokban pedig itt a Blaha Louisiana és az Amore, de nem vele, a Petőfi.

0: Minden magyar. Petőfi Rádió.
1: Még néhány izmom megfeszül, céltalan mozgásba erőt tesz, majd mintha mindegy, ki volnék, hátradőlök, álomba merültem. Fejemben itt ez a más világ, csak alszom, de itt vagyok, száz évnyi sors miatt, 30 gyertyámra elég viasz fagyott, nem

0: Melyik évtized magyar dalait szeretted a legjobban? Egy kis ízelítő a 2000-es évekből.
1: A Petőfi Rádiót hallgatod. Minden magyar.

0: magyarok, mert műszakot indítani tudni kell.
1: A reggeli műszak vége ma is elérkezett, 11 óra lesz, jönnek a legfrissebbek. Én köszönöm szépen, hogy velem tartottál. Az elmúlt 5 órában Habóczki Mátét hallottad, holnap hajnalban találkozunk. Bármerre jársz az országban, az áporok, zivatarok között is vigyázz magadra, és tarts a Petőfivel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
5: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
4: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
5: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Mászias Lukász Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
7: Ismerős a helyzet. Egy kutya és 2 macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
3: Marad a borult szeles idő, folytatottak a harcok Ukrajnában, hamarosan feláll a Tisza kormány.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
3: 3 autó és egy kis teherautó ütközött az M0-ás déli szektorán az M1-es felé a 17-es kilométernél, a torlódás 10 kilométeres. Átszakította a szalagkorlátot egy kamion az M30-ason a határ felé a 15-ös kilométernél, az M3-as felé vezető oldalon a belső sáv, az ellenkező oldalon pedig csak a leálló sáv járható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
3: A néhány napos részleges fegyvernyugvás után folytatottak a harcok Ukrajnában. Az orosz hadsereg éjszaka több mint 200 drónt vetett be, egy ember meghalt, sokan megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium 27 ukrán drón lelövéséről számolt be. A 3 napos tűzszünet megsértésével kölcsönösen egymást vádolta Moszkva és Kijev. Idehaza folytatódott a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. Ruf Bálint a miniszterelnökség vezetésére felkért miniszterjelölt a valaha volt legnagyobb átvilágításra készül. Ígérete szerint nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat és megszervezik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Beszélt arról is, hogy törvénybe iktatják, hogy a magyar állam gyűlöletet, lejáratást, más ember megalázását nem terjesztheti. Kármán András pénzügyminiszterjelölt pedig azt mondta a meghallgatásán, hogy újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot. Az új struktúra szerinte világosabb felelősségi viszonyokat teremt a kormányzaton belül. Hozzátette, a tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetési stabilitás fenntartása lesz. A Rosszatom minden Paks 2-re vonatkozó kérdésre választ tud adni, közölte az orosz állami atomenergetikai vállalat vezetője. A cégvezető Kapitány István gazdasági és energetikai miniszterjelölt kijelentésére reagált, amely szerint felülvizsgálják Paks 2 szerződéseit és az egyéb túlárazott, kedvezőtlen megállapodásokat.
1: Petőfi Rádió. Sport.
4: Jó napot kívánok, Mújdica Istvánt hallják. Salim Kamil aranyérmes lett a tékvándósok müncheni Európa-bajnokságán. A 17 évesen első felnőtt EB-n szereplő Salim a 46 kilósoknál a török Gogebakant győzte le a döntőben 2-0-ra. Márton Luana pedig ezüstérmes lett Münchenben, a háromszoros világbajnok a 67 kilósok döntőjében a görög Marentakitól kapott ki. Aranyérmet nyert a Domsics Olivia, Fábián Sára Ráhel, Major Veronika alkotta csapat a nők standard pisztoly számában az eszéki sportlövő Európa bajnokságon. A magyar hármas Európa csúccsal győzött. Az angol labdarúgó bajnokság 36. fordulójának tegnap esti záró mérkőzésén Tottenham Leeds United 1-1, a Tottenham előnye így 2 pont a már kieső helyen álló West Hammel szemben 2 körrel az idény vége előtt. Söpréssel jutott a nyugati főcsoport döntőjébe az Oklahoma City az észak-amerikai kosárlabda bajnokságban. Az NBA címvédője magyar idő szerint ma hajnalban 115-110-re nyert a Los Angeles Lakers otthonában, ezzel összesítésben 4-0-val lépett tovább. Köszönöm figyelmüket!
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
3: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, délután 15-22, este 6-15 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: 11 után ma is indul az Itthon Otthon, a Petőfi Rádió program ajánló műsora. Aktuálisan is részletesen hozom, hol mi minden vár rád, de csatlakozni is persze ötletekkel 0630-30-30-380 a számunk, ide SMS-t és Viber-t is küldhetsz. Motoros találkozó, koncertek, minden vár rád.
1: Egy újabb óra.
2: Kizárólag.

0: és a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Az ország nagy részén esik, a Balaton vonala kivétel, északra és délre tőle napsütést láthatnak az ott élők. A 06303030380-as számon pedig Szabesz küldött egy friss, gyors útinfót. M0-áson 17-es kavisnál, Sziget-Szent Miklósnál Győr felé történt egy baleset, három személyautó ütközött a belső sávban, M5-ösnél van a sor vége. Jó 14 km a torlódás. Köszönjük szépen, óvatos balesetmentes utat. Bárhol a fennakadás része, ez jelez, hogy segíthessünk a továbbiakban is itt a Petőfi. Ahogy nézem az időjárás előrejelzést, sok esőre számíthatunk majd a hétvégén is, nem lesz hideg, mert most ugye megjöttek a fagyos szentek, de nagyon kell az eső a növényeknek. Hogy hol és milyen programok várnak rád, az pedig mindig kiderül ebben az órában. Dunakanyar motoros találkozó lesz például Vácon, ami nem csak a motoros közösség tagjai számára kínál felejthetetlen élményeket, hanem minden kíváncsi látogatónak, aki szereti jó társaságot, a szórakoztató programokat és a gyönyörű tájakat. Ez egy családdiasabb mocis találkozó, tehát ingyenes program. A Dunakanyar motoros találkozó is családi nap, tehát lehetőséget ad arra, hogy egyrészt bepillancs a motoros kultúrába, és részese légy egy olyan közösségnek, ahol tulajdonképpen mindenki a barátod lehet. Sok koncert is lesz, például az Abaházi RT-vel is találkozhatsz, DJ-k is gondoskodnak majd a jó hangulatról. Lesz bikini szépségverseny, a Blues Company ad koncertet, valamint a bikini is lesz, városi felvonulás, motoros áldás az Éges Egyház előtt, illetve gyermek mocis bicós felvonulás is, és sok egyéb érdekesség a Dunakanyar motoros találkozón Vácon.

0: kizárólag nálunk hallasz egész nap hazai zenét.
1: Világszerte a YouTube-on
0: és a Balatonnál az FM 93.9-en.
1: Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: minden nap.
1: Ha főzőtudásod szívesen próbára tennéd, akkor most jól figyelj. Közeleg a Város Napja, Pakson, ami egy kiemelt közösségi esemény, itt a helyi szervezetek, fellépők, családok és baráti társaságok együtt ünnepelhetnek. A gasztronómiai programok közül a főzőversenyek, köztük a halfőzőverseny adhat különleges hangulatot az eseménynek. A szabadtéri főzés, a közös kóstolás és a verseny izgalma jól illeszkedik a Városnapi Fesztivál kötetlen barátságos atmoszférájához. Az esti programokban pedig koncertek gondoskodnak majd a jó hangulatról. Színpadra lép többek közt a Halott Pénz, lesz Halapjak a gyerekkoncert ezt megelőzően, és például a Cotton Club Singers-t is láthatod, hallhatod. A kétnapos esemény tehát a családi kikapcsolódás, a közösségi élmények és a nagyszipani produkció kedvelőinek egyaránt tartalmas májusi programot kínál. Város Napja, Pakson, az Üregmezei Szabadidő Parkban, ne feledd, ez is beírhatod a naptárban, de van még sok más egyéb lehetőség, ahol feltöltődhetsz, kikapcsolódhatsz. Már például a kis tartsai napok, és mindjárt mondom a részleteket itt a Petőfi.

0: stúdióban.
1: Már Kata, jó munkát, szép napot, kellemes időtöltést, hogy hol is milyen programok várnak rád, mindig ilyenkor részletezem 11 és 1 óra között. Paks mellett például Kistarcsa is hamarosan ünnepel, a kistarcsai napokat az Ifjúság téren tartják majd. A városnapok ugye nem csak a szórakozásról szólnak, hanem az összefogásról is. Itt a véradástól kezdve a táncbemutatókon át, a változatos gyerekprogramokig mindenki megtalálja majd a helyét ebben a vibráló tavaszi kavalkádban, ami méltó módon ünnepli Kistarcsa értékeit és lakóit, sőt egy háromnapos zenei utazást. Tulajdonképp, amire készülhetsz. A színpadon ugyanis a hazai élvonal képviselői váltják egymást, Horváth Tamás érzelmes dallamai, a Cosmis és a Sing Sing örökzöld slágerei, valamint a legmenőbb DJ szettek garantálják, hogy a hangulat majd a tetőfokára hágjon, Nagy Bogi is ott lesz például. A gasztronómiai szerelmeseit pedig street food udvar várja, miközben a gyerekek izgalmas foglalkozásokon vehetnek részt. Kistarcsai napok, hamarosan az Ifjúság téren, írd ezt is a naptárba, míg itt a Petőfin, ha kíváncsi vagy, hol és milyen eseményeken lehet még kikapcsolni, feltöltődni, akkor csak velem kell tartanod, illetve ha esetleg valamilyen jó programot te is tudsz, és esetleg nem hallod tőlem, akkor mindenképp oszd meg, nehogy lemaradjunk róla. A számunk 0630 30 30 380, SMS-ben és Viberen is küldhetsz minden részletet.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy perc múlva pontban déli 12 óra készülj arra, hogy a 44-es számú főúton a Tiszaugi Tisza hídon dél és 1 óra között marhabuját terelnek át. Ez idő alatt maximum 30 percre megállíthatják a forgalmat. A 12-es számú főúton Nagymaros és Zebegény között pedig ma is az útmenti sziklafal állapotát vizsgálják. A 16-os és 18-as kilométer között délután 4-ig több alkalommal 10-12 percre megállítják a járműveket. Az Ola is itt van közben velünk a Mesélő Földről. Tájékoztatott minket, 120 perc séta a föld alatt, amit megtett a hétvégén Felső-Petényben, a Bánkitóhoz közeli Nemesanyag bányában. A természet alkotta geológiai kincseket szemkápráztató vizuális effektek ékesítik, vagyis a kristály rétegek UV-fényben rózsaszín, kék, lila, sárga színekben pompáznak. Mindent megtudhatsz tehát a barlangról, itt a Petőfin pedig a további programötletekről. A legfrissebb hírek után már is folytatjuk, és jön a Brains is!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló. Magyarországon van egy műsor.
1: Egy műsor, ahol mindenki megmutathatja, ki mit tud.
2: Ez a Hajrá Magyarok.
1: Egyedül, vagy bandával.
2: Magyarország legnagyobb zenei rádiójában tiéd a pálya.
3: Jelentkezz a Hajrá Magyarok @petofiradio.hu e-mail címen. Mutasd meg, mit tudsz. Élőben. Élőben.
1: Hajrá Magyarok!
2: Élő stúdiókoncertek Mák Katával minden hétköznap.
1: Kizárólag a Petőfi Rádióban.
2: A műsorajánló után.
1: A legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Király Erzsébet.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Marad a borult szeles idő, folytatottak a harcok Ukrajnában, hamarosan feláll a Tisza kormány.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
4: Átszakította a szalagkorlátot egy kamion az M30-ason a határ felé a 15-ös kilométernél, lezárták a belső sávot. Két autó ütközött a 3-as főúton a 223-as kilométernél. A forgalmat megállították, kerülni önkormányzati utakon lehet. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630-3030-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
4: A néhány napos részleges fegyvernyugvás után folytatódtak a harcok Ukrajnában. Az orosz hadsereg éjszaka több mint 200 drónt vetett be. Egy ember meghalt, sokan megsebesültek. Az orosz védelmi minisztérium 27 ukrán drón lelövéséről számolt be. A háromnapos tűzszünet megsértésével kölcsönösen egymást vádolt a Moszkva és Kijev. Idehaza folytatódott a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása. A valaha volt legnagyobb átvilágításra készül Ruf Bálint, a miniszterelnökség vezetésére felkért miniszterjelölt. Ígérete szerint nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, és megszervezik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Beszélt arról is, hogy törvénybe iktatják, hogy a magyar állam gyűlöletet, lejáratást, más ember megalázását nem terjesztheti. Újra létrehozzák a tiszta profilú pénzügyminisztériumot, erről Kármán András pénzügyminiszter jelölt beszélt bizottsági meghallgatásán. Azt mondta, az új struktúra világosabb felelősségi viszonyokat teremt a kormányzaton belül, hozzátette, a tárca feladata a felelős gazdálkodás és a költségvetés stabilitás fenntartása lesz. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól elvont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, azaz ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Az Egészségügy Világszervezet főigazgatója sikerként értékelte a holland óceánjáró utasainak evakuálását. Tedros Ghebreyesus ugyanakkor jelezte, hogy a hantavírus hosszú lappangási ideje miatt még lehetnek újabb esetek. Tájékoztatása szerint eddig 3 halálos áldozatról és 11 fertőzöttről tudnak. A WHO szerint továbbra is alacsony a globális egészségügyi kockázat.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Erősen felhős lesz az ég, sok felé várható eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Folytatódik az Itthon Otthon a Petőfi Rádió programajánló műsora. Ebédelsz, jó étvágyat hozzá! 0-30-30-30-380 jó programokat itt te is megoszthatsz. Én is hoztam jó néhányat, a Balaton felvidéki Bringa Fesztiválról, a Tour de Angliról is szól, ez, de ez Eper is rétes fesztivál is.
1: Itt egy újabb óra!
2: Kizárólag

0: sem fog szólatkozni, mert itt vannak a legjobb programajánlatok Mák Katával.
1: Ma este 6 órakor látványos csapat bemutatóval veszi kezdetét a 47. Tour de Hongrie, amit élőben közvetít az M4 Sport. A több mint egy évszázados múltra visszatekintő viadal idén is a hazai sportélet egyik legnagyobb szabású eseménye, ahol a nemzetközi élmezőny mellett a magyar versenyzők is ugye reflektorfénybe kerülnek. A 47. magyar kerékpáros körversenyt a közmédia csatornái kiemelt figyelemmel és teljes körű közvetítéssel kísérnek. Holnaptól május 13 és 17 között pedig mind az öt etap teljes egészében a rajtól a célig követhető lesz szintén a csatornán, valamint az m4sport.hu oldalon. A közvetítések nem csak a verseny történéseit hozzák közel a nézőkhöz, hanem részletes szakmai elemzésekkel és helyszíni riportokkal is kiegészülnek. A napi szakaszokat követően élőben jelentkezik az Abres Tour című magazin műsor az m4sport.hu-n, melyben szakértők elemzik az eseményeket, megszólnak a főszereplők, a nézők pedig betekintést nyerhetnek a kulisszák mögé is. Ma este tehát 6-tól látványos csapat bemutatóval kezdetét veszi a közmédia csatornán is követhető 47. Tour de Hongrie. Itt a Petőfin pedig van egy másik olyan program esemény, amiről szeretnék beszámolni, szintén bringás, ez pedig a Balaton felvidéki Bringa Fesztivál. A tekerés az olimpiai ötpróba hivatalos eseménye is, így tehát nem csak az élmény, hanem a kihívás is bőven várja az érkezőket. A túra Balatonfüredi Annagura Alfapar parkolójából indul, aztán jön Balatonszőlős, Mencshely, Szent Antalfa, Dörgicse, Vászai és Pécsei érintésével. Ez a kanyargós kis útvonal Balatonszőlősön át vissza vezet aztán Balatonfüredre a célba. Ez nem egy laza hétvégi tekerés, és tehát ami várja az érkezőket, a 62 kilométeres táv, az 1250 méteres szintemelkedés, és az, hogy a nyomvonal 80%-ban terepen halad, komoly felkészülést igényel. Túra tehát a Balaton felvidéken és Tour de Hongrie, ezek mind az előttünk álló napokban, itt a Petőfin pedig Ákos.

0: magyar zene rajongói a Facebookon is együtt vannak.
1: Kövess minket facebook.com/Petőfi Rádió.
0: Minden magyar.

0: Ma is a Petőfi Rádió ad neked programot.
1: Itt az EPR szezon most már előttünk, ha pontosabb akarok lenni, akkor a Szamócái, Lajos Mizsén pedig Szamóca Fesztivál tartanak. Az eseményen a térségben közel 100 elhivatott termelő dolgozik egész éven át azért, hogy a lehető legzamatosabb és legjobb minőségű szamóca kerülhessen a vásárlók asztalára. Számukra a szamóca termesztés nem csupán munka, hanem szenvedély és hagyomány, mely generációról generációra öröklődik. A kézműves vásár mellett majd színes színpadi programok, helyi fellépők, ügyességi játékok, kreatív foglalkozások gondoskodnak a jó hangulatról. A gyerekeket is izgalmas programok várják, a vendéglátó standoknál pedig frissítő italok és szamoncás finomságok csábítják majd a látogatókat. Személyesen is lehet közben találkozni a gazdákkal, betekintést nyerhetsz a termesztés kulisszatitkaiba, és első kézből ismerheted meg, mi teszi igazán különlegessé a Lajos Mizsei szamócát. Ott lesz Rutka Bori bandája is, de fellép a Republika zenekar is. Ezen kívül magyar rekordkísérlet is lesz, szamóca élőképet szeretnének majd elkészíteni. Helyszínen lesznek majd a részletek. Ezen kívül kabala figura rajzpályázat, óriáskerék, arcfestés, Dodge Jam, extrém hinta, helikopter szimulátor, csak hogy párat említsek a sok közül, de például Citra fantáziákkal Kovács Gáspár is ott lesz, a Phoenix Dance műsora is látható lesz, valami akrobatikus rock'n'roll fellépésre is számíthatsz a Lajos Mizsei Szamóca Fesztiválon. Rétesek is jönnek szép számmal egy másik eseményen, egy másik helyszínen, ha kíváncsi vagy a részletekre, tarts velem itt a Petőfim.

0: programot. A stúdióban
1: megkötöz hívnapot, mindig aktuálisan is részletesen hozom, hol is milyen események válnak rád. Ha oda vagy a rétesekért, akkor most különösen figyelj. Lesz egy kétnapos esemény, ahol a különleges rétesek mellett a modern és tradicionális konyha ételeit, illetve a környék borait is meg lehet kóstolni. Kiskörösön lesz a Rétes Fesztivál, a magyar konyha egyik jellegzetes desszertje kerül ugye terítékre, de a rétes történetét, a rétes fajtákat, a rétes alapanyagokat, a készítés menetét, a formákat, a töltelékeket, a díszítéseket, rétes kísérőket, recepteket, rétes etikettet és rétes kultúrát, valamint rétes irodalmat is megismerheted. A fesztivál a Városalapítók napjával együtt kerül megrendezése, tehát a rétes készítő versenyek, kóstolók, kiállítások, rétes múzeum, rétes vásár, rétes kocsi, rétes kert, konyha, rétes akadémia, műhely, koncertek, bál, mesék, filmek, rétes játékok és rétes művészet mind-mind vár rád. És fellépők is természetesen lesz, Lóci játszik, élő koncert, ott lesz Kákevin is egy másik nap, illetve Buktimor is barátai is fellépnek, slágerek jönnek majd a Déli Bábos Hortobágyon, és aztán a végén Hooligans élő koncert zárja majd a bulit. Kiskörösön tehát Rétes Fesztivál vár, Kazáron pedig Laska Fesztivál. Ugye minden évben megrendezik az egyik legjelentősebb eseményt, a helyi gasztronómiai örökséget, a palóc hagyományokat és modern szórakozást ötvözik. A Laska nem csupán egy jellegzetes tésztaétel a környéken, hanem a közösségi összetartozás szimbóluma is, mely köré az egész napos, rendkívül gazdag programsorozat is épül. A cél, hogy közelebbről is megismerjék a látogatók a falu kulturális értékeit, miközben minden generáció megtalálhatja a számára vonzó kikapcsolódási lehetőséget, a kézműves foglalkozásoktól kezdve a látványos bemutatókon át egészen a nagyszabású esti koncertekig. Felé például az UFO is lesz, Dr. Albán koncert, ezen kívül kutyás, autós bemutató, Pankráció, Tufa Taxi, Bringo Hinto, a Laska Fesztiválon, Kazár Fesztivál.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Egy óra pontos idő, friss hírek után már is indul a Hajrá Magyarok, az élő stúdió koncert Emilyvel. Tarts velünk!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
2: Azt, hogy te halak vagy, meg is pecsételted a te életedet?
4: Ráadásul vízöntő halak, mert hogyha két újságot olvasom, az egyikben vízöntő utolsó napja, a másikban a halak első napja.
5: Életemben nem ültem meg rohan. Én az első alkalommal vágtáztam a rohanó szarvasok után.
2: Csináltak már sok mindent az emberek, de koncertet talán még nem adtak.
6: Szülőszobában azt nyilván tudta, hogy megszületett a kisfiam. Mondták utána az orvosok, meg a feleségem, hogy te énekeltél a filmben, és mondom, hát ez nem lehet.
7: Magyarország, szeretlek. Vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán.
1: A műsorajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Király Erzsébet. Ez a Petőfi Rádió.
8: Marad a borult szeles idő, hamarosan feláll a Tisza kormány, lelőttek egy idős férfit Monoron.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
8: Két autó ütközött a 3-as főúton, a 223-as kilométernél a forgalmat megállították, kerülni önkormányzati utakon keresztül lehet. Ha bármi rendkívülit látnak, írják meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
8: Véget ért a miniszterjelöltek meghallgatása, délután tesznek esküt, ezzel megalakul az új Tisza kormány, amely éjféltől lép hivatalba. A valaha volt legnagyobb átvilágításra készül az új kormány, mondta bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetésére felkért miniszterjelölt. Ruf Bálint tervei szerint nyilvánosságra hozzák az ügynökaktákat, emellett megszervezik a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatalt. Beszélt arról is, hogy törvénybe iktatják, hogy a magyar állam gyűlöletet, lejáratát, más ember megalázását nem terjesztheti. Senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter jelölt. Kármán András a meghallgatásán azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. és 14. havi nyugdíjat. Az új kulturális kormányzat teljes körűen átvilágítja a nemzeti kulturális alap működését és stabilizálja a támogatási rendszert, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt. Tar Zoltán a meghallgatásán arról is beszélt, hogy helyreállítják a művészeti felsőoktatás autonómiáját és újraindítják a párbeszédet a színházi szakmában. A leendő tárcavezető szerint a közmédiában véget kell vetni a félrevezetésnek és a politikai befolyásnak. Élőadásban tartott tárlatvezetést a Karmelita Kolostorban az új miniszterelnök. Magyar Péter leendő kormánya több tagjával jelentkezett be a helyszínről. A miniszterelnök bement Orbán Viktor és Semjén Zsolt korábbi dolgozószobájába és tárgyalótermekbe is. Magyar Péter azt mondta, meg akarták mutatni azt az épületet, ahonnan az országot irányították, és ahol olyan döntéseket hoztak, amelyek miatt Magyarország az Európai Unió legszegényebb és legkorruptabb országává vált. Lelőttek a TEK munkatársai egy 72 éves férfit a Pestvár megyei Monoron, aki gázriasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. Az ügyészség nyomozást indított.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
8: Erősen felhős lesz az ég, sok felé várható eső, zápor, zivatar. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Szép napot, jó munkát és jó étvágyat elvédelsz, egy óra elmúlt. A koncert élményre vágysz, nem kell estig várni, itt nálunk minden teljesül 1 és 2 óra között, be is nézhetsz hozzánk Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, folyamatosan nyomon követheted tehát az eseményeket. Itt van Emily!

0: magyarok. Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.
1: És Emilivel a stúdióban már itt is van egy fantasztikus csapat, akik ebben a formációban január óta működnek együtt. Sziasztok! Ferko Emilia Veronika rögtön itt az élvonalban, Popovics Mátyás hátul a dobnál, akivel már lehetett többször is találkozni itt a Petőfi stúdiójában. Maros Otto van a zongoránnál elbújva. Hello, hello! Béres Márk az akusztikus gitárnál, Bese Bence a basszusgitárnál, és Jenei Ádám az elektronikus gitárnál. Na, megvolt a névsorolvasás, sziasztok!
2: Sziasztok, köszöntöm én is a kedves hallgatókat!
1: Meséljetek egy kicsit, január szinte tegnap volt, nem telt azóta sok idő, és már is lesz egy fellépésetek itt az A38 hajón a tetőteraszon. Honnan indultatok, és merre tartotok?
2: Hát nagyon gyorsan telik valóban az idő, mint a tegnap lett volna január. Azóta vagyunk ebben a formációban, és én kértem fel a fiúkat, hogy támogassanak egy koncert erejéig, és azóta szerintem már kinőttük magunkat, és szeretném velük folytatni így a jövőben a koncertezést. És Márk egyébként kárpátaljai, szintén ahonnan én származom, őt már régebb óta ismerem, illetve Ottót és Matyit is. A két fiúnak pedig Matyinak köszönhetően tudok velük így együtt dolgozni, mert ő általa kerültek ide hozzánk. És hát még nagyon friss zenekar vagyunk, de bizakodóan nézek a jövőben elé, és akkor...
1: És csak így lehet, ugye? Igen. Lehet másképp, igen. Egy kis izgalom van, azt érzem, de hát nagyon. Teljesen nagyon. Na akkor mindjárt egy kicsit ez az izgalom alább hagy, szerintem, hogyha az első dalon túl vagytok, azt szokták mondani, hogy fú, ha az első megvan, akkor utána mindenki megnyugszik, egy kicsit feltérképezi itt a lehetőségeket, de hát azért azt tegyük hozzá, mint minden zenekarnál, minden csapatnál, azért itt már egy jó másfél órája szerintem itt vagytok, és ugye, hogy összeálltak a hangszerek, már bemelegítettetek, hallottam, úgyhogy nem lesz gond, ezt biztosíthatom a csapat felé. Bele is kezdjünk, szerintetek az élő stúdió koncertben?
2: Mehet,
1: igen. Esünk túl rajta?
2: Az első dal.
1: Mi lesz az első dal, mit hallatunk?
2: Deja Vu a címe. Ez még Kárpátalján írtam, ez volt az első szerzeményem. Ott jöttem rá, hogy ki lehet fejezni az érzéseimet dalformákban is. És igazából arról szól, hogy meg kell élni a pillanatot, és ha megéltük, akkor utána még lehet belőle több is, és ezáltal neveztem el Deja Vu-nek.
1: Oké, most pedig élőben hallhatjuk itt a Petőfi Rádióban, jön tehát a Deja Vu és Emily, mindent láthatsz, ne feledd, Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Deja vu, ezt hallottad élőben itt a Petőfi Rádióban. Emilyt minden látható ma is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon, hiszen az élő stúdió koncertek alkalmával lehetőséged van benézni hozzánk, sőt, üzenni, kérdezni, úgyhogy csak bátran, akár itt, vagy a 0630303380-es SMS számon, és hát mondhatnám, hogy deja vu-nk van, mert annyira elvarázsoltál minket ezzel a szép lágy hanggal, hogy mintha már ilyen történt volna itt a stúdióban. Nem egyszer és nem kétszer. Ugye a zenében találtad meg azt, amit szavakkal talán nehéz kimondani. Hát várjuk a folytatást, nagyon is várjuk, és várjuk a hozzászólásokat is, illetve kérdéseket. Emilővel pedig már is folytatjuk tovább az élő stúdiókoncertet. Most, hogy túl vagy az első produkción, most már könnyebb, ugye?
1: Kicsit jó.
0: Oké, akkor az izgalom már egy picit hátrébb került, és már is folytatjuk, tarts velük!
2: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban.
3: Ez a legújabb magyar zene. Neked.

0: magyarok. Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban. A stúdióban.
1: Emily, és képzeld, József írja már is itt a Facebook oldalunkon, hogy a mi kicsiny falunkból már nagyon sokra vitett. Gratulálok innen a kert alól.
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm innen Budapestről.
1: Igen, elindultál egy úton, és szerinted mi lesz a végállomás? Mennyire vetítetted le magad elé ezt a képet? Milyen céljaid vannak? Mekkora színpadokat álmodtál meg? És mekkora közönséget?
2: Ez mindig érdekes kérdés számomra, mert nem vagyok nagyra vágyó ilyen téren, és nem az van a szemem előtt, hogy minél nagyobb koncerteken léphessek fel, hanem sikerüljön kialakítanom egy olyan közösséget és közönséget, akiknek tudok zenélni, és átadhatom a saját érzéseimet, amivel egyébként tudom, hogy mai napig mindenki esetleg együtt tudna érezni, vagy ugyanazokat a fájdalmakat éli meg, amit én is, a dalaim által át tudom nekik adni ezeket az érzéseket, úgyhogy első kép igazából ezek a céljaim így a jövőben.
1: Érdekes ez, mert olyan fiatal vagy, hogy milyen történetek vannak, ami másokkal is megtörtént. Itt most nyilván az ember hirtelen rossz dolgokra gondol, mélységekre, de leginkább mondjuk magasságokra, úgyhogy remélem sok olyanról is fogsz nekünk énekelni, ugye, amit szavakkal talán nehéz kimondani, azt te a zenében adod át nekünk, és a Deja Vu-vel indultál, a folytatásban pedig a Milyen lennél című dalt fogjuk hallani. Ez miről szól, milyen témát jár körül?
2: Ez az első nagy szerelmi csalódásokról szól, amit megéltem tinédzser koromban. Mindig vágytam egy olyan társra, aki egy gondolatban van velem, vagy ugyanazokat az értékrendeket képviseli, amit én. Illetve van előttem egy nagyon jó példa, a szüleim, és hát nem volt könnyű dolgom. És ezeket a szintén érzéseket fogalmaztam meg egy dalban, hogy milyen jó lesz egyszer, hogyha megtalálom azt az embert, aki ugyanúgy velem tud haladni egy úton.
1: A dal elkészülte után bevonzottad a nagyőt? Megtaláltad?
2: Hát remélem.
1: Na, oké, szuper. Akkor a Milyen lennél című dal, most meghallgatjuk élőben itt a Petőfi Rádióban Emilytől, Emilyéktől, a csapatot láthatod is Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mákkatával!

0: Lélekszimogató Angita Petőfin, Emily élőben és az ő kis csapata. Hát úgy tűnik, hogy Matyinál az egész család felvonult. Mindenki üzen. Minden nap, Emily, sok-sok színpadi turnét, koncertet kívánunk nektek Tolcsváról, Mátyás családjaírja, szuper a hangzás. Aztán Tolcsváról hallgatjuk a rádió legnagyobb sztárját, Matyit, jól szól. Még a hegyek közt is Hugod Rozi ölel, és akkor várjál, még nem fejeztem be, Violetta is itt van, üdvözlöm a dobost, a testvérem is, a többieket is Debrecenből, további sok sikert a munkához. És akkor Alex is bejelentkezett, hajrá srácok, nagyon jól szól, csak így tovább, a Matyi nekem nagyon ismerős valahonnan. Igen, nemrég együtt jártatok itt, ugye, a Hagszellet? Úgyhogy minden az beazonosítás megtörtént. Gyönyörű volt az első szám, közben Máté írja, a gitáros barátomnál viszont szerintem kimozdult a kábel. Kinek szól ez? Mi nem hallottuk, nem tudom. Lehet, utána járunk. Csodálatos, kedvesen csengő hang, profi zenészek, közben Zsuzsi is üzent a Facebook oldalunkon. Sziasztok, Lacus itt a zene, ami jól jöhet, milyen lehetne a nagy ő, Balunk érdezi közben. Egyébként Lacus már megelőzött téged, remegő kézzel írt egy SMS-t. Emily, egy istennő. Szerelmes lettem újra, egy óriási virtuális csók neki. Na tessék. Igen, betalált, köszönjük szépen. Emilyékkel már is folytatódik tovább az élő stúdió koncert itt a Petőfin. Ha van kedved, akkor csatlakozz, láthatsz minket ne feledd Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Itt te is üzenhetsz, te is kérdezhetsz, vagy a 0630303380-as számom.
1: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Hajrá, magyarok! Élő stúdiókoncert Mák Katával! A stúdióban!
1: Emily és a kapkodó a fejem, annyi üzenet érkezik. Gratulálunk, nagyon büszkék vagyunk rád. Kati néni írja csapról, és további sok sikert kíván.
2: Köszönöm szépen. Üdvözlöm őt is.
1: Mindenkinek jönnek az üzenetek. Nagy a csapat, nagy a család. És a kábellel is minden rendben van. Köszönjük szépen, hogy megmartad a gitárost. Nem elég itt izgulni neki, végig ilyenekkel is jöttök. Ennyi begye. Na hát itt ugye különféle trendek diktálnak a zenében is. Mennyire nehéz őszintének maradni ebben? Mennyire tudtok ellenállni mondjuk a trendeknek, vagy mennyire vagytok rajta ezen a hullámon? Hogy van ez?
2: Nekem nagyon nagy komfortzónám van kívüli dolog a blogolás például, vagy hogy levideózzuk azt, hogy milyen egy próbánk. Most már azért egyre jobban hajazok én is az irány felé, mert ez kell sajnos, vagy nem sajnos. Ezt azért mondtam így, mert most is szorongok közben, hogy erről kell beszélnem, de ma viszont vettem a bátorságot, és igenis levideóztam azt, hogy jövünk ide a Petőfibe. Szerintem, ha magunkat adjuk, az még hitelesebbé teszi a videót, és könnyebben szerethetőbbekké is válunk. Uh-huh. Úgyhogy még rajta vagyok az ügyen, hogy azért ez kicsit fejlődjön. De nem könnyű.
1: Uh-huh. Zenészeknél ugye sokszor már beszéltük ezt, hogy van, akinek a dallam jön előbb, van, akinek a szövegvilág. Nálad hogy van?
2: Nálam egyszerre szokott általában a kettő. Egyszerre írom a dallamot és a szöveget is, akár egy zongorával, vagy egy gitárral, de mindig egyszerre történik meg ez a folyamat.
1: Uh-huh. Mindig ilyen érzelmes dalok jönnek ki? A kezed közül hogy érzed?
2: Igen, jó magam is egy érzékeny léleknek tartom, úgyhogy igen, ilyen dalokat írok.
1: De ez nagyon jó. Félre ne érts, úgyhogy mi ezt imádjuk, és legszívesebben egész órában hallgatnánk, ahogy énekelsz, mert tényleg nagyon-nagyon fantasztikus, és annyira a lelkedből jön, hogy szerintem ezt minden hallgató hallja. Mivel fogjátok folytatni?
2: A következő dal nemrég jelent meg, a Csak lenni címen jelent meg 2 hete, azt hiszem, nagyjából. Ezt abban az időszakomban írtam, amikor mindig sürgetetni szerettem volna a dolgokat körülöttem az életemben, és egyszer történt egy olyan dolog, ami rávilágított arra, hogy mindennek megvan a maga ideje.
1: Ez mi, elmondod? Publikus, vagy nem akarod?
2: Nem szeretném, de nem nagy dolgot kell egyébként elképzelni, csak inkább sok apró dolog volt, ami miatt volt egy végső állomás, amin ott eldöntöttem, hogy jó, akkor minden a maga idejében fog történni, és ez a dal igazából arról szól, hogy hagynunk kell teret a növekedésnek, és bízni a jó Istenben és az életben, hogy minden jól fog lakulni, meg úgy, ahogy nekünk a legjobb.
1: Uh-huh. Na, halljuk ez zenében, hogy szól Csak lenni itt a Petőfin élőben Emilytől.
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Emilivel. Ha szeretné hozzánk csatlakozni, akkor láthatod is, ami a stúdióban történik Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Hajrá Emily, a tehetség megvan, a jó dalok is, a zenekarral együtt ez egy szuper produkció, már most Alex írta. Aztán sok üzenet jött még, büszkeségeink, például egy anyuka Kárpátaljáról, Ildikó írta ezt az üzenetet. Aztán Emily a bátyát puszil, hajrá, csak ügyesen. És akkor jött egy ilyen, hogy a gitáros rác nagykan, a lányok csak úgy loholnak utána. Egyébként most...
1: Igaz!
0: És most szingli. Ezt is megírta titokban. Ó, Isten. Mi jöhet még? Közben én úgy tudom, hogy ott van egy csajozógép. Ezt mondtátok a társadalom kívül.
2: Minek az embernek ellenség?
0: Imádom a barátokat. Még. Várjuk az üzeneteket. Mit hagytam ki? Jelzem, hogy már a milliók előtt itt voltam, jött egy ilyen üzenet is, és az akusztikus gitáros annyira jól néz ki, nem bírom.
1: Igen.
0: Na, hát várjuk még az üzeneteket, tovább, 06 30 30 30 380, akár itt vagy a Petőfi Rádió Facebook oldalán, ott egyébként a csapat is mindent le tud csekkolni, úgyhogy csak bátran jöhetnek a szívecskék a továbbiakban is, és mindjárt folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet Emiliékkel.
3: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben!

0: Hajrá, magyarok! Közös szurkolás hazai zenészeknek a Petőfi Rádióban, a stúdióban.
1: Emily, na hát itt a fiúk az előbb elvitték a sót, viszont most eltűntek. Kiszavartuk őket a stúdióval, hogy te legyél itt a frontvonalban, és egyébként előtted a mikrofon, úgyhogy igazából te itt képviselhetsz, Emily, bárkit. Nagyon sok üzenet érkezik, hát úgy látom, hogy nagyon-nagyon rajongó táborotok. Azt írta például Zsuzsi, hogy amit hallott tőled szöveget, kevés híres zenésztől lehet, vagy tőlük sem lehet ilyet hallani, úgyhogy őt ezek szerint nagyon elvarázsoltad. Nagyon jók vagytok, közben Ági is üzent, mindenki nagyon profi, kivált kép a zongorás úriember, aki itt maradt, a többieket kiküldtük közben. Gratulálok, közben eljött egy másik üzi, nagyon szeretlek, édesapád, és remélem egyszer az én kedvencemet is hallgatom tőled. Ezt a Ferko Tamás küldte.
2: Igen, ő az édesapám, viszont nem tudom, melyik a kedvenc dalodat, hogy légy szíves, írd le.
1: Azt mindenit, hát mikre fél?
2: Szerintem sok az... van, vagyis én többről tudok, úgyhogy.
1: Aha. Na milyen egyébként a fiúkkal együtt egy csapatban lenni, ugye január óta vagytok így ebben a felállásban. Hát mindenkinek nagyon jó kis barátaik vannak, ez kiderült, meg a rokonság ugye itt folyamatosan bejelentkezik. Szóval milyen velük egy-egy próba, hogy képzeljük el úgy, mint most ezt a stúdiókoncertet? Ilyen jó hangulatban?
2: Igen, nálunk a humor az létfontosságú. Így a szürke hétköznapokban néha színesebbé teszik így azt a pár órát, amit együtt szoktunk tölteni, viszont tényleg nagyon könnyen tudunk szerintem együtt dolgozni. Nagyon ügyesek a fiúk, és tényleg hálás vagyok nekik azért, hogy elvállalták a májusi koncertünket is, például ami május 21-én lesz az A38 hajón, úgyhogy innen is invitálok mindenkit, aki szeretne még több dalt hallani tőlünk élőben ebben a formációban. Az még tud egyébként jegyet is venni, ezt nem tudom, bemondhatom-e, hogy
1: hol. Hát szerintem az oldalaitokon minden megtalálható, igen, ezzel, igen, kapcsolatban, úgyhogy ezt nyugodtan fel lehet, igen, keresni. Egyébként, ugye, ahogy már beszéltünk erről, hogy a dalaid azok nagyon őszinték, és tulajdonképpen te a zenében találtad meg azt, ugye, amit talán így nehéz szavakkal kimondani, de mégis a zenében ez neked nagyon könnyen meg. Mert valaha volt benned a felől félelem, hogy mondjuk túl sokat megmutatsz magadból, mert ugye van közben egy ilyen kettőség, hogy a közösségi oldalakon például nem nagyon szeretsz hírt adni magadról, vagy éppen arról, hogy mi történik körülötted, de a dalokban meg teljesen kitárulkozol.
2: Igen, ez nagyon érdekes részemről, mert ezen is gondolkodtam már, hogy vajon ez miért van így. Nem vagyok a szavak embere, szóval valószínűleg nekem így ezért könnyebb kifejezni az érzéseimet, hogyha egy dalban foglalom meg, mint hogy elmondjam valakinek szemtől szembe, úgyhogy valószínűleg ez az ok annak, hogy az éneklés az olyan örömet ad nekem, amit tényleg csak azt tud megérteni, aki ezzel, igen, tud azonosulni.
1: A színpadon vagy, akkor megszűnik a világ, mit érzel?
2: Igen. Az első 10 perc után.
1: Aha, én tudtam én, hogy az első kell túl lenni, igen, mindig az első dalon.
2: Az izgulás annyiba marad.
1: Igen, egy olyan dallal fogjátok most folytatni, ami sok emberre nagy hatással volt, ezt egy tehetségkutatóban énekelted. Amikor először megtapasztaltad azt, hogy mások is ennyire kapcsolódnak a dalodhoz, mit éreztél?
2: Mai napig felfoghatatlan nekem egyébként az az időszak, amit akkor tapasztaltam. Amikor látták az adást a tévében, akkor rengeteg üzenetet kaptam, illetve mai napig olyat, amikor olyan embereket tudtam megérinteni, akik egy nehezebb időszakból léptek ki, vagy éppen vannak, és nagyon sokszor megkönnyeztem az üzeneteiket, úgyhogy innen is tényleg köszönöm azt a rengeteg támogatást, illetve kedves üzenetet, amit akkor kaptam tőlük, mert az életem egyik nagy napja volt, meg időszaka, amit ott akkor úgy átéltem.
1: Aha, ez egy nagyon bensőséges dal, amit most zongora kísérettel fogunk meghallgatni. Darról dalra, amikor ezt elénekled, színpadról színpadra, hogy megszólal, mindig ugyanaz az érzés, amikor énekled?
2: Igen, ezért én ha éneklek, akkor általában nem tudom másképp, csak úgy, hogyha beleélem magam, úgyhogy mindig megérint, igen.
1: Mesélek neked. Élőben hallatjuk most itt a Petőfi Rádióban Emilytől. Figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Magyar zene élőben a Petőfi Rádióban!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Emilivel, akit Maros Otto kísért billentyűn zongorán. Hát egy nagyon bensőséges dal, ugye a magányról és a vágyakozásról. Csodálatos vagy, gyönyörű, gratulálunk és puszilunk, ilyen üzenetek jönnek, közben itt a Libabur fotkosott mindenhol rajtam, fantasztikus volt. A fiúk is nagyon fegyelmezetten hallgatták itt a háttérben, akik ugye az előbb még láthatók voltak, és remélhetőleg vissza is jönnek majd. Még a következő dalokra. Igen. Szia, drága Katám, kedves Emily, a dalaidban csendes őszintesség van, ami nem kiabál, mégis messzire hallatszik. Nagyon fiatal vagy, de már most egy saját világot teremtesz, egy igazi tehetség, úgyhogy három tas szabesztől, stúdió robbantó volt, és ez tőle a maximális dicséret, plusz még egy koronával, úgyhogy azt írja, tényleg megállt a levegő itt a stúdióban. A jóképű dobosnak, aki most picit mint a háttérbe szorult, pedig jön megint egy üzenet, anyukád azt üzeni, térüljön meg a kemény munka, amit eddig a színpadon töltöttél.
1: Ezt nem utánzom le.
0: Szerintem örül neki. Én úgy látom, itt van mellettem. Mutatott egy lájkot, meg egy szívecskét. Hamarosan folytatjuk tovább az élő stúdió koncertet itt a Petőfin. Tarts velünk és Emilyékkel. Ha van kérdésed, vagy szeretnél üzenni, itt a Petőfi Facebook oldala, vagy a 0630303380-as számunk.
2: Hajrá, magyarok! Stúdió koncert a Petőfi Rádióban Mákkatával.

wish homie could hold up a Peely Benz. Kérlek, ne fáradj majd, köszönni.

0: magyarok. Élő stúdió koncert Mák Katával. A stúdióban
1: Emily és a fiú. Annyira más a csapat dinamikája a dalokhoz képest, hogy kicsit el is veszi a fókuszt, és picit szomorú vagyok egyébként, hogy ezeket a bensőséges dalokat tényleg csak amíg énekeltek, vagy amíg énekelsz, Emily, addig van időnk megélni, mert aztán valami teljesen más veszít kezdetén a stúdióban. De jó, én imádom, tehát nagyon jó a hangulat, abszolút. Hogy tudjátok egyébként ezt a próbateremben összehozni? Mert nyilván ezekhez a dalokhoz azért át kell szellemülni, és ezek azért olyan mélységű dalok, ami úgy megtekergeti az embernek a lelki világát, vagy nyilván ugye sokan tudnak vele azonosulni, tehát azért énekelsz itt mélypontokról, vágyakozásról, stb. Ami mondjuk nem feltétlen egy ilyen vidám történet. Tehát hogy tudtok ilyen dalokat játszani, és közben meg teljesen átszellemülni?
2: Hát amíg összerakjuk, illetve szerkezetileg felépítjük a dalokat, addig hasonló hangulat szokott uralkodni a próbatermekben. Aztán a kész állapotban nem tudom, a fiúk mit éreznek, én ugyanazt, mint ahogy eddig minden dalnál, amikor énekelek, szeretne valaki mesélni arról.
1: De egyébként ettől függetlenül fegyelmezettek a srácok, de kell néha az asztalra csapni, és azt mondani, hogy na jó, most már vegyük ezt komolyan, és tessék oda figyelni.
2: Néha
1: lehet kell utasítani őket. Oké, és fiúktól egyébként milyen ötletek jönnek?
2: Hát...
1: Mennyire engedsz beleszólást azokba az ötletekbe?
2: Teljes szabad kezet adok nekik
1: nem
2: egyébként
1: nagyon.
2: Ilyen téren. De...
1: Ez ugye nem nagyon.
2: De én viszek egy dallamot, mivel általában egy hangszerre írom, utána azért kicsit több idő összerakni egy zenekari megszólalásban, és teljesen rájuk bízom, hogy mit szeretnének hozzárakni még így pluszban a dalhoz.
1: Hogy készültök a koncertre, ami hamarosan ugyanitt az A38-as hajón lesz, egy kicsit magasabban, ugye majd a tetőteraszon?
2: Hát zajlanak a próbák, ma is megyünk innen utána még egyet próbálni, illetve a jövő hetünk is tele van próbákkal, izgatottan várjuk már, hogy zenélhessünk együtt.
1: Nagyjából hány dalt fogszok beépíteni ebbe a koncertbe?
2: 10-11 lesz.
1: Lesz meglepetés is a dalokon kívül? Valami? Nem tudom.
2: Ki tudja?
1: Lehet. Jó. Oké. Az első nagy fellépésetek ugye itt az A38 hajón lesz a tetőteraszon, de tulajdonképpen ebben a felállásban az első nagy megmozdulás lesz ez, hiszen azért már régóta zenéltek, és hát itt-ott mindenkinek volt már fellépése, akár mondjuk más csapatban is, szóval ebből a szempontból nem annyira újdonság, ami majd fogad titeket, szóval kicsit azért azt mondom, hogy a színpad nem áll tőletek távol. És itt a stúdió koncert viszont most már lassan a végéhez közelít, úgyhogy nem is nagyon húzhatom tovább az időt. Még gyorsan akkor egy utolsó dal, az Elköszönök hát, végül, de nem utolsó sorban egy picit beavatsz minket, hogy miről szól?
2: Ez a dal arról szól számomra, amikor két ember találkozik, hasonló lelkük van, lelkitársra találnak egymásban, viszont az útjuk ketté válik, és nem tudnak egyúton tovább haladni. Ez a dal erről szól. Illetve jövő héten jelenik meg, úgyhogy az oldalaimon, ha tudnak, akkor kövessenek, és ott majd hallhatják.
1: Oké, és ott minden info megtalálható a hamarosan érkező A38-as koncertről. Elköszönök hát élőben most itt a Petőfin Emilytől. Figyelj!
0: Hajrá, magyarok! Stúdiókoncert a Petőfi Rádióban Mák Katával!

0: Élő stúdió koncert itt a Petőfi Rádióban Emilytől. Hát mi is elköszönünk, köszönjük szépen ezt az órát, fantasztikus volt. Ennyi dicséret egyébként nem mostanában érkezett, de mindent meg tudtok nézni majd a Petőfi Rádió Facebook oldalán. És bár most elköszöntök, de május 21-én jön a folytatás, a koncerttel kapcsolatos további információkat pedig Emily oldalán biztosan megtalálod majd. Nagyon szépen köszönjük, és sok sikert nektek.
1: Mi is köszönjük, hogy itt lehettünk, egy élmény volt.
0: A folytatásban pedig a hírek után itt lesz az Amigod is.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
3: és az Echo Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
4: Ahol az élet kezdődik, és a szeretet sosem múlik el. A család az erőnk. Erősítsük meg közösen. Május 15-én a Család Nemzetközi Napját ünnepeljük együtt. Egész nap különleges műsorok a közmédia csatornáin.
3: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: A hólyagrák hazánkban az ötödik leggyakrabban előforduló daganatos betegség. Ön is érintett lehet, ha időnként véres a vizelete. Fokozott a kockázat, ha dohányzik. Ne várjon! Ha véres a vizelete, forduljon orvoshoz. A hólyagrákról bővebb információt olvashat az urodoki.hu oldalon. Az edukációs kampány támogatója az AstraZeneca Kft.
3: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
3: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
3: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
3: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
3: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Vashiányos a család? Ne legyen probléma! Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixszal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
9: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
10: Marad a borult, szeles idő, átvették kinevezésüket a Tisza kormányminiszterei. Lelőttek egy idős férfit Monoron.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Erős a forgalom az M1-esen Hegyeshalom felé, Biatorbágy és Herceghalom között szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható. Több autó koccant a 4-es főúton Monor közelében. A 33-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. A 12-es főúton Nagymaros és Zebegény között ma is az útmenti sziklafal állapotát vizsgálják. A 16-os és a 18-as kilométer között délután 4-ig több alkalommal 10-15 percre megállítják a forgalmat. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
10: Átadta a kinevezéseket Súlyog Tamás államfő az új kormány 16 miniszterének a Sándor palotában. Tegnap és ma lezajlottak a leendő tárcavezetők bizottsági meghallgatásai a parlamentben. Délután 4 órától ülésizik az országgyűlés, ahol esküt tesznek a miniszterek. Éjféltől pedig hivatalba lép az új Tisza kormány. Senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter jelölt. Kármán András a meghallgatásán azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak a havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjjal rendelkezőknek, és megtartják a 13. és a 14. havi nyugdíjat. Felül kell vizsgálni az önkormányzatoktól levont jogköröket, jelentette ki a vidékfejlesztési miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Lőrinc Viktória hangsúlyozta, a magyar vidék megerősítése mindenkinek érdeke, az az ország sorsát befolyásolja. Elmondta azt is, hogy küldetésnek tekinti a város és a vidék közötti együttműködés helyreállítását. Gyermekekkel szembeni online szexuális visszaélésekről, engedély nélkül közzétett tartalmakról és internetes pénzügyi csalásokról érkezett a legtöbb bejelentés tavaly a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság jogsegélyszolgálatához. A szervezet éves beszámolója szerint a jelzések száma meghaladta a 2500-at, az esetek többségében pedig érdemi intézkedésre is szükség volt. Lelőttek a TEK munkatársai egy 72 éves férfit a Pest megyei Monoron, aki gázriasztó fegyverrel rálőtt a rendőrökre. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. A terror elhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor kétszer is tüzet nyitott rájuk, viszonozták a lövéseket. Az ügyészség nyomozást indított.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar. A szél megerősödik. Délután 12-25, 15-22, este 6-15 fok valószínű. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után
2: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Kettő után is változatos magyar zenei kínálattal itt a Petőfi. Számítunk rád, ha közlekedési infóval 06 30 30 33 180, SMS-ben és Viberen is küldheted a részleteket. Bagosiék, Paulina, Heaven Street 7 is velünk lesz ebben az órában. A sort az Amigo
2: rítja. Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenei.

0: Friss hírek az utakról.
1: Baleset miatt a 4-es számú főúton a 33-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben, több személyautó is koccant korábban. A 26-os számú főúton Sajóbábony térségében kamion és személyautó ütközött össze a 9-es kilométernél, így a Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon a külső sávot zárták le. Ma is erős a forgalom az M1-esen, Hegyesalom felé Biatorbágy és Herceghalom között számíthat, szakaszos lassulásra, időszakos tódódásra, míg a 12-es számú főúton Nagymaros és Zebegény között az útmenti sziklafal állapot vizsgálják, így a 16-os és 18-as kilométer között, várhatóan délután 4 óráig több alkalommal 10-12 percre is megállítják a járműveket. Óvatos balesetmentes utat, ha infód van, 0-30-30-33-180, jelezd a részleteket SMS-ben vagy Viberen.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió, minden magyar. Több része szakad ma is az ország időjárás szempontjából. Az ország középső részein 16-20 fokot mérhetünk, nyugaton pedig az ivatarnak köszönhetően 6 fokra hűlt le a levegő, de az ország északkeleti részén is sok helyen esik. Nyíradonyban is az ivatar csapott le. Ahogy nézem a folytatást, emelkedik majd a hőmérséklet, és a hétvégén is majd újabb csapadékzóna érkezik, de nagyon nagy szükség van az esőre. A hétvégi programokat érdemes esernyővel, esőkabáttal megszervezni, az nem maradjon otthon. Itt a Petőfin pedig folyamatosan te is informálhatsz közlekedési helyzetről, hogy segítsük az utolévőket. 0-30-30-30-30-380, ez az SMS és Viber számunk. Itt a Petőfin pedig a Balogh Zsigmond.

0: hírek az utakról.
1: Korábbi balesetek nehezítik a közlekedés Monor térségében a 4-es számú főúton a 33-as kilométernél félpályás korlátozást vezettek be, a 26-os számú főúton Sajó-Bábony térségében a 9-es kilométernél pedig a Sajó-Szentpéter felé vezető oldalon a külső sávot zárták le. Az M1-esen erős a forgalom ma is a főváros felé Tata és Tatabánya között számíthat szakaszos lassulásra, időszakos torlódása. Személyautóval, ha Budapest a cél, akkor érdemes az elterelt belső sávot választani. A 12-es számú főúton Nagymaros és Zebegény között pedig az útmenti sziklafal állapotát vizsgálják, így délután 4-ig a 16-os és 18-as kilométer között több alkalommal 10-12 percre is megállíthatják a járműveket, hisz hogy hosszabb menetidővel, ha abban az irányban van dolgod. 0-30-30-30-380, ide pedig jelezd, hogyha valahol máshol is fennakadást ész lesz, segítsük az úton lévőket, továbbra is itt a Petőfi.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió, minden magyar. 3 perc múlva 3-kor érkezünk a legfrissebb hírek Novák Józseftől, majd újabb zenei utazás itt a Petőfin, változatosan, elsőként a Carson Komár.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Műsorajánló. Ezen a héten a Szakcsi Rádióban. A Jazzportré vendége szerda este 19 órától. Olá Dezső, zongoraművész, zeneszerző, tanár. Legkedvesebb előadóit péntek este 19 órától a Jazz kedvencekben mutatjuk be. A Szakcsi Rádió műsorait meghallgathatja a www.szakcsiradio.hu weboldalon és mobil alkalmazáson is. Szakcsi Rádió, a magyar jazz rádiója.
2: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termék árát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
4: Tavaszi rádiókabaré felvételek a Thália téli kertben. Kiváló színészek, ismert humoristák és 3 óra felhőtlen szórakozás. Május 18-án a házigazda Felméri Péter. Sztárvendégek Szerednyei Béla és Müller Péter Sziámi. Közreműködik Aradi Tibor, Bach Szilvia, Maksa Zoltán, Nádas György, Vida Péter és sokan mások. Vegye meg jegyét már most, hogy ne maradjon le a rádiókabaré tavaszi bemutatóiról. Jegyek és bővebb információ a www.jegymester.hu oldalon, valamint a Tália Színház jegypénztárában.
5: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Irány az Adria. Horvátország tele élettel. Szikrázó napsütés, kristálytiszta tenger, vitorlázás a delfinekkel, álomszép szállások. Foglalj kedvezménnyel május 17-ig a szállás.hu-n.
9: Úgy is tett!
0: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Novák József.
0: Ez a Petőfi Rádió.
10: Borult szeles idő, átvették kinevezésüket a Tisza kormány miniszterei. Lelőttek egy idős férfit Monoron.
0: Petőfi Rádió. Közlekedés.
10: Erős a forgalom az M1-esen a főváros felé, Tata és Tatabánya között szakaszos lassulás, torlódás tapasztalható. Személyautóval a Budapestre tartóknak érdemes az átterelt belső sávot használni. Baleset történt a 3-as főúton Nyíregyházán a Soltész-Nagy Kálmán utcán, a Petneházi Dávid utcához közel. A 184-es kilométernél a centrum felé csak egy sáv járható. Több autó koccant a 4-es főúton Monor közelében, a 33-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
0: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
10: Kinevezte az új kormány minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a 16 tárca vezető megbízó levelét. Ezzel megalakult az új kabinet. Délután 4 órától ülésezik az országgyűlés, ahol esküt tesznek a miniszterek. Az új kormány éjféltől lép hivatalba. Idén már nem módosítják az SZIA-t, az áfát viszont csökkenthetik egyes termékek, mint például a tűzifa, vényköteles gyógyszerek egyes élelmiszerek esetében. Erről az új pénzügyminiszter beszélt újságíróknak a bizottsági meghallgatását követően. Kármán András hozzátette, az SZIA rendszerében tervezett módosítás jövő évtől várható. Lelőttek egy 72 éves férfit a TEK munkatársai a Pest-megyei Monoron. A férfi a helyszínen életét vesztette. A hatóságokat zavart és agresszív viselkedése miatt hívták ki. a terrorelhárítók tárgyalni próbáltak vele, de amikor késsel támadt rájuk, majd gázriasztó fegyverrel kétszer is tüzet nyitott, viszonozták a lövéseket.
0: Petőfi Rádió. Sport.
9: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál. Öt újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány ma telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Markgráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint két középpályás, a Zalaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A nemzeti együttes június 5-én a finneket fogadja a Puskás Arénában, négy nappal később pedig Debrecenben a kazahok ellen lép pályára, szintén felkészülési mérkőzésen. Neymar is helyet kapott a brazil labdarúgó válogatott kibővített világbajnoki keretében. A dél-amerikaiak nemzeti csapatának szövetségi kapitánya Carlo Ancelotti 55 nevet tartalmazó listát tett közzé, amelyen a 34 éves Neymar is szerepel 2023. októberre után először. Ma a csapat bemutatóval elkezdődik a 47. magyar országúti kerékpáros körverseny. A Tour de Hongrie holnap Gyuláról indul és vasárnap Veszprémben zárul. A viadalon ezúttal sem lesz hiány a klasszisokból, és izgalmasnak ígérkezik Walter Attila és Dina Márton csatája is a legjobb magyarnak járó fehér trikóért. A Tour de Hongrie valamennyi szakaszát az M4 Sport élőben közvetíti. Köszönöm figyelmüket!
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
10: Erősen felhős lesz az ég, sokfelé várható eső, zápor, zivatar, a szél megerősödik. Délután 15-22, este 6-15 fok valószínű. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
6: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Szép délután, 3 után is változatos magyar zenei kínálat fogad itt a Petőfi, 0-30-30-30-380, itt pedig közlekedési információtól kezdve minden olyat jelezhetsz, ami hallgatóink szemmel is úgy érzed fontos lehet. Szűk egy óra múlva pedig kezdődik az idei Tour de Hongrie, és jönnek a részletek.
7: Itt egy újabb óra,
6: kizárólag magyar zenékkel és Márk Katával.
7: Ez a

0: zenélj vagy énekelj te is élőben.
1: Hajrá magyarok kukac petőfiradio.hu.
0: Minden magyar.
1: Ez a Petőfi Rádió.

Petőfi Rádió minden magyar. Május 12-ét írunk, ma a brit ápolónő Florence Nightingale születésnapján tartják az ápolók nemzetközi napját. A magyar ápoló társadalom számára mai nap egyben összefonódik Kossuth Zsuzsanna örökségével is. A két történelmi személyiség munkássága és szellemisége máig élő hagyományokat teremtett. Ők rakták le az ápolási hivatás alapköveit, és ők voltak azok, akik elsőként emelték fel hangjukat a betegek méltó ellátásáért, az ápolás társadalmi és szakmai elismertetéséért. Az ápolók világnapja alkalmából a példaértékű ápolói tevékenységet végzőket Pro Sanita díjjal és Kossuth Zsuzsanna emlékéremmel ismerik el. Azokat köszöntjük tehát ma, akik nap mint nap az egészségügyi legnehezebb terheit viselik, sokszor csendben, természetesnek vett helytállással. Köszönjük elkötelezett munkájukat, a kitartásukat és azt a szolidaritást, amely nap mint nap a magyar egészségügy egyik legfontosabb ereje.

Petőfi Rádió minden magyar. Tegnap a Magyar Zeneházában átadták az idei irodalmi és zenei Artisius díjakat a Magyar Nemzet Biztonsága című regényért, valamint teljes életművéért. Krasznahorkai László kapta idén az Artisius irodalmi nagydíjat, mellette Tóth László költő, Kornis Mihály író, valamint Soltész Márton és Kenyeres Zoltán irodalomtörténészek részesültek elismerésben négy különböző alkategóriában: költészet, próza, tanulmány, illetve esszékritika. Könnyű és komoly zenei kategóriákban pedig összesen 10 zeneszerző szövegíró, valamint alkotói közösség munkáját ismérték el. Könnyűzenei alkotói életműdíja László Attilát jutalmazták, az év produkciója a Hungária Vissza-vissza című koncert.

MVM Domos június 6-7-ei produkciója, az év junior könnyűzenei alkotói Gerlóci Zsigmond és Kökény Dániel, míg az év könnyűzene szerzője Rácz Gergő és az év könnyűzenei szövegíró Rúzsa Magdi. A díjazottakkal a nap folyamán itt a Petőfin is találkozhatsz. Most azonban a Laurie a folytatás.

elkísér. Petőfi Rádió, minden magyar. Most már csak percek kérdése. 4 órától indul a buli, az irodalmi Nobel és Artisius Díjas Krasznahorkai László szülővárosa Gyula ad otthont az idei Tour de Hongrie-nak. A program 4 órakor kezdődik, a helyszínen kiállítók, színpadi produkciók és izgalmas kerékpáros aktivitások is várják az érkezőket. Ráadásul egy szakmai workshopra is sor kerül az Almási kastélyban. A csapat bemutató 6 órakor indul, az 1 órás programot pedig az M4 Sport élőben közvetíti. A 2026-os útvonal egyébként Dél-Magyarországra fókuszál. 5 versenynap, 19 csapat, 114 versenyző, 836 kilométer. Ez várja az indulókat a 47. magyar kerékpáros körversenyen. Több helyen ugye már matilos megállni, illetve lezárások léptek életbe. Figyeld ezeket. Egyébként az idei magyar kerékpáros körverseny útja a Viharsaroktól holnap majd 1 óra 20-kor indul. Gyuláról Kétegyháza, majd Békés Csaba felé veszi az irányt a karaván, és aztán Doboz irányából majd visszatér a nagy rajt helyszínére. A Tour de Hongrie idén is élőben követhető a világ bármelyik kontinensén, 73 csatornán, 190 országban kerülnek adásba a felvételek. Magyarországon, ahogy korábban említettem, az M4 Sport minden szakaszt a rajtól a célig élőben közvetít, ráadásul a csapat bemutatót is élőben programra tűzi. Az eseményeket online is lehet követni az m4sport.hu oldalon. A hazai sportcsatornán a verseny elemző és értékelő műsora, az Április Tour is adásba kerül, az online térben élőben, a televízióban pedig.

0: Petőfi Rádió minden magyar. 4-től már Szikora Tomi lesz veled a Petőfi csúcsban. Ha szeretnél Petőfi ajándékcsomagot, akkor figyeld a részleteket. Számunk 06303030380 SMS-t és Viber-üzét küldenél. Lesz majd játék és kívánság műsor is. Nagyon kellemes délután. Mindjárt Péter Fibori és a Love Band is érkezik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.

0: 0630 380 számra. Igazi, élő kívánságműsor minden hétköznap este 7 órától velem, Szikora Tamással.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor, kizárólag magyar zenékkel. Minden hétköznap 19 órától itt, a Petőfi Rádióban. Minden magyar. A műsor ajánló után a legfrissebb információk első kézből. A mikrofonnál Novák József. Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos idő várható holnap, északkeleten kisebb záporokkal. Átvették kinevezésüket a Tisza kormányminiszterei. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, közölte a főpolgármester.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Több autó koccant a 4-es főúton Monor közelében, a 33-as kilométernél félpályás korlátozás van érvényben. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió. Hírek.
2: Kinevezte az új kormány minisztereit Súlyog Tamás köztársasági elnök. Az államfő a Sándor palotában adta át a 16 tárca vezető megbízó levelét, ezzel megalakult az új kabinet. Ezekben a percekben kezdődik az országgyűlés ülése, amelyen esküt tesznek a miniszterek, ezzel pedig jogilag is hivatalba lép az új kormány. Idén már nem módosítják az SZJ-t, az áfát viszont csökkenthetik egyes termékek, így például a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek vagy egyes élelmiszerek esetében. Erről az új pénzügyminiszter beszélt újságíróknak a bizottsági meghallgatását követően. Kármán András hozzátette, az SZJ rendszerében tervezett módosítás jövő évtől várható. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét is tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZJA kedvezmények rendszerén sem. Ezt szintén a pénzügyminiszter közölte. Kármán András ugyanakkor az otthonteremtésben komplexebb programokat tart szükségesnek. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, közölte a főpolgármester a Tisza kabinet megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester egyebek mellett bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésekben is szerepet vállal, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Elhagyta Tenerifét az az óceánjáró, amelynek utasai között hantavírus mutattak ki. A hajón tartózkodók többségét evakuálták, a járművet elszállították a szigetről. Jelenleg Rotterdam felé tart, ahol fertőtleníteni fogják. Közben kiderült, további fertőzötteket találtak az utasok között. Egy francia és egy amerikai állampolgár hantavírus tesztje is pozitív lett.
1: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor, eső, északkeleten lehet. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 1-9 nap közben 15-20 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
1: A hírek után a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Délután 4-kor ráfordulunk a munkaidő végére, számíthatsz rám a folytatásban, tartom benned a lelket. Hello, a mikrofonnál Szikora Tamás. Hamarosan nyereményjáték indul, nyerd meg te a Petőfi Rádiós ajándékokat. Gyere velem és mondom a részleteket.
1: Itt egy újabb óra. Kizárólag.

és ne szomorkodj többet, hisz kinek kellenek az istenek. Azt mondták, soha nem kell félned, mert többé nem veszíthetsz semmit el.

0: Petőfi Rádió.
1: Friss hírek az utakról.
2: Hogy hol van baleset, útzár, jelez nekünk, mert a Petőfi Rádióban folyamatosan 20 percenként informálunk téged a közlekedésről. Figyelem, az M6-oson Ivándárda felé a 164-es kilométernél a Geresdi pihenőt lezárták burkolatjavítás miatt. A határ előtt utoljára tankolni a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelye lehet. Tehát le van zárva a Geresdi pihenő az M6-os autópályán a 164-es kilométernél a határ felé vezető oldalon. A 6-os főúton a 65-ös főút csomópontja után Szekszár térségében aszfaltoznak, a 143-as, valamint a 144-es kilométernél jelzőrök irányítják a forgalmat. A fővárosban tart a helyszínelés a Balatoni úton, a Csúcs utca közelében, itt a forgalom egy sávon váltakozva halad, valamint baleset történt az Erzsébet királyné útján, a Fűrész utcánál. Kitartás, vigyázz magadra, várom a további közlekedési infokat az egész országból. Orosházáról, Marcaliból, Szegedről, hívj 061-759-6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

0: Rádió Minden Magyar. Játékot ígértem, szóval játék következik. Petőfi Rádiós ajándékcsomagot nyerhetsz, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és bevásárlótáskát is tartalmaz. Hogy hogyan lett? Tiéd? Figyeld a zenék közötti felhívást, és amikor meghallod, hogy most küld üzenetet, akkor várom, hogy írja 0630303380-on. Fontos a gyorsaság, mert ha első vagy, visszahívlak, egy Petőfi Rádió szlogenért cserébe pedig tér az ajándékcsomagunk. Ilyen egyszerű. Figyelj, a játék néhány pillanat és indul. Lehet, hogy az új Lábas Viki dal után?
1: Sziasztok, Lábas Viki vagyok, ez pedig a Petőfi Rádió, és hallgassátok sok szeretettel az

gyövesen megszólított az Isten. Egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám. Többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja. Vele sírhatok, de az utat mutatja. Egy olyan szöveg,

0: Pápa Jóci, Origó, a Petőfi Rádióban minden magyar. Ez a szám pedig valakinek Petőfi Rádiós ajándékcsomagot ér. Akkor van esélyed, akkor vagy játékban, hogyha jelentkeztél a 0630303380-on, és hogy ki volt a legügyesebb, a leggyorsabb, őt mindjárt visszahívom.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: 20 percenként jövünk a friss aktuális forgalmi infokkal. Figyelem, az M4-esen Monor térségében pihenőhelyeket létesítenek. A 35-ös, valamint a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Mindez tehát az M4-esen Monor térségében. A fővárosban baleset történt a Váci úton kifelé, a Frangepán utca után a külső sávban. Baleset nehezíti a közlekedést az Erzsébet királyné útján, a Fűrész utcánál, valamint tart a helyszínen és a Balatoni úton a Bartók Béla útnál. Itt a forgalom egy sávon váltakozva halad, torlódásra kell készülnöd. Számítok a további információkra az egész országból. Dolgozzunk össze agyhírt Hévízről, Nagykállóról, Jászberényből. Hívj 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

0: Petőfi Rádió minden magyar. Játszunk a folytatásban Petőfi Rádiós ajándékokért. Egy komplett ajándékcsomag nyerhető. És hogy kikapja az esélyt? Hát persze, hogy a leggyorsabb üzenet küldő. Már is őt hívom.
1: Halló?
0: Halló, szia, meglepetés a Petőfi Rádióból. Szikora Tamás vagyok.
1: Dávid vagyok, szia.
0: Szia, Dávid. Valaki nagyon szeretne nyerni egy ajándékcsomagot.
1: Igen.
0: Mert hogy első voltál, elsőként küldtél nekünk üzenetet. Ráadásul tényleg szerintem rekord gyorsan pötyögtél. Hogy csináltad ezt?
1: Egy kis segítséggel.
0: Milyen segítséged volt? Elárulod?
1: Anyukám.
0: Hát akkor anyával együtt most megnyerhetitek a Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Mondd el kérlek, hogy mi volt az óra nyerős lágere.
1: Pápa Jocsi Origo.
0: Igen, és a Petőfi Rádió szlogenjét tudod?
1: Petőfi Rádió mindjárt magyar.
0: Oké, akkor meg vagyunk. Nyertetek!
1: Köszönjük szépen!
0: Petőfi Rádiós ajándékcsomagot, amely bögrét, kulacsot, nyakpaszt és Petőfi Rádiós bevásárlótáskát is tartalmaz.
1: Köszönjük!
0: Régóta próbálkoztál már? Régóta szerettél volna nyerni?
1: Hát igen, igen.
0: És miközben jött az ötlet, hogy most játszatok, mit csináltok épp?
1: Játszunk, imádunk, focis játékot.
0: Akkor most nem nagyon kell holnapra tanulni, készülni.
1: Nem, nem.
0: Jó játékot, és a következő dallal is meglepünk titeket. Bogi és a Maradj még, ezt fogom nektek játszani.
1: Rendben, köszönjük szépen.
0: Dávidnak gratulálunk, de az elmúlt napokban Anikó, Marianna és Anett is nyert Petőfi Rádiós ajándékcsomagot. Holnap pedig te is szerez esélyt.

0: Sziasztok, Timári Lotti vagyok, most pedig a Before I Leave dalunk szól a Petőfi Rádióban.
1: Ez a legújabb magyar zene.

0: ütéscsempészet, Rúzsa Magdidala, a Mona Lisa. Petőfi Rádió minden magyar. 5 óra után is számíthatsz rám, a munka végeztével elkísérlek bevásárolni, edzeni, vacsi készítés közben is együtt vagyunk. A Valmár és a Magány-Vagány, ez diktálja mindjárt az ütemet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Műsorajánló.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Szuper ajánlatok a Coop-ban. Most a 400 g-os Nutella mogyorókrém 1599 forint. Két termék vásárlásakor a 0,4 literes Kubu Play ital 259 forint. Coop, a jó szomszéd. További részletek coop.hu.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezz meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
1: Ismerős a helyzet. Egy kutya és két macska.

0: Lukrécia és Szerénke kalandjait, és derítse ki, vajon ki jár túl kinek az eszén. Családi társasjáték kicsiknek és nagyoknak. Kapható a tvmacibolt.hu-n. A mese folytatódik önnél.
1: 35 éve itthon készül. Az anyataxizók titkos fegyvere. 10 év nyugalom. Ki visz a világból? Az eszed, a zsebed és a szomszédod is a Suzuki-t ajánlja. Most akár 2,1 misi kedvezmény, nyílt hónap tesztvezetéssel és nyereményekkel. Suzuki. Melletted minden helyzetben. Suzuki.hu.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
3: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő várható holnap, északkeleten kisebb záporokkal. Hivatalba lépett a Tisza kormány. Ma kezdődik a Cannes Film Fesztivál.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Az M4-esen Monor térségében sávelhúzásos terelés lassítja a haladást. A 35-ös és a 40-es kilométer között mindkét oldalon lezárták a külső sávot. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg nekünk üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
2: Petőfi Rádió.
3: Hírek.
4: Letették esküjüket a Tisza kormány miniszterei az országgyűlésben. A 16 tárca vezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet holnap már meg is tartja első ülését. Idén már nem módosítják az esziát, az áfát viszont csökkenthetik egyes termékek, így például a tűzifa, a vényköteles gyógyszerek vagy egyes élelmiszerek esetében. Erről az új pénzügyminiszter beszélt újságíróknak a bizottsági meghallgatását követően. Kármán András hozzátette, az esziá rendszerében tervezett módosítás jövő évtől várható. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét is tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem. Ezt szintén a pénzügyminiszter közölte. Kármán András ugyanakkor az otthonteremtésben komplexebb programokat tart szükségesnek. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. A szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Ma este a Pier Salvadori rendezte Elektromos Vénusz című romantikus vígjáték premierjével megkezdődik a 79. Cannes Fesztivál, ahol Peter Jackson új-zélandi rendező életműdíjat vehet át. Az Aranypálmáért 22 alkotás versenyez, köztük Nemes Jeles László első francia nyelvű filmje, a Jean Moulin ellenálló utolsó napjait feldolgozó Moulin is.
3: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható, holnap fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 1-9, napközben 15-20 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
3: A hírek után...
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
3: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Délután 5 óra van, még egy munkanap pipa, és munka után is számíthatsz ránk a Petőfi Rádióban. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Valmar, Magány, Vagány, elsőként ezt játszom, de hamarosan szól Diaz Menta, Hősök, a Blaha Louisiana és Azaria egy-egy zenéje is.
2: Itt egy újabb óra.
3: Kizárólag magyar zenékkel.

0: Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dik a ma. Mindez történt egy hónapja, és ma már 27-dik a ma.
1: Hello? Hello? Jaj, szia Laci, ne haragudj, most telefonáltam benne, azt mondták, hogy ma már nem fogják elutani, csak holnap. Ne haragudj, ugyanez van, igen, de hogy holnap, ma már biztos, hogy nem, de holnap biztos, hogy el fogják utani, ne haragudj.

wish homie could horn up a peely band. Kérlek, ne fáradj majd, köszönni.

0: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
1: Folyamatosan informálunk téged a közlekedésről, nem maradsz le semmiről. A délutáni csúcsforgalom erős például az M0-áson, a Megyeri hídnál, valamint távol a Pécel térségében, az M4-esen Szolnok felé Üllő térségében szintén lelassul a haladás, valamint az M1 M7 közös kivezető szakaszán Budaörstől Törökbálintig. A fővárosban a Krisztina körúton, a Széll Kálmán tér felé, a Városmajorút után balesetben sérült autók foglalják el a külső sávot, mindez tehát a Krisztina körúton a Városmajor utca után, valamint tart a helyszínen és a Balatoni úton a Bartók Béla útnál, itt a forgalom csak egy sávon halad, mindez tehát Budapesten. Várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket az egész országból, Békésről, Nyírbátorból, Zalaegerszegről, hívj 061 759 6060.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét. Petőfi Rádió.
1: 1-2-H és Azaria kísérel téged vezetés közben a Petőfi

0: Petőfi Rádió minden magyar. 0617596060, ez a forró drót. Halló!
1: Jó napot, Petőfi Rádió, ugye?
0: Igen, Petőfi Rádió, szia! Én Tomi vagyok, és te?
1: Én Fellár Marcel Romániában vagyok éppen, és egy számot szeretnék kérni, ha lehet.
0: Na, osztálykiránduláson vagytok? Teri találat. Merre mentetek osztálykirándulásra pontosan?
1: Koron!
0: Aha, és hány napot lesztek kint, vagy hány napot vagytok kint?
1: Hát reggel indultunk, reggel 5-kor, és szombat este jövünk meg Budapestre.
0: Na, hát akkor a mai nap az konkrétan elment az utazással nektek, nem?
1: Hát igen.
2: Még mindig megyünk a
1: szállásra. Hát 12 órája utazunk.
0: Uha. Na, hát akkor jó a buli a buszban?
2: Nagyon jó.
0: És melyik szám csinálna még nagyobb buli hangulatot hozzátok?
1: Well Hello, az nagyon jó.
0: Mákotok van, srácok, mert a Well Hello-val folytatjuk, jó? Apu Web meg itt a Petőfi Rádióban. Ezzel kívánok jó kirándulást.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszi, ciao. Kívánság műsor este 7-kor lesz majd, de a további itandó üzeneteket folyamatosan várom a forródrót 061 759 60.

0: kell élni. Ha van olyan dal, ami bármikor képes simogatni a lelkünket, akkor ez az. Anna and the Barbies, Márti dala. Itt a Petőfi Rádió, minden magyar.
1: Petőfi Rádió. Friss hírek az utakról.
0: Elkísérünk A-ból B-be, és a Petőfi Rádióban folyamatosan informálunk téged a közlekedésről a délutáni csúcsforgalomban 20 percenként. Az M6-oson a határ felé lezárták a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőhelyet, javítják a burkolatot. Éppen ezért fontos, hogy a határ előtt utoljára a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet tankolni. Mindez tehát az M6-oson Ivándárda felé, tehát a határ felé vezető oldalon, ahol a 164-es kilométer lévő pihenő le van zárva. A fővárosban baleset történt a Krisztina körúton a Széll Kálmán tér felé, a Városmajor utca után a külső sávban, és helyszínelnek a Balatoni úton a Bartók Béla útnál, itt a forgalom még most is csak egy sávon halad. Ha van további infód, várom, dolgozzunk össze, adj helyzetjelentést. Sajó Bábonyról, Sáros Patakról, Pápáról, hívj 061 759 6060.
1: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.

kint attól szép, hogy belül a kor. Egy elhasznált karosszékben, amin megül a por, gondolkodva, hogy úgy érünk, mint belül a bor. Ha repül az idő, csak úgy repül a kor.

0: Sziasztok, Kistibe vagyok, a Queen zenekarból, ez pedig itt az új dalunk, a Láthatatlanul. Fogyasszátok, hallgassátok szeretettel.
1: Tudom, hogy hív még az eső, és a fejedben fütyül a szél.
2: Ez a legújabb magyar zene.

0: május 12-e Pongrácz névnapja. Isten éltesse az ünnepelteket, hogy a születésnaposokat is meglepheted egy dallal. Köszönj fel a kollégád, a legjobb barátod egy zenével. Egy óra múlva 7-kor indul a kívánságműsor. Várom az üzeneted 0630 30 30 380. 6 után a David Tamint az Anima Sound System dala hozza. Tedd a napfényt a számba.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
4: És ez még csak a bemelegítés.
3: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzünk a kedvezményekből.
5: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
7: Vagy ki sem látsz a dugóból.
6: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
7: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
6: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
7: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
6: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
7: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
6: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
7: a Petőfi Rádióban.
8: Ajándék uzsonnás doboz a Regnum kölyök termékek mellé. Vásárolja a Spár és Interspár üzletekben legalább 1599 forint értékben Regnum kölyök termékeket, melyek nem tartalmaznak hozzáadott tartósítószert, színezéket, ízfokozót, sem foszfátot, és szerezd meg gyermekednek a praktikus és menő Regnum kölyök uzsidobozt. Az akció május 7-től július 3-áig, vagy a készlet erejéig tart.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
6: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
9: Napos idő várható holnap, északkeleten kisebb záporokkal. Hivatalba lépett a Tisza kormány. Nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz az új kabinet, jelentette ki Magyar Péter.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
9: Élénk a délutáni forgalom a Budapest környéki utakon, így az M0-áson a Megyeri hídnál és távolabb Pécelnél. Az M1-es, M7-es közös kivezető szakaszán Budaörstől Török Bálintig, az M4-es Szolnok felé vezető oldalán Üllő térségével, valamint a 10-es, a 11-es, 31-es, 51-es, a 6-os és a 7-es főúton a fővárosból kifelé. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
6: Hírek.
9: Letették esküjüket a Tisza kormány miniszterei az országgyűlésben. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet holnap már meg is tartja első ülését. Súlyog Tamás köztársasági elnök sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek. A Sándor palota közleményében hangsúlyozta, hogy a köztársasági elnök az alaptörvénynek megfelelően járt el az állam demokratikus működésének folytonossága érdekében. Nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz a Tisza kormány. A kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak. Jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárca vezetők bemutatásakor hangsúlyozta, az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként. Semmilyen érdemi költségvetési kihatással járó kötelezettséget nem vállalt az ügyvezető kormány, írta a leköszönő miniszterelnökséget vezető miniszter. Arra reagálva, hogy Magyar Péter tegnap tájékoztatást kért az Orbán kormány ügyvezető minisztereitől arról, milyen állami vezetői döntéseket hoztak a szombati kormányfői eskütétele óta. Gulyás Gergely szerint csak olyan ügyekben született döntés, amelyekben az eljárás már a választások előtt megindult. Például kiírták a pályázatot.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
9: Napos idő várható, holnap fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik hajnalban. Egy 9 nap közben 15-20 fokra számíthatunk. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
7: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: 6 óra után is úti társad vagyok. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás. Együtt gurulunk, várom a közlekedési infokat és játszom a legnagyobb magyar zenéket. A playlisten Csinszka, Konyha és a Hiperkarma egy-egy dala, a kezdésben pedig itt az Anima Sound System.
7: Itt egy újabb óra. Kizáról

0: az utakról.
1: Én vagyok a GPS, aki mondja, hogy merre menj, vagy merre ne menj. Most éppen azt, hogy merre ne menj. Baleset történt az M5-ösön Röszke felé Újhartyán térségében, a 46-os kilométernél itt forgalomkorlátozás van. Tehát baleset az M5-ösön Újhartyán közelében, a Szeged felé vezető oldalon, a 46-os kilométernél. Az M6-oson a Határ felé vezető oldalon lezárták a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőt burkolat felújítás miatt. Fontos info, hogy a határ előtt utoljára tankolni csak a 135-ös jelű Pálcánkerti pihenőhelyen lehet. Tehát le van zárva az M6-oson a 164-es jelű Geresdi pihenő a Határ felé vezető oldalon. A fővárosban helyszínelnek a Krisztina körúton, a Széll Kálmán tér felé, a Városmajor utcánál a külső sávban, és megszűnt a forgalmi akadály a 10. kerületben, a Vaspálya utcában, a Kőér utcánál. Várom a további közlekedési infokat, a még frissebb helyzetjelentéseket. Egerből, Dabasról, Taksonyból hívj 061-759-6060, dolgozzunk össze!
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét!

Petőfi Rádió, minden magyar, nincs megállás. Itt a 4 Street és a Hadd Menjen. A srácoknak konkrétan szeptemberig, ősz közepéig az összes hétvégéjük foglalt. Például most hétvégén Körmenden és Cseszneken játszanak, de a hónapban Babóton és Tolnán is fellépnek. Ezzel a dallal, Hadd Menjen!

0: friss hírek az utakról.
1: Most hírek az autópályákról. Figyelem, az M3-ason Mogyoród, valamint az M31-es csomópontja között felújítják a burkolatot, a 27-es, valamint a 19-es kilométer között van forgalomkorlátozás. A 37-es, valamint a 43-as kilométer között lezárták a Vásárosnamén felé vezető oldal külső és leálló sávját, emiatt szintén forgalomkorlátozás van és sebességkorlátozás érvényben. Budapest felé pedig az 59-es jelű 60 kelet csomópont felhajtóága is zárva van, helyette a 60 Salgó-Tarján csomópontban lehet felhajtani a főváros irányába a pályára. Emmött átépítik a Kecskemét észak csomópontot a 74-es kilométernél, ezért itt forgalomkorlátozás van érvényben, és Kecskemét elkerülő szakaszán pedig sávberhúzás terelés van érvényben a 81-es, valamint a 83-as kilométer között. És még egy info az M6-osról, ugyanis a határ felé vezető oldalon lezárták a 164-es kilométernél lévő Geresdi pihenőt burkolat felújítás miatt. Ennek kapcsán fontos info, hogy tankolni utoljára csak a 135-ös jelű Fácánkerti pihenőhelyen lehet. Mindez tehát az M6-oson a határ felé vezető oldalon. Várom a további infókat, hogy mi a helyzet például az M1-esen, az M7-esen. Szólj nekünk is, 061-759-6060, ez a telefonszámunk.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
2: Petőfi Rádió.
1: Honey Beast, Pornograszt, Hullik a cseresznyefa virága, most ezt hallgatjuk vezetés közben, de hogy hét után mit játszak, az rajtad áll. Hamarosan indul a kívánság műsor.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Ez már egy üzenet. Szia! Az öcsémnek Vésztőre szeretnék nagyon sok boldog születésnapot kívánni, írja Niki. Isten éltesse az ünnepeltet. A kívánság műsorban az első dalt neki játsszuk. No Sugar, amit a szív.
1: Amit a szív, amit a szív adhat az életnek, az tervez.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: Műsorajánló. Egy hétvége az összetartozás jegyében. A valódi ünnep ott kezdődik, ahol időt szánunk egymásra. Nem a múltba tekint, hanem a jelenbe néz. Határokon átívelő kulturális esemény, nemzeti egységünk ünnepe. Toroczkói Duna napok. Hamarosan a Dunán, a Duna World-ön és az M5 műsorán.
4: A műsorajánló után a műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám. Tartós árcsökkentés az Aldiban. Idén már több mint 1000 termékárát csökkentettük. Például a fél literes vitaminital 19% kedvezménnyel 245, a 100 g-os héj nélküli tökmag 24% kedvezménnyel 429 forint. Gyere és spórolj velünk minden nap!
6: Nagy dobásra készül az M3 Outlet. Május 7-én megnyílik Európa legújabb Nike üzlete, szupernyitási akcióval és 4 napos daytime kültéri bulival.
7: És ez még csak a bemelegítés.
6: Május 11 és 17 között a sportnapok alatt hihetetlen kedvezményekkel vár mindegyik üzletünk. Írd fel a dátumot. M3 Outlet. Sportot űzzünk a kedvezményekből.
8: Munka után fáradtan indulsz hazafelé.
9: Vagy ki sem látsz a dugóból.
8: Vagy már előre kiráz a hideg a bevásárlástól.
9: Jogi, a mai nap nincs még veszve.
8: Minden hétköznap délután 4 órától nincs más dolgod, mint résen lenni.
9: Let's go! Ha meghallod az óra nyerő magyar zenéjét, és te küldöd el a leggyorsabban a dal előadóját és címét,
8: akkor a tiéd a többek között fémkulacsból, bögréből és vászontáskából összeállított Petőfi Rádió ajándékcsomag.
9: Most is jó helyen vagy, mert hazai zenét hallgatsz.
8: Keresd az óra magyar zenéjét, és nyerj értékes nyereményeket délután is
9: a Petőfi Rádióban.
10: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett 3. premierünk. Az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
2: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
4: A mikrofonnál Novák József.
2: Ez a Petőfi Rádió.
11: Napos idő várható holnap, északkeleten kisebb záporokkal. Hivatalba lépett a Tisza kormány. Nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz az új kabinet, jelentette ki Magyar Péter.
2: Petőfi Rádió. Közlekedés.
11: Baleset történt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, Újhartyán térségében. A 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Lesodródott egy autó a 76-os főútról Kisbucsa közelében. A 45-ös kilométernél egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívül itt lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 30 30 380-as számmal.
2: Petőfi Rádió.
4: Hírek.
11: Letették esküjüket a Tisza kormány miniszterei az országgyűlésben. A 16 tárca vezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet holnap már meg is tartja első ülését. Sok erőt, valamint a nemzet érdekében végzett méltó szolgálatot kívánt az új minisztereknek a köztársasági elnök. A Sándor palota közleményében hangsúlyozta, hogy az államfő az alaptörvénynek megfelelően járt el az állam demokratikus működésének folytonossága érdekében. Nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz a Tisza kormány, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként.
2: Petőfi Rádió. Sport.
12: Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
11: Öt újonc is bekerült a magyar labdarúgó válogatott idei második keretébe. Márko Rossi szövetségi kapitány ma Telkiben hozta nyilvánosságra a 29 fős névsort, amelynek újoncként tagja a Liverpool kapusa Pécsi Ármin, a Puskás Akadémia védője Markgráf Ákos, a holland Alkmaar támadója Kovács Bendegúz, valamint két középpályás, az Alaegerszegből Szendrei Norbert, a Győrből pedig Tóth Rajmund. A nemzeti együttes júniusban Finnországot és Kazaksztánt látja vendégül felkészülési mérkőzésen. Távozik a Diósgyőr női kosárlabda csapatából Milica Jovanovic és Monika Grigalauskitje. Az NB1-ben ezüstérmet szerző Miskolci együttes két meghatározó játékosától búcsúzik. Jovanovic 5 év után, míg Grigalauskitje 3,5 esztendőt követően igazol el a DVTK-tól. Az ekvadori Jonathan Narváez nyerte az olasz kerékpáros körverseny negyedik szakaszát. A bulgáriai nyitány után ez volt az első etap Olaszországban, Narváez mezőnyhajrában győzött. A Giro d'Italia összetett versenyének élére a szakaszon harmadikként célba érő olasz Giulio Ciccone lépett fel, így holnaptól ő viselheti a rózsaszín trikót. Köszönöm figyelmüket!
4: Petőfi Rádió. Időjárás.
7: Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel. Kisebb záporok északkeleten lehetnek. A szélen nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 1-9, napközben 15-20 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
4: A hírek után...
9: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: És 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: No Sugar, amit a szív. Ezzel indul a Petőfi Rádióban a kedves tím élő kívánságműsor. Hello, ha mikrofonnál Szikora Tamás, de hogyha van olyan magyar dal, ami felpörgetne vagy ellazítana téged, írd meg nekem. 0630 30 30 380.
9: Itt egy újabb óra.
4: Kizárólag magyar zenékkel és Szikora Tamással.
9: Ez a Petőfi Rádió.
12: Petőfi.

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Háló, itt a Petőfi Rádió.
3: Egy zenét szeretnék kérni.
2: Ki szeretne zenét kérni? Hogy szólíthatlak?
3: Kovács Bendegúz.
2: Háló, Bendegúz. És mit csinálsz, miközben zenét szeretnél kérni?
3: Most utazunk.
2: Már mentek?
3: Romániába. Innen Békés Csabáról.
2: Mi lesz a programod kint?
3: Sielés, meg sátrazás.
2: Ja, tehát, hogy osztálykirándulás van most éppen?
3: Nem, családi.
2: Ja, aha. És ott még van hó, hogy még fogtok tudni síelni?
3: Megnézitek,
2: de én is megnézem, most már kíváncsi vagyok, beütöttem, hogy Hargita webkamera, mert gyanítom, hogy arra felé mennétek, az ott a legmagasabb része, és én itt nem látok havat, úgyhogy lehet, hogy síelés nem lesz.
3: Hát akkor lehet, megyünk kakaót inni.
2: Vagy maci kávét. Kinek szeretnétek számot küldeni?
3: A barátaimnak. Norbert, Nimrod, meg Noel.
2: Oké, srácok, érezzétek jól magatokat, és akkor meglepünk titeket.
3: Köszönjük!
2: De Spannónia, ez csinál hozzátok buli hangulatot. De mást is szívesen meglepünk. Ez a kívánság műsor 9 óráig.

0: 061-759-6060. Tomi már várja a hívásod.
1: És Tomi várja a közlekedési infokat is. Figyelem! A 403-ason Nyíregyháza külterületén baleset történt, egy sávon megy a forgalom, a 403-ason, tehát Nyíregyháza külterületén. Pontosabb infót hallgatóinktól várok, akik éppen arra közlekednek. A 76-oson pedig Kisbucsa térségében egy személyautó lesodródott az útról, az árokban állt meg, a 45-ös kilométernél egy sávot lezártak. A legutóbbi hírek szerint pedig az M5-ösön is volt baleset Újhartyán térségében a Szeged felé vezető oldalon, a 46-os kilométernél. Ha ez még aktuális, akkor várom az infót. Útközben pedig magyar kedvencek szólnak a Petőfi Rádióban. Most a Csipó Cirkusz és Szirota Jennifer közös dala Gyere kicsi. Ez pedig itt az üzenet Noémitől. Szia Tomi! Atinak szeretném üzenni, hogy hiányzol és nagyon-nagyon szeretlek. Összekötünk titeket most is ezzel a dallal a kívánságműsorban.
2: Kicsi

0: Petőfi Rádió kívánság műsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Na nehogy várom a hívásod, este 9-ig én vagyok a telefonközpontos. Halló.
3: Pisti vagyok.
2: Szia Pisti, itt pedig Tomi, hallgatlak.
3: Olyannél hívlak, hogy a haveromnak holnap matek dogát írt, számomra kérhetnék?
2: Természetesen, hát rajtunk nehogy már múljon a matek dogája. Te is írsz egyébként matekból, osztálytársak vagytok, vagy csak ő?
3: Nem, egyel idősebb, mint én.
2: Hogy áll egyébként a matekkal?
3: Hát, neszesen.
2: Kell neki a bíztatás?
3: Hát nem, kell, bőven.
2: Akkor rendelés felvéve, és játszom is nektek a dalt a Petőfi Rádióban.
3: Oké, és köszi.
2: Deniz, csoda, ezt indítom, de nem csak matek tanuláshoz, hanem például munkához. Nóri írt nekünk, hogy leltározni fognak holnap a boltjukban, és most készülnek elő, szóval két kolléganőjének címezni a következő dalt, Mariettának és Vikinek. Kitartás nektek, csajok, én tartom bennetek.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. Telefonszámunk 061-759-6060.
1: Tomi már várja hívásod.
2: Viberen pedig Jánostól kaptam közlekedési infót, hogy Jászberény térségében a 32-esen oldalára borult egy autó a 18-as kilométernél, ezért forgalomkorlátozás van. Köszi szépen. Mindez tehát a 32-esen Jászberénynél, a 18-as kilométernél, ahol egy sávon megy a forgalom. Várom a további infokat, és játszom a kedvenceket. Szia, ez már egy SMS, angyalomnak szeretném küldeni a következő számot, és üzenem, hogy nekem te vagy a világ, nagyon-nagyon szeretlek. Név nélkül kaptam. Márk is leadta a rendelését, aki a Koliba a 111-esbe a Csajoknak címzi a következő számot. Rajtam nem fog múlni a hangulat. És Gergő is írt, hogy a feleségének, Szintinek választana egy dalt, megismerkedésük harmadik évfordulója alkalmából. Megajándékozunk titeket a Solvay-vel. Itt a Szélcsend.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a has.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Gábor írt nekünk ebben a másodpercben, hogy hazafelé tartanak a szerelmével, Laurával, és neki szeretnék küldeni a következő számot, mert van egy fekete pontja, amit szeretne kijavítani. Olá Gergő, jóban, rosszban, ez az információk után a tiétek.
3: Együtt leszünk mi jóban, rosszban, mert hozzád köt minden. Néha lesz, ami fáj, és a nap sem süt majd mindig rá.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Műsorajánló.

színészek és rendezők, zenészek vagy zeneszerzők. Ők mind szerepelnek a Petőfi Rádió Humán Erőforrás programjában. Szani Roland vagyok, és ma 21 órától ismét Kultúrfitness.

0: Dani Rolanddal. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
2: Napos idő várható holnap, északkeleten kisebb záporokkal. Hivatalba lépett a Tisza kormány. Már a jövő hónapban megkapja Ukrajna 90 milliárd eurós hitel első részletét az Uniótól.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
2: Baleset történt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán Újhartyán térségében. A 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Oldalára borult egy autó a 32-es főúton Jászberény határában. A 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Lesodródott egy autó a 76-os főútról Kisbucsa közelében. A 45-ös kilométernél egy sávot lezártak. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
2: Letették esküjüket a Tisza kormány miniszterei az országgyűlésben. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet holnap már meg is tartja első ülését. Nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz a Tisza kormány, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. Már a jövő hónapban megkapja Ukrajna a 90 milliárd eurós hitel első részletét, amelyet közvetlenül drónok gyártására és beszerzésére fordítanak, közölte az Európai Unió kül- és biztonságpolitikai főképviselője a tagországok védelmi minisztereinek brüsszeli tanácskozása után. Kaja Kallas hangsúlyozta, hogy a hitel mellett a kétoldalú támogatásoknak és az Oroszország elleni szankcióknak is folytatódniuk kell. Közeledik az orosz-ukrán konfliktus lezárása, de konkrét időpontról egyelőre nem lehet beszélni, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov hangsúlyozta, hogy Oroszország továbbra is nyitott a tárgyalásokra, és üdvözli az Egyesült Államok közvetítői szerepét. Ugyanakkor a humanitárius fegyverszünet lezárultával folytatják a hadműveleteket.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
2: Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 1-9 napközben 15-20 fokra számíthatunk. A részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
0: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: 8 óra van, fél időnél vagyunk, folytatódik az élő kívánságműsor a Petőfi Rádióban hallgatóink kedvenceivel. Hello, Szikora Tamás vagyok. Lepjük meg akár az osztálytársad, a családod, a legjobb barátod, a kollégád egy magyar dallal. Ír vagy hívj!
1: Itt egy újabb óra.
0: Kizárólag.

0: hazai zenét hallgatsz. Ez a Petőfi Rádió. Minden magyar.
1: Gyere baba, gyújtsál világot. De sok út, de

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Virág azt írja, szia Tomi, mi a lányommal Hannával éppen hazafelé utazunk, és nem csak egy zenét szeretnénk kérni, hanem Petőfi Rádiós ajándékcsomagot is nyerni. Ezt holnap délután megtehetitek, hiszen minden hétköznap, minden munkanap délután 4 és 5 között játékot indítok, és a leggyorsabb üzenetküldő a játék felhívás után megkapja a lehetőséget az ajándékcsomagért. Szóval játszatok velem holnap délután is. A zene viszont most a tiétek lesz, és hogy még kié, azt már nem én mondom, hanem te, aki hívta 061-759-6060-at.
3: Én a feleségemnek küldeném.
2: Hogy hívják a párodat?
3: Adrián.
2: És mit szeretnél Adriánnek üzenni?
3: Hát, hogy nagyon szeretem.
2: És már régóta szereted őt?
3: Nagyon régóta.
2: Kívánom, hogy egy életen át tartson. Itt a Hipnózia dala, a Vadvirágok. Következik egy feltörekvő csajbanda, akiket nálunk a Petőfi Rádióban hallottál először.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630 30 30 380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Telefonszámunk pedig 061 759 6060, amely nem csak az üzenetek, a dalkérések miatt fontos, hanem a közlekedési információk miatt is.
1: Petőfi Rádió.
0: Friss hírek az utakról.
2: Elkísérünk kilométerről kilométerre. Korábban baleset volt az M5-ösön Újhattyán térségében a Szeged felé vezető oldalon, a 46-os kilométernél. Tehát M5, 46-os kilométer Szeged felé korábban baleset miatt volt forgalomkorlátozás. A 32-esen Jászberénynél, a 18-as kilométernél oldalára borult egy személyautó. Itt egy sávon megy a forgalom. A 76-oson Zalaegerszeg külterületén egy személyautó a szalagkorlátnak ütközött az 52-es kilométer, és a 403-ason Nyíregyháza külterületén is volt egy baleset. A helyszínelés idejére itt egy sávot lezártak, hogy ott most mi a helyzet. Várom az információkat.
0: Jó utat, és hallgass közben magyar zenét.
1: Petőfi Rádió.
2: Ez pedig az élő kívánság műsor, most Dorci választásával, aki az osztálytársaival hallgat minket. Kirándulni voltak ma Szegeden, és hazafelé tartanak a buszban, szóval a 7 C-nek játszom ezt a dalt. Morioness, Végtelen, a Petőfi Rádió kívánság műsorában.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Nóci írt nekünk Viber üzenetet, hogy megvették álmaik autóját a barátjával Krisztoffal, és éppen hazafelé tartanak, és a Petőfi Rádió kívánságműsorát hallgatják, szóval nektek játszom a következő dalt, és gratulálunk hozzá, kívánunk balesetmentes jó utat! Remélem az összes rádiócsatorna helyére a Petőfit mentitek el. 061-759-6060, ez a telefonszám, te következel. Kinek szeretnéd küldeni a következő dalt?
3: A barátaimnak, a családaimnak, meg a testvéremnek.
2: Aha, együtt vagytok most a spanokkal, a barátnőiddel?
3: Igen, a spanokkal.
2: Na, kaphatok keresztneveket?
3: Luca, Regina, Laura.
2: Csajok, jó szórakozás nektek. Rácz Gergő és Orsovai René közös dala tiétek. Itt a Miért Ne.

0: Szaralamban.
1: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
2: Kérd most kedvenc magyar zenét.
3: 061-759-6060 a kívánságvonal, Olivéra vonalban. Nálatok mi a program?
4: Osztálykiránduláson voltunk Pécsen.
3: Na és mit csináltatok? Mit néztetek meg?
4: A Zsolnay negyedet meg körülnéztünk csak.
3: Aha, és ilyenkor, amikor szabad program van, akkor egyébként merre bandáztok, hogy hová ültök be a srácokkal?
4: Hát itt csak jártuk a város.
3: Most pedig úton haza, akkor elkísérünk titeket. Kösz, hogy csörögtél!
4: Köszi.
3: Children of Distance, Emlékezz rám 2, ezt indítom. SMS-t is kaptam Barbie-tól, ő írt nekünk, hogy a legjobb barátnőivel Ritával ma csajos estét tartanak, nosztalgiáznak, és ez a kedvencük. Hölgyeim, hát akkor megalapozzuk az este hangulatát ezzel a zenével.

szerintem a súlyát. De nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez. Mert nem akarom, nem, nem, nem, hibáztam eleget, azt hiszem. Már nem kérek akkor sem, ha fegyvert tartasz majd a fejemhez.

0: Petőfi Rádió kívánságműsor. SMS és Viber számunk 0630303380.
1: Kérd most kedvenc magyar zenét.
2: Marietta üzenetével zárjuk a ma esti kívánságműsort, aki a lányának Virágnak szeretne gratulálni a Kressz vizsgájához. Mi is itt teszünk, és sok sikert kívánunk a továbbiakban. 9-kor kezdődik a Kultúr Fitness Szani Rolanddal, kívánságműsor pedig legközelebb holnap este lesz a Petőfi Rádióban 7 órától, akkor is számítok majd rád. Szép estét kívánok, Szikora Tamás vagyok, hello!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
0: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Visszatér a Csináljuk a Fesztivált kulissza, olyan podcast adásokkal készülünk, amiben a műsorhoz kapcsolódó zenészek, zeneszerzők, dalszövegírók érkeznek hozzánk. Olyan történeteket hallhatunk tőlük, amiket eddig még sosem. Itt lesz velünk például a Kártágó zenekar három tagja, Ferenc Karesz, Horváth Csárli, úgyhogy nagyon nagy izgalmakkal, történetekkel készülünk. Nézzenek minket!
0: Csináljuk a Fesztivált kulissza a Mediaklikken és az MTVA YouTube csatornáján. A műsorajánló után
1: a legfrissebb információk első kézből.
0: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
4: Napos idő várható holnap, északkeleten kisebb záporokkal. Hivatalba lépett a Tisza kormány. Nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz az új kabinet, jelentette ki Magyar Péter.
1: Petőfi Rádió. Közlekedés.
4: Baleset történt az M5-ös Röszke felé vezető oldalán, Újhartyán térségében. A 46-os kilométernél forgalomkorlátozásra kell készülni. Oldalára borult egy autó a 32-es főúton Jászberény határában. A 18-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630-30-30-380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
0: Hírek.
4: Letették esküjüket a Tisza kormány miniszterei az országgyűlésben. A 16 tárcavezető kora délután vette át kinevezését Súlyog Tamás köztársasági elnöktől a Sándor palotában. Ezzel megalakult az új kormány. A tervek szerint az új összetételű kabinet holnap már meg is tartja első ülését. Nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz a Tisza kormány. A kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladataként. A konkrét vállalások, határidők és összegek hiányát kifogásolta a miniszterjelöltek bizottsági meghallgatásai után a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence közösségi oldalán úgy értékelte, hogy az ülések után sem lehet többet tudni a tárcavezetők szakmai terveiről, mint a folyamat megkezdése előtt. Hozzátette, konstruktívan állnak az új kabinethez, de figyelemmel kísérik a kampányi ígéretek megvalósítását. Mesterséges intelligenciával készített hamis hirdetésben éltek vissza a Semmelweis Egyetem rektorának fotóival és hangjával. Ezért az intézmény megteszi a szükséges jogi lépéseket. A közösségi médiában terjedő videóban Merkeli Béla egy gyógyhatású készítményt népszerűsít, ám az egyetem közleménye hangsúlyozza, hogy orvosaik soha nem reklámoznak gyógyszereket. A fogyasztókat arra kérik, hogy gyógykészítményeket kizárólag legális forrásból, szakorvosi konzultáció után szerezzenek be. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata, vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült.
0: Petőfi Rádió. Időjárás.
4: Napos idő várható holnap, fátyol és gomoly felhőkkel. Kisebb záporok északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 1-9, napközben 15-20 fokra számíthatunk. A részletes híreink a hirado.hu oldalon olvashatók.
0: a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
0: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 9 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness. A zenéjében keveredik a pop, a jazz, a világzene és a francia sanzonok világa, és a közelmúltban elkészült az 5. nagy lemeze, aminek a címe az, hogy Apoteózis. Ebben az órában Csemer Boglárka, Bogi, énekesnő, dalszerző, előadó művésszel beszélgetek. Mindjárt kezdünk. Hello, Sunny Roland vagyok.

0: Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kultúrfitness, és ebben az órában a zene világában fogunk kalandozni. Már itt ül velem szemben a hölgy, aki pár évvel ezelőtt, egy jó 10 évvel ezelőtt letarolta az egész zenei világot. Mindenféle amerikai műsorokból is fölhívták meg, francia divat magazinok készítettek vele mindenféle interjúkat, mert olyan jól sikerült egy bizonyos dal és a hozzátartozó videoklip, hogy az egész világ hirtelen ráfigyelt. Csemer Boglárka, Bogi velem szemben a stúdióban.
2: Azt a micsoda felkonferálás.
1: Hát de így történt.
2: Köszönöm szépen, szerpusz.
1: Nem
2: üdvözlöm a hallgatókat is. De tényleg így történt.
1: A Good Morning Amerikából is írtuk állítólag. Azért az eléggé megtisztelő, hogyha valaki itt Európa szívében csinál egy olyat, hogy a Good Morning Amerikából felhívják.
2: Szép történet, tényleg.
1: Meg a francia elmagazin, vagy nem tudom, hogy történt ez.
2: Hát ezek mind voltak, amiket mondtál. Tényleg így volt.
1: Az mikor történt? 2017-es az adal?
2: 11 éve.
1: Igen, és az elmúlt időszakban mi azért nem sokat találkoztunk. Nem tudom, szerintem egy 3 éve nem beszélgettünk egymással. Mi újság mostanában veled, Bogi? És most nem arra vagyok kíváncsi, hogy az 5. lemez, arról majd beszélünk nem sokára, hanem egyébként.
2: Hát egyébként érek, mint a jó bor, van 2 kislányom, ugyanúgy alkotok, ugyanúgy koncertezek, csak én egy ilyen csendes ember vagyok, én nem vagyok egy ilyen harsány, minden partin ott találsz, és akkor majd velem fogsz koktélozgatni, hanem én csinálom szépen csendesen a dolgomat.
1: Mindenféle formációk is alakultak az elmúlt időszakban, erről majd a későbbiekben beszélünk, viszont akkor forduljunk rá az elejségre, méghozzá arra, ami aktuális. 4 nagy lemez már napvilágot látott, nem vagy az előadó, aki fél évről fél évre, évről évre lemezekkel jelentkezik, erre is elég sokat kellett várni, erre a bizonyos apoteózisra.
2: Hát jól fogalmazol, hát neked kéne beszélned helyettem. Hát nem, szerintem én nem tudok egyszerűen fél évente kiszülni magamból 10-15 dalt. Tehát témáim sem lennének nagyon változatosak, meg egyszerűen kell ennyi inger, 2-3-4 év ingere, hogy az lecsapódjon ilyen a dalszerzői szinten is, és végülis a legutóbbi lemezem az 22-es, tehát egy jó 4 év. Úgy tűnik, hogy mindig ilyen választásokkor jövök ki albumokkal, már ezt megfigyeltem, de valahogy így nekem is ez a 4 éves ciklus, ez így működik a kis lelkemben.
1: És ebben a 4 éves ciklusban, ebben te figyeled a téged körülvevő világot, a saját érzelmeidet, és akkor nem tudom, mindenféle jegyzeteket készítesz a kis
2: notaszerben. Egyébként igen, de ezt nem úgy kell elképzelni, hogy ez ilyen full tudatos. Tehát van, egyszerűen zajlik az élet, mint mindenkinek, és aztán egyszer csak így leülök, és szépen így kibuknak. De persze olyan is van, ami mondjuk 3-4 évvel ezelőtti jegyzetből szökken szárba, de kell hozzá az a tudatos dolog, hogy na akkor én most leülök, és szépen megcsinálom ezt a lemezt. Tehát hagyom így, hogy zajoljon az élet, meg közben csinálom a kis dolgomat, koncertezek, műsorokat hozok létre, ide-oda megyek, de kell egy ilyen dedikált alkalom, hogy akkor na most le kell ülni, és ezt szépen ki kell dolgozni.
1: Erről a dedikált alkalomról majd a későbbiekben beszélünk, viszont akkor neked úgy kell élni az életed, mert nagyon sokan úgy élik az életüket, hogy akkor csak történnek a dolgok, ők meg mennek tovább, csinálják a következőt, észre sem vették, hogy akkor nem tudom, valamilyen feladatot, amit kitűztek maguk elé, megcsinálták. Tehát, hogy akkor úgy kell figyelned a téged körülvevő életed, meg saját magad, hogy külső szemmel is, hogy akkor ez most valamilyen benyomást keltett bennem, ez az érzés, ez az esemény, ez a valami.
2: Igen, meg az is volt, hogy azért nagyon fárasztó egy albumot létrehozni. Nagyon fárasztó, nagyon boldogító, nagyon gyötrelmes, tehát a végleteket érzed folyamatosan, miközben készíted. Tehát amikor én a Fragilitét megcsináltam, úgyhogy akkor volt 2 éves a kisebbik lányom, én azt nem tudom, hogy hoztam össze. Tehát utána olyan szinten elfáradtam mentálisan, lelkileg, hogy egy picit el is akartam magamtól tolni ezt a dalszerzősdit, mert egyszerűen tudom, hogy mivel jár, tudom, hogy rengeteget kivesz belőlem, és aztán ugye volt egy Covid, és a Covid után én elkezdtem ilyen különböző műsorokba energiát meg lelket önteni, és akkor gombamód elkezdtek ilyen francia sanzonestem lett egy Hunklorik népzenei műsorom a Petruska Andrissal, lettek zenés irodalmi estjeim Grecsó Krisztián, Kemény Zsófi, most éppen Müller Péter Sziámival, szóval elkezdtem ilyen úgynevezett side projektekbe energiát tolni, mert igazából ahhoz volt úgy kedvem, tök őszintén megmondom, és egy kicsit jegeltem ezt a dalszerzős, albumos, létrehozós dolgot, mert nagyon szeretek dalokat írni, meg imádom a zenekaromat, meg imádom azt, hogy van egy saját zenei világom, de minden, ami ahhoz kell, hogy az utána működjön, megjelenjen, financiális, infrastruktúrális háttér, tehát ez borzalmas mennyiségű munka. És amíg meg megcsinálsz egy ilyen zenés-irodalmi estet, ott főleg csak a kreatív dolgokkal kell foglalkozni, ott nem kell előállítani, nem kell kifizetni nem tudom hány szakembert, nem kell stúdiót bérelni, nem kell ilyen nagyon komoly arculatot tervezni, videóklippeket finanszírozni. Tehát azt igazából ott megszületik egy ötlet, és utána azt így, hogy mondjam, játszani kell azt a műsor, de egy teljesen önálló zenei album az sokkal, de sokkal több anyagi áldozatot is igényel.
1: Majd mindjárt átérünk erre az új zenei albumra, Apoteózis, ez neki a címe, ez az ötödik nagy lemezed egyébként, viszont az imént említettél egy csomó mindent, hogy mi történt veled az elmúlt években. Zenés irodalmi estek, új projekt, mármint hogy zenei projekt, a Petruskával, ezek mennek még mindegyik, és mindegyik akkor szimultán egy csomó minden van az életedben.
2: És akkor azt mondod, hogyha az egyik mondjuk nem megy, akkor megy a másik. Tehát valami mindig van, tehát én abszolút a zenélésre fókuszálok, meg egy ilyen koncertező művész ember lett belőlem itt az évek alatt.
1: És tudsz mindenre 100%-osan figyelni?
2: Én ezt imádom. Annyira jó, hogy mindig más oldalamat kell így meg, aha, máshogy kell mentálisan is odarakni magam, érekesként is, hát egy csomó ilyen beszélgetés eleme is van ezeknek a műsoroknak, hogy hogy sziporkázol élőben, hogy hangolódsz rá egy sziámira, hogy történik meg egy varázs a színpadon, hogy énekled el azt a dalt. Aha. Tehát ez engem így iszonyatosan frissen tart, meg az a sok stílus, amit én szeretek, meg tanulmányoztam, azt kiélhetem ezekben a műsorokban. Tehát mondjuk egy Edith Piafot sose fogok elénekelni egy Bogi koncerten, mert ott saját dalokat énekelek. De az Amour Parisien francia estembe így pofátlanul berakok minden sanzont, amit valaha szerettem, és szívesen elénekelnék. És ott tök jó helye van. És mégiscsak az a fajta zenei érdeklődésemnek is lett egy platformja. De hogy nem, én ezt imádom, tehát ez engem nagyon frissen tart.
1: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka, Bogi énekesnő, megszületett a legújabb, az ötödik nagy lemeze, a címe az, hogy Apoteózis. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a beszélgetést.

0: Reggel. Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bogi énekesnő ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Szia, Bogi.
3: Szerbusz, üdvözöllek. Én is újra téged is, és a hallgatókat is.
2: Nagyon sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, és említetted, hogy egy csomó minden projekt van újabban az életedben. Zenés-irodalmi estek van, magyar népzenei köntösbe bújtatott zenei oldalad, és itt a legújabb nagy lemezed. Na, beszéljünk erről a bizonyos apoteózisról. Nem sokára meg is hallgatunk róla egy dalt, Szerelmet szakajtok. Sokat sejtett a szóhasználat, hogy milyen stílusú lesz a dal, de egyébként akkor most beszéljünk arról, hogy Hamvas Béla a kezedbe került.
3: Képzeld el, hogy igen. Elkezdtem olvasni Bélát, és aztán sétálgattam, én Zuglóban lakom amúgy, sétálgattam Hermina mezőn, és egy saroknyira tőlem van egy ház, a Kolumbusz utca és az Erzsébet királyné sarkán, és ott egy nagy plakett, hogy itt élt Hamvas Béla. Tehát gyakorlatilag szomszédok lehettünk volna pár tíz évvel ezelőtt, vagy nem tudom, most nem tudok gyorsan fejszámolni, de hogy elkezdtem őt olvasni, és pont akkor vettem őt le a könyvespolcról, amikor baromira érdekeltek ezek a világvallások, hogy melyik nemzetiség mibe van, hogy rakta össze magát kulturálisan. És hát az a könyv, amit levettem a könyvespolcról Bélától, annak az a neve, hogy Scientia Sacra, és hát figyelj, abban tényleg így végigelemzi ezeket az embertörténeti, vallástörténeti, szellemi korszakokat, úgyhogy az, számomra ez abszolút ilyen teli találat volt, és ott ebben a könyvében találtam meg ezt a kifejezést, hogy apoteózis, ami végül is egy ilyen nagyon magas szellemi állapota az embernek, ahol már csak teremt, és nagyon közel van az isteni magasságokhoz, és hogy volt olyan embertörténeti korszak, ahol ez az embereknek célja volt, hogy elérjék ezt a szellemi állapotot, és akkor ezen is így elkezdtem morfondírozni, hogy ma már ez így nem cél. Tehát ma az a cél, hogy legyen kocsid, jól nézzél ki, hogy nem tudom, hol tornáz, kitegyél egy posztot, hogy hol nyaralsz, hol költöd a pénzed. Tehát, hogy olyan szintű ilyen külsőségek, meg test, nem is tudom, miben él most a európai, meg amerikai társadalom főleg, hogy ez így rohadtul megtetszett, hogy úristen, de jó lehetett akkor élni, amikor így ez így egy kívánatos cél volt, hogy te egy nagyon magas, szellemileg pallérozott ember és lélek legyél.
2: Ez azt jelenti, hogy akkor a cím determinál, tehát, hogy olyan jellegű album született, ami egyébként egy kicsit mélyebb gondolkodásra ad lehetőséget, tehát, hogy ilyen kicsit megfejtősebb dalok vannak benne?
3: Hát nem ilyen bonyolult, mert majd fogjátok hallani, hogy ez a Szerelmet szakajtok sem egy, nem tudom én, hú de bonyolult dal, de tehát nekem az apoteózis az az, hogy éled az életed, zajlik az élet, kapsz pofonokat, kapsz ajándékokat, kapsz kudarcokat, kapsz sikereket, és hogy ezekkel dolgozni kell, és önmagaddal is folyamatosan dolgozni kell. Tehát ez egy élethosszig tartó feladat, hogy az életedet hogy éled te, mint ember a saját életedben, és hogy ezekből tanulj, hogy ne ugyanazok a ciklusok legyenek, ne az legyen, hogy az egész életed arról szól, hogy keseregsz, hogy ez rossz, amaz rossz, ez nem jött össze, már megint a Gézának jobban megy, már nem tudom én. Tehát, hogy ezek életfeladatok, és ahhoz, hogy ezt az apoteózist elérjük, és szerintem már az is egy apoteózis, hogy tudsz örülni mindennek, ami jó.
2: Hát ha odafigyelsz magadra, meg a téged körülvevő világra.
3: Ehhez kell tudatosság.
2: Igen, és kell, nem csak tudatosság, bölcsesség. Nyilván, hogyha az ember, nem tudom, 18-19-22 akárhány éves, kicsit még fiatalabb, akkor nem azzal foglalkozik, hogy akkor én most örülök annak, hogy tökéletesen sikerült megkennem a kiflinek az alsó részét vajjal, és akkor ez egy boldogság pont lehet az életemben, hanem hogy nyilván még ezt, még azt, még amazt ahhoz, hogy a kisebb dolgoknak is tudj örülni, ahhoz kicsit idősebb kell, hogy legyél, és kicsit tapasztalt és kicsit bölcsebb, az meg az idő múlásával jön meg.
3: Igen, de egyébként én fiatalon is morfondíroztam ilyeneken, tehát erre is rájöttem, hogy most a Parfümöt megnézed, 10x éves dal, ott is már ezt piszkálgattam, hogy nem a test a fontos, meg azt, hogy látod, hogy ugye a Parfüm című klipben végignézed, hogy egy tök átlagos arcból, hogy lesz egy szupersztár arc, tehát ott is már piszkálgattam ilyen jellegű témákat, csak ez már egy érettebb, ilyen 40-esebb album.
2: Az van ezzel, hogy 10x évvel ezelőtt megszületett az a videóklip, meg az a dal, és azóta nem tudom, mennyire követed a különböző közösségi oldalakon a mindenféle videókat. Tehát, hogy azóta
3: sírok.
2: Egyébként nem tudom, hogy az alapján, vagy nem az alapján, vagy látták-e a videóklipet, vagy nem, de számtalan olyan kis, nem tudom, egy perces, másfél perces videó van, hogy valaki hogy csinál saját magából, vagy bárki másból egy olyan lényegében tök másik embert, amit nem is képzelnél abba az arcba.
3: Hát igen, most az, lehet, hogy ez
2: úgyhogy úttörő
3: lehet voltál. Azt mondani, hogy trend, de azt hittem, hogy arra akarod kihegyezni a gondolatmenetet, hogy nem, hogy nem történt meg az, ami a parfümben, hogy akkor mindenki önmaga, hanem szerintem még nagyobb extremitásokba
2: pont
3: mentünk
2: el. Pont az történt meg, ami a végén,
3: igen,
2: amit te is beletettél, hogy akkor egy másik embert tesznek oda a végére.
3: Igen.
2: Igen. Na, majd visszatérünk
3: mindegy,
2: erre
3: mindegy.
2: A topikra. Igen, gyorsan térjünk rá arra, hogy szerelmet szakajtok. Mert hogy hallgassuk is meg a dalt, nem sokára megtesszük, de hogy mit tudjunk erről a dalról, szerelmet szakajtok.
3: Hát ez egy ilyen 40-es szerelmes dal. Ez már nem a 20 éveseké, hogy úristen, megláttam, megszerettem, remeg a gyomrom, és jönnek a pillangók, és azt se tudom. Kicsit az is, mert nyilván a szerelem az mindig hozza ezeket a furcsa testi tüneteket, de azért ez már egy ilyen tudatos választás, hogy te odamész, és azt mondod, hogy na nekem ez a szerelem most kell, és nekem jár, és szépen leszakajtod, mint egy almát a fáról. Úgyhogy ezt így hallgassátok, hogy ez már egy érett szerelmes dal.
2: De nem csak vágy van meg, hanem hogy eljutottál a szerelmi érettség azon szintjére, amikor tudod, hogy valamit érzel, és akkor odamész és teszel érte. Egészen addig, amíg meg nem kapod, amit szeretnél.
3: Hát vagy leszakajtod, vagy nem. De viszont már nem vagy ilyen kis 20 éves, hogy így egyik nap ő bele vagy szerelmes, két hét múlva meg jaj, de kedvesen mosolygott rám az a fiú, és akkor belé. Hanem azért ezzel már találkoztál, nem először nézel szembe ezzel az érzéssel, és máshogy is kezeled.
2: De akkor ez boldog töltetű dal lényegében, de nem az van, hogy akkor...
3: Jó, melankólia.
2: Van egy szerelem,
3: ez az
2: hát
3: igen,
2: kell, hogy legyen, de azért hát majd lesz másik, hogyha ez nem jó, hanem hogy azért van benne egy olyan, hogy akkor szerelmes vagyok. Igaz, hogy érettebben, de szerelmes
3: igen,
2: vagyok.
3: Hát ez ilyen.
2: Hozzád kötődik a zene is, meg a szöveg is?
3: Hát ezt Antal Gáborral írtuk, aki a Bogi zenekarban már, ő is már lassan 10 éve velem zenél, és igazából a Gábor átküldött egy csodás kíséretet, és én megírtam hozzá egy dallamot, és gyakorlatilag ez egy este alatt megszületett, már a szöveg is, már ez a kép is, hogy szerelmet szakajtok, ami nem tudom, hogy honnan jött, és aztán utána még morfondíroztam is, hogy jó-e ez a cím, mert hogy nagyon ilyen népies asszociációkat beindít, de közben meg úgy voltam vele, hogy ez szép, hát ilyet nem hallasz, most akkor legyen az a címe, hogy szerelmes vagyok, vagy szerelem, hát annyi ilyen dal van, de olyan, hogy szerelmet szakajtok, hát ilyen nincs.
2: Itt az ideje, hogy meghallgassuk, szóval megszületett Bogi legújabb albuma, a címe az, hogy Apoteózis, ezen van egy dal, aminek a címe az, hogy szerelmet szakajtok, erről beszéltünk az imént, és akkor hölgyeim és uraim, következik tehát most itt a Kulturfitnessben, a Petőfi Rádióban Bogi egyik legújabb dala, a címe az, hogy szerelmet szakajtok.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bugi ül velem szemben a stúdióban, itt az A38-on, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer.
3: Én is téged, és a kedves hallgatókat is.
2: Meghallgattuk az egyik legújabb dalodat, a címe az, hogy Szerelmet szakajtok, említetted, hogy egy érett nő szerelmi történetét, vagy a szerelemhez való viszonyát mutatja be, és hát nem csak ez született, hanem egy egész albumnyi anyag. Említetted, hogy az elmúlt 4 évben összegyűltek a gondolatok, és akkor rá kellett venni magadat, hogy leülj, és akkor megérd ezeket. Állítólag fogtad magad, és akkor családostul, vagy család nélkül elmentél a Balatonra, hogy akkor itt most alkotótábor lesz.
3: Hát képzeld el, hogy a férjem lehetővé tette, azt mondta, hogy menjek el. Aha. Nem maradjak itthon, mert látja, hogy tiszta, nem tudom én, nem vagyok már magamnál. Ő most pont ezen a héten ráér, viszi hozzá a gyerekeket, megoldja, menjek el. Úgyhogy ez egy ilyen 5 napos ilyen remete. Januárban hideg van, Balaton, egy madár se jár sem erre, és akkor bekuckóztam. És akkor egy napig Balatonedericsen voltam, tényleg egy zsákfalú, tehát oda csak az jön be, aki ott lakik, és így egy napig így nem tudtam magammal mit kezdeni. Tehát tudod, így nyomasztott, hogy nem kéne takarítanom, vagy főznöm, vagy gondoskodnom valakiről, vagy olyan furi volt, hogy most itt csak magammal kell foglalkozni, és nem arról szól az életem, hogy egész nap ugrabugrálok, és mindenkinek lesem a kívánságát, és közben még dolgozok, meg megvalósítok. És hát egy nap volt, mire így átállt az agyam, hogy igen, ez most az én kis terem, és itt azt csinálok, amit akarok. És aznap este, már az első este megírtuk Gáborral ezt a dalt, ő Budapesten volt, átküldte felvételen a Szerelmet szakajtokat, és már majdnem feladtam azt a napot, hogy na mondom, ez a nap a ráhangolódásról szólt, biztos, hogy egy dal nem fog kibukni, és nézd meg, első nap megszületett a Szerelmet szakajtok.
2: Ugyanott született az összes többi is, az album többi?
3: Azok nem. Azok már létező dalok voltak, és azokat a kibontásra szántam. Tehát ott új dal nem született, a meglévőeket öntöttem szerkezeti formába, dalszöveg, mi egymás.
2: És ilyenkor hogy? Tehát, hogy ott voltál 4-5 napon keresztül, az első nap megszületett a Szerelmet szakajtok, akkor az majdnem nullából lényegében. Az összes többi már megvolt.

0: tudom, a dallal megvolt a szöveg, csak finomítani kellett.
1: Hát kerestem hozzá tempót, fölénekeltem, szólamokat, vokálokat találtam ki, alájátszottam kis harmóniakört.
0: Vittél magaddal billentyűt?
1: Aha. Hogy ez úgy átküldhető legyen, és akkor a többiek tudjanak vele dolgozni.
0: Ja, egy ilyen hirtelen stúdiót ott berendeztél
1: hát
0: akkor magadnak. Számítógép, billentyű, mindenféle hanglejátszó eszközök, stb. És akkor százasra pofosztad lényegében az új albumot.
1: Hát azért százasra nem, mondjuk ilyen 80-asra.
0: Kedves férjed, vagy a lányok, nem hívtak, hogy anya, most már gyere haza, mert éhesek vagyunk, vagy nem tudom.
1: Nem, hát a férjem egy csodálatos ember. Tehát ő főz, most takarít, csodás apa, tök jól el van a lányokkal, imádja őket, a lányok is őt. Aha. Tehát ugye ilyen pillanatnyig nem volt bennem ilyen rossz érzés, hogy mi lesz. A lányok meg ebben nőttek föl, hogy van egy bolond művész édesanyjuk, aki azért sok örömöt meg szenvedélyt hoz a család életébe, és egyébként meg egy stabil anyuka vagyok, mert tényleg elérhető vagyok, ott vagyok mindig. Úgyhogy hát ha szükség volt rám, akkor telefonon megoldottuk.
0: Amikor vége lett ennek a bizonyos elvonulásnak, alkotótábornak, vagy alkotói elvonulásnak, akkor úgy jöttél el Balatonedericsről, hogy akkor ez egy tartalmas 5 nap volt, és mindent megcsináltam, amit szerettem volna.
1: És képzeld el, hogy úgy jöttem el, hogy nekem valójában ezzel kéne foglalkoznom éjjel-nappal, hogy dalokat írok. Csak hogy azért olyan zeneipari körülmények vannak itthon, hogy tehát ahhoz, hogy életben maradj zenészként, előadóként, ahhoz, tehát szerintem ezt kb. 3 ember tudja megcsinálni az országban, hogy egész nap reggeltől estig dalokat ír, mert akkora a stábja van, és akkora, nem tudom én, jövedelem koncertekből, jogdíjakból, hogy ezt így megteheti. És ott ez volt egy ilyen felismerés, hogy úgy tolom mindig magam előtt ezeket az albumokat, mert tudom, hogy rengeteget kivesz, ezt az elején is mondtam a beszélgetés elején, de hogy azért szívem szerint ezzel foglalkoznék éjjel-nappal.
0: Hát, hogyha magadnak írsz folyamatosan dalokat, és nem tudom, 2 naponta, hetente 2 megjelenik, akkor egy idő után sok is lehet szám, tehát, hogy az úgy jó, hogy akkor nem csak magadnak, hanem másoknak írsz dalokat. Vagy másoknak is, mert hogyha túl sok a termék, akkor nagyon sok elvész. Az 2 napig lesz friss, meg jó, aztán utána ott a következő.
1: Hogy igen.
0: Igen. A hallgatók is, mert nyilván őket is el kell érni, tehát, hogy írhatsz magadnak dalokat, de hogyha azt a kedves felvevő közönség, a rajongók, akárki más nem szereti, akkor hiába.
1: Hát igen. Szóval ez egy örök dilemma.
0: Hány dal született, Bogi?
1: Hát képzeld el, hogy ez egy brutál vállalás, mert most azt csináltam ennél az albumnál, hogy lesz 10 darab. Most bocs, hogy ilyen darabszámra beszélek. Lesz 10 magyar nyelvű dal, és mindegyik dalnak lesz egy testvére, ami francia nyelvű. De ugyanaz a dal. Tehát lényegében ez egy ilyen dupla album lesz, 20 dallal, és hát nagyon szeretném, ha így francia vizeken is jobban tudnám a dalokat majd pörgetni.
0: Te forgatod át a dalokat franciára?
1: Nem mindig, és most együtt dolgozok egy csodás magyar francia jazz énekesnővel, úgy hívják, hogy Isabelle Cossanel, Csóri Sándornak a kedvese, akivel dolgoztam már együtt, népzenész, és hát így megismertem Izabelt, és hát egy teli találat. Tehát énekesnő is, tehát tökre érti, hogy mibe vagyok, hogy kell a szótagokkal, hogy kell, vagy az... Mert sokszor dolgoztam költőkkel, és a költők azért nem énekesek, tehát néha olyan szavakat írnak, amit nem tudsz olyan könnyen elénekelni. De hát az, hogy az Izabel francia is félig, tehát átküldtem neki a szerelmet szakajtokat, és fél nap alatt küldött egy csodás francia verziót, és tök érdekes a szerelmet szakajtokban, hogy franciául tök más hangulata van.
0: Nem, mint hogyha beszélnék franciául, ombre du fromage, vagy azt ki tudom mondani körülbelül, de mi a francia címe a szerelmet szakajtoknak?
1: Az, hogy szörev.
0: És az mit jelent?
1: Az, hogy ez az álom.
0: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Csemer Boglárka, Bogi. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Csemer Boglárka, Bugi ül velem szemben a stúdióban, énekesnő, dalszerző, előadó, művész. Még egyszer köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Sziasztok.
1: Fonogramdíjas, azt nem tettem hozzá, mert azért díjakat is zsebeltél be az elmúlt időszakban, amióta te a zenei pályát választottad, meg te voltál Eurovízión Bécsben, ugye te képviselted Magyarországot.
2: Igen.
1: Na, az melyik volt? A Worst for Nothing talán.
2: Igen.
1: Megszületett a legújabb albumod, Apoteózis, ez neki a címe, és arról beszéltünk, hogy volt egy ilyen balatoni elvonulás, megszülettek a magyar nyelvű dalok, megszülettek a francia nyelvű dalok, mert hogy szeretnél elindulni egy kicsit Franciaország felé. Szóval, hogy akkor Bogiból francia sztár lesz, és akkor majd ott, nem tudom, a Sacré Cœurön fogsz énekelni egy ilyen hirtelen nagy színpadon?
2: Hát eddig is énekeltem franciául, ez nem volt szokatlan, csak eddig azt csináltam, hogy egy albumon belül három nyelven énekeltem. És most az volt az ötletem, hogy szedjük szét, legyen csak egy magyar nyelvű és csak egy francia. Szóval ezzel a francia vizekkel már a karrierem óta kacérkodok, csak azért ott az egy nagyon zárt piac, oda nagyon nehéz bekerülni, mert nagyon védik a saját hazai művészeiket teljesen természetes módon. De hát elég csak egy dal, ami beakad, sose tudhatod.
1: Meg volt már a lemezben mutató egyébként.
2: Hát meg volt szombaton. Úgyhogy ezt érezheted rajtam, hogy ez most nagyon helyre tett, lejött ez a sok stressz, meg aggódás, meg mit fognak szólni, meg ezek a szokásos, még ötödik lemez után is szokásos körök. Azért az az alkotói, hogy mondjam, a lelkedet kivinni oda, az mindig más, mint amikor teljesen más, mint amikor egy Edith Piafot énekelek. Tehát ott mégiscsak vására viszed a bőröd, a lelked, ugyanúgy izgulsz egy ötödik lemeznél, mint egy elsőnél. De hát csodálatos volt. Tehát az, hogy így Magyarországon lehet még élő, tényleg élő zene. Nincsenek HD-k, nincsenek rejtett sávok, tehát épp aznap hogy tudunk egymásra hangolódni a zenész kollégákkal, akikről csak ilyen szuperlatívuszokba tudok beszélni, tehát mindenki mestere a hangszerének, ezzel töltötte a egész életét, hogy csiszolta a tudását. Tehát, hogy körbenézek, és egy Simkovár Nagy Mihály csellón olyanokat játszik, hogy sírok, egy Antal Gábor lejátsza a csillagokat zongorán, tehát, hogy így olyan zenei pillanatok születnek, és azért ma, amikor tényleg ilyen AI orientált, mesterséges intelligencia, már nem tudod, hogy mi igaz, mi valós, de az, aki eljött az én lemezbemutatómra, azt láthatta, hogy és ebben biztos vagyok, hogy azt látta, hogy úristen, ezek az emberek a saját testükkel, saját tudásukból úgy muzsikálnak, hogy nem hiszed el. Tehát, hogy most eljutottunk oda, hogy már nagyon extra az, amit mi tudunk, meg az én zenésztársaim, de amikor mi kezdtük a zenei part, akkor azért olyan mestereink voltak, akik még nálunk is tudtak többet, és akkor még ennek volt becsülete, volt piaca, és azért most így szombaton azt éreztem a zeneházában, hogy lehet, hogy visszajutunk ide, hogy egyszerűen fel fog értékelődni ez a magas szakmai tudás, ami most, hogy nagyon ilyen rap őrület van, ezt már úgy el is felejtik sokan, hogy azért meg kell tudni szólaltatni egy hangszert. Tehát ez nem az van, hogy odaülsz, és ott elhülyéskedsz, és valami lesz. És ez úgy visszaadta most a hitet belém, meg a reményt, hogy igenis van egy olyan kultúrafogyasztó réteg, aki ezt értékeli, érti, és át akarja érezni, ott akar lenni, ott akar ülni, látni akarja, hogy levegőt veszek. Tehát, hogy nálunk az van, hogyha valamit elrontasz. Tehát hiába ülött egy hangmérnök, nem fog behúzni egy rejtett sávot. Tehát ha én köhögő rohamot kapok egy dal közben, akkor megette a fene. Tehát, hogy ott olyan szinten, agyban, lélekben ott kell lenni. És ez csodálatos. Tehát én ezért kezdtem el énekelni. Nekem mindig ez volt az álmom.
1: Meg volt a lemezben mutató koncert. Most viszitek tovább ezt a műsort, vagy ezt a műsort is viszitek tovább, és akkor ebből is lesz még?
2: Hát persze, ez a terv. Most Pécsre megyünk majd, május 13-án. Most nagyon kíváncsi vagyok, hogy mi lesz a klubok sorsával, meg úgy hova fogunk tudni még menni, mert azért ilyenkor tényleg azon, hogy tök hatalmas büdzséje van az, hogy buszt bérelj, mindenkit kifizes, hangmérnök, nem tudom én, tehát ez a vidékre vinni a teljes zenekart, ez szintén mindig egy hatalmas vállalás, és mindig félig belehalok. De Pécsre tudunk menni. Most ennek nagyon örülök. Nyáron fogunk menni fesztiválokra, megyünk Montenegróba, ott egy jazzfesztiválra, aztán ősszel megyünk Dél-Koreába. Tehát, hogy vannak azért ilyen lehetőségek, amik így megtalálják időről időre a Bogi produkciót, de mondjuk nem rám fogtok csápolni a Budapest Parkban, de remélem, hogy egyszer majd oda is eljutunk.
1: Az egyik kérdés...
2: Ha 50 éves néni leszek, akkor lehet.
1: Az egyik kérdésemet, amit később szerettem volna föltenni, mondjuk most, azt már meg is válaszoltad, hogy kik most a zenekar tagjai, említetted, hogy kik voltak ott veled a színpadon. Ez még mindig a Csemer Bognárka kvartett, vagy ez már egy tök új zenekar?
2: Hát az nagyon jazz volt még, a kis 20
1: éves. Ez meg ilyen popos világzenés.
2: Igen, de itt is azért, tehát a Simkován egy Misi, ő klasszikus szakot végzett, a Toknányi zenekarnak a vezető csellistája, az Antal Gábor szintén klasszikus zenét szakot végzett, de közben meg van egy jazz triója, nekik is most volt a lemezbemutatójuk tegnap, amin szintén ott voltam, és szuper jó volt. Akkor van a Szabó Tamás dobol, ő kőbányai, zenei stúdió, most a Petruska András gitározott, nem kell talán bemutatnom, és a Szentgöllei György jött basszusgitározni, jazz tanszakot végzett, szuper muzikális muzsikus.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Bogi, mert közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Egy-két nevet már elejtettél, kikkel dolgoztál együtt az elmúlt időszakban, akármilyen kontextusban. És a Müller Péter Sziámi nevét is említetted, róla még nem beszéltünk az új lemez kapcsán. Ő új szín volt az életedben, ha minden igaz.
2: Nagyon új, meg nagyon más tudása van, nagyon más generáció, nagyon élvezek vele együtt dolgozni, mert teljesen más. Nagyon a saját generációmmal vagyok körbevéve, úgyhogy nekem ez így nagy élmény.
1: Hát ő egy 30-assal idősebb, mint te.
2: Olyasmi. Úgyhogy hát nagyon hasonló műveltségünk van ettől függetlenül, imádjuk a francia dalokat, és hát mivel így nagyon jóba lettünk, nyilván kérdezget, hogy haladok a saját pályámon, és hát így belecsöppent kicsit ebbe az apoteózisba ő is, és hát sokszor kikértem a véleményét a dalokról, dalszövegekben segít, volt, aminek ő írta a magyar verzióját, ami franciául született, szóval őt ilyen kis dramaturgiai külső szemnek most csúnyos szóval élve használom, de hogy tök jó meglátásai vannak, és tök jó, hogy ilyet például korábban nem csináltam, hanem nagyon így magamba bent tartottam, és féltem megmutatni, és tök jó, hogy van egy külső szem, aki rögtön látja, hogy te figyelj, az a szerkezet az úgy nem jó. Uh-huh. Vagy az a sor nem jó.
1: Utolsó előtti kérdés a végére. A Petruskának a nevét már említett. Tehát pár évvel ezelőtt összebútoroztatok, mert valahol a Távol-Keleten volt egy felkérés, hogy akkor igen, itt kellene csinálni valamit. Az megy még az együttes? Azt csináljátok?
2: Kézd el, hogy igen.
1: Talán az a neve?
2: Igen, az a neve, és az ilyen magyar népdalokat dolgozunk föl a saját képünkre, de szerintem gyönyörűen, tehát én azt a műsort is imádom. És tudod, tök boldog vagyok attól, hogy az én kislányaim úgy nőnek föl, hogy hallanak magyar népdalokat énekelni otthon, hallanak francia sanzonokat énekelni, hallanak irodalmi szövegeket felolvasni, hallanak saját dalokat írni, tehát hogy olyan komoly kis kulturális nevelést kapnak, hogy ihaj.
1: És akkor a legeslegutolsó kérdés. Említetted, hogy mentek Pécsre, aztán lesznek majd fesztiválok még. Így véletlen elejtetted, hogy egyébként megyünk majd Dél-Koreába is.
2: Az hát mikor mert lesz? Ugye voltunk a Petruskával 23-ban egy eurázsiai fesztiválon.
1: Oda jött létre a Hunklorik, nem?
2: És
1: talán?
2: Igen, az igen. Volt az apropója, hogy létrehoztuk ezt a műsort, és hát ott lettek tök jó kommunikációs vonalaink, és akkor már több éve dolgozunk rajta, hogy a Bogi zenekarral is ki tudjunk menni, és akkor saját zenét is olyan fesztiválon, ahol annak helye van. Úgyhogy ott most úgy néz ki, hogy ősszel megyünk.
1: Hát jó utat nektek, meg minél több koncertet.
2: Köszönjük szépen.
1: És akkor a végére már csak annyi, hogy Bogi, köszönöm szépen, hogy jöttél. Kellemes további szép estét.

0: magyar, ez a Petőfi Rádió. Mindjárt 10 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai Kultúrfitness első órájának a végéhez. Ebben az órában Csemer Boglárka, Bugi, énekesnő, dalszerző, előadó művésszel beszélgettem. A következő órában pedig Jakab Máté kosárlabda edzővel fogok beszélgetni, és már mutatom is, hogy melyik dallal indítom a következő órát.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
3: A spórolás művészet. Vásárolj akár 50% kedvezménnyel a Joy napokon május 14 és 17 között, ahol több száz márka csak rád vár. Keresd a kuponokat a legfrissebb Joy magazinban, vagy a Joy Hungary appban.
4: Liszt Ferenc Kamarazenekar. Élő zenei élmény felsőfokon. Az új évadban Várdai Istvánnal, Mászias Lukasz Navarroval, Zitongvánnal és Linus Ruttal 4 koncertes bérlet a Zeneakadémián. Váltsa meg új bérletét már most! További részletek lfkz.hu.
1: A reklám után a legfrissebb információk első kézből.
2: A mikrofonnál Novák József.
1: Ez a Petőfi Rádió.
5: Napos idő várható holnap, északkeleten kisebb záporokkal. Megalakult a Tisza kormány, távozik az országgyűlés főigazgatója.
1: Petőfi Rádió, közlekedés.
5: Két autó ütközött Kaposváron, a 610-es főúton, a 7-es kilométernél félpályán halad a forgalom. Aki bármi rendkívülit lát az utakon, írja meg üzenetben a 0630 3030 380-as számra.
1: Petőfi Rádió.
2: Hírek.
5: Megalakult a Tisza kormány. A 16 miniszter átvette megbízó levelét a köztársasági elnöktől a Sándor palotában, majd letették esküjüket az országgyűlésben. Magyar Péter kormányfő a tárcavezetőket bemutató beszédében hangsúlyozta, a Tisza kormány nem a miniszterelnök, hanem a nemzet szolgálója lesz. Távozik Suk György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Idén már nem módosítják az SZJ-t, az ÁFA-t, viszont csökkenthetik egyes termékek esetében. Erről az új pénzügyminiszter beszélt a bizottsági meghallgatását követően. Kármán András azt is közölte, hogy a Tisza kormány nem változtat az anyákat érintő SZJ kedvezmények rendszerén. Megduplázzák a családi pótlékot, és tovább viszik az otthonteremtési hitelek, a csok, a falusi csok és a babaváró kedvezmények rendszerét. A jogállam visszaállítását, a valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Ruf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-jével létrejön a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal. A közbizalom helyreállítását, a jogbiztonság biztosítását, valamint az átláthatóságot nevezte az igazságügyi tárca legfontosabb feladatainak parlamenti meghallgatásán az igazságügyi miniszter. Görög Márta célként fogalmazta meg a jogállam helyreállítását, a fékek és ellensúlyok rendszerének visszaépítését, az igazságszolgáltatás függetlenségének és tekintélyének visszaállítását, a korrupció megszüntetését és a sarkalatos törvények felülvizsgálatát.
2: Petőfi Rádió. Időjárás.
5: Napos idő várható, holnap fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb záporok északkeleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. Hajnalban 1-9, napközben 15-20 fokra számíthatunk. Részletes híreink a hiradó.hu oldalon olvashatók.
2: A hírek után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, 10 múlt pár perccel, ez már a mai Kultúrfitness második órája. Nyíregyházán kezdte a pályafutását, és dolgozott már kosárlabda edzőként, többek között Németországban, Amerikában és Új-Zélandon is. Ebben az órában Jakab Máté kosárlabda edzővel beszélgetek, mindjárt kezdünk. Hello, Szanyi Roland vagyok.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar ez a Petőfi Rádió, és abban is a Kultúr Fitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a sportvilágában fogunk kalandozni, hogyha egy mondatban kellene megfogalmaznom a velem szemközt ülő kosárlabda edző pályafutását, akkor talán mondhatnám azt, hogy Nyíregyházáról Új-Zélandra, és aztán a 3x3-ba. És már itt ül velem szemben a stúdióban Jakab Máté kosárlabda edző. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél el, Máté.
2: Köszönöm szépen, üdvözlöm én is a kedves hallgatókat.
1: Ez azért így helyes volt, nem? Tehát, hogy Nyíregyházáról elmentél a földbolygó legtávolabbi pontjára, majdnem legtávolabbi pontjára, aztán meg a 3x3-osok nálat kötöttek ki.
2: Távolabbi pontot nem is választhattam volna Magyarországról szerintem, mint Új-Zéland.
1: Hogy jött neked? És akkor kicsit tekergessük vissza az időkerekét, ismerjük egymást már egy pár éve, beszélgettünk mindenféle helyeken, itt még nem, a Petőfi Rádióban, a Kultúr Fitnessben. Szóval, hogy a nyíregyházi srác egyszer csak, nem tudom, talált egy kosárlabdát, és akkor lement a szemközti pályára dobálgatni egy kicsit, azt mondta, hogy hát én center nem akarok lenni, én nem akarok itt ugrálgatni, majd inkább irányítom a csapatot.
2: Valahogy így, én azt gondolom, inkább úgy definiálnám ezt a lépést, hogy középszerű játékos voltam, és ezért adtam az edzői pályára a fejemet, és amikor ide kerültem Budapestre az egyetemre, akkor már edzősködtem, és a játékos pályafutásommal felhagytam, és teljes mértékben erre a pályára kezdtem el koncentrálni, úgyhogy természetesen bele a tanulmányait is folytattam, de ez került a prioritásba az életembe.
1: Vagyis a kosárlabda közel került hozzá, de arról nem beszéltél, hogy. Tehát, hogy ott volt egy, nem tudom, 12 éves rác, 15 éves rác, tök mindegy, nézte a tévében a Eurosportom, az NBA-t, és azt mondta, hogy olyan akarok lenni, mint Michael Jordan, aztán próbálgatta, vagy nem tudom, hogy jött a kosárlabda amúgy az életedben?
2: Szerintem mindenki így indult, tehát mindenki NBA-s játékos akar lenni, amikor gyerekként először kezébe veszi a kosárlabdát. Nekem volt egy nagyon meghatározó nevelőedző az életemben, Nyíregyházán, Gombkötő Norbert, aki annó még testnevelés órán kiválasztott, hogy te az ügyesebbek közé tartozol, és gyere kosárlabdázni délután. Ez volt az a momentum, amikor kicsit én is így megfertőzöttem, és azóta is a sportág mellett maradtam, most már ugye azért más státuszban, más szerepkörben, nem játékosként, hanem edzőként, de először nekem is az első 10 évem ugye azzal telt, hogy kosaraztam, minden egyes korosztályban megfordultam, és nyilván én is profi játékos álmokat dédelgettem.
1: Azt említetted, hogy a tesi tanár kiválasztott, hogy akkor gyere, és akkor kosárlabdáz. Ez azt jelenti, hogy akkor neked ez ilyen iskolai ráhatás volt. Nem az volt, hogy otthon a tévében láttad akárkit, aki az NBA-ben játszik, az akármelyik csapatban, vagy a srácok mutogatták lent a ház mellett a kosárlabdapályán, hanem hogy az edző, pontosabban a tesi tanár mondta, hogy akkor kosárlabdázott kellene.
2: A kosárlabda edző jött, és ő tartott az egyik ilyen testnevelés óránkat, és igen, először jött a kiválasztás, és utána pedig én is elkezdtem figyelni a közvetítéseket, mert akkor, amikor elkezdtem kosárlabdázni, akkor ugye a Magyarországon már az NBA-t közvetítették.
1: Igen, de szerintem egy tízessel fiatalabb vagy, mint én, úgyhogy neked Michael Jordan már sokkal később jött, vagy te már, nem tudom, az utolsó egy-két évét láttad. Amikor te elkezdted nézni az NBA-t, akkor kik voltak? Akkor ment még a Chicago Bulls?
2: Pontosan, az nem, a Chicago Bulls már nem. Tehát a Michael Jordant én, amikor a Washington Wizardsba visszatért, akkor láttam úgymond élőben. A 2001-es bajnoki döntő volt az, amikor a Los Angeles Lakers játszott a Philadelphia 76ers-el, ami nekem az első ilyen maradandó kosárlabda élményem volt. És akkor a Philadelphiában Allen Iverson volt a kedvenc játékosom, és ami a kicsi a sztori pikantériája, hogy ugye jelenleg voltam most az Egyesült Államokban, edzősködtem decembertől márciusig az Unrivaled nevű ligában, ahol játszottunk egy mérkőzést Philadelphiában is, és ugye abban a csarnokban játszottuk a mérkőzést az Xfinity Mobile Arénában, ahol annó az első NBA mérkőzés közvetítést láttam élőben a televízióban.
1: Nagyok közül találkoztál valakivel az előző érából? Dennis Rodman, Michael Jordant már említettem, akár úgy, hogy nem tudom, ott ültek az első-második sorban, és láttad őket, vagy lepacsisztál velük, vagy bármi.
2: Most a mérkőzésünkön az Andre Drummond volt ott, aki jelenleg még ugye a Philadelphia-nak a játékosa, illetve a mérkőzéseinken itt az amerikai ligában, a mérkőzéseinken megfordult Kevin Durant.
1: Azért ezek nagy nevek.
2: Igen.
1: És hát Amerikában nyilván nem csak így megy a kosárlabda, ami az egyik legnépszerűbb, hanem hogy ott van az a bizonyos varázs bemutató csapat is, akiket mindenfelé visznek a világban, hogy akkor mutassátok meg, hogy miből lesz a cserebogár.
2: A Harlem Globe-tól tetszik, hogy ezt ugye igen, és hát igen, ők szerintem itt a kosárlabdának az entertainment, vagy a szórakoztatási oldalával turnézták végig a világot, és nagyon nagy kulturális hatása volt, vagy kulturális hatásuk volt arra, hogy a kosárlabda patkás labda népszerűsítésére, úgyhogy nagyon nagy hatásuk volt szerintem.
1: Na, kicsit vissza hozzád, meg a nyíregyházi kosárlabdás éveidhez, azt mutat, hogy a tesi tanár azt mondta, pontosabban a kosárlabda edző, hogy kellene neked kosárlabdázni. Más egyébként téged nem mozdult, amikor fiatal voltál, tehát hogy egyszer csak belekeveredtél a kosárlabda világába, és akkor nem volt az, hogy hú, de a többiek fociznak, és én azt szeretném, vagy hú, nem, az egyik kis barátom magasépítő mérnök akar lenni, és akkor én is azt szeretnék lenni.
2: Kosárlabda előtt szerintem én is fociztam, és a focitól csábítottak el a kosárlabdához. Még az elején működött egy picit ez így párhuzamosan, aztán annyira átvette a kosárlabda az életembe a térhódítást, hogy a labdarúgás abban maradt, és a kosárlabda maradt.
1: És semmi más nem volt? Tehát, hogy tudtad, hogy én Jakab Máté vagyok, és engem csak a kosárlabda érdekel? Tehát, hogyha jó játékos, pontosabban kiváló játékos, akire esetleg bármelyik amerikai csapat felfigyelhet, nem lehetek, akkor is maradok a kosárlabda berkeim belül, és akkor edző leszek, és nem megyek el tök mást csinálni.
2: Én úgy nőttem fel igazából, hogy a szüleim nagyon, nagyon jó alapot adtak így mindenben, és a sport, kultúra, tanulás, ez a három, ez a mi családunkban ez egy ilyen alapelvárás volt, úgyhogy testvéreim is sportoltak, szüleim is sportoltak, kultúrát azt fogyasztani kellett, és a tanulás az pedig nagyon-nagyon fontos volt, úgyhogy erre a háromra igazából úgymond korlátlan időt és energiát és pénzt is voltak hajlandóak áldozni, és például amikor a kultúrát említem, akkor ki kellett próbálnom valamilyen hangszeren magamat, és hangszeren is játszottam.
1: Milyen hangszer? Ezt, mint ahogy említettem, beszéltünk már egyszer-kétszer, de ezt egyszer sem említetted, hogy neked a kosárlabdán kívül, vagy a sípon kívül más is volt a kezedben, effektív egy hangszer.
2: Igen, mondom, ez egy kicsit ilyen szülői kényszerítés volt, hogy egy kis kultúrával is találkozunk itt a sportok mellett, de azt gondolom, ez is egy fontos szakasza volt az életemnek. Én oboán játszottam 3 évig, tesóm pedig gitározott, de ez is egy nagyon, nagyon érdekes része volt. Aztán utána sikerült meggyőznöm a szüleimet, hogy
1: ez nekem nem jó.
2: Hogy ez nekem nem jó, és a hangszertanulás inkább maradjon abba, és a kosárlabdára fókuszáljunk.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jakab Máté kosárlabda edző. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Jakab Máté kosárlabda edző ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Hello,
3: szia, Máté. Szia. Köszönöm.
2: Amikor legutóbb beszéltünk, hát szerintem egy ilyen 3-4 évvel ezelőtt, akkor még arról beszéltünk, hogy te milyen fontos szerepet töltesz be a Bamberg életében. Az körülbelül akkor volt, nem egy 3-4 évvel ezelőtt.
3: Igen.
2: Most hogy állunk? Neked most mi az, ami első helyen van az életedben az edzősködés szempontjából?
3: Jelenleg, hogyha az edzősködésben és a kosárban kéne magamat definiálni, akkor természetesen a válogatott, a 3x3-as válogatott az, ami magyar női 3x3-as kosárlabda válogatott, ami a legfontosabb, hiszen ez egy olyan hosszú távú projekt, amivel azt gondolom, hogy tudjuk magunkat kvalifikálni az olimpiára, a 2028-as Los Angeles-i olimpiára. Ez a nagy cél, ez a végcél, ezért is kezdtünk el dolgozni ilyen szemléletben, itt 2025 nyarán, amikor vezetőedzőként megkaptam ezt a felkérést, hogy a válogatottat edzem, akkor is már a 2028-as olimpia lebegett a szemünk előtt, és azóta is ilyen szellemiségben dolgozunk.
2: Hogy kaptad meg ezt a titulust, feladatot? Megőresedett egy hely, és akkor jelentkeztél, vagy egyszer csak valaki szólt, hogy akkor figyelj, Máté, ismerjük az eddigi munkásságodat, és akkor mi lenne, ha jönnél segédedzőnek, és aztán utána meg egyszer csak edző lett belőled?
3: Korábban tevékenykedtem már itt a 3x3-as válogatott mellett, akkor még másodedzőként. Utána ugye külföldre sodort az élet, és akkor 4 évet töltöttem külföldön. Majd amikor visszatértem Magyarországra, akkor érkezett ez a felkérés, hogy sajnos a 2021-es és a 2024-es olimpiai selejtezőn nem sikerült kiharcolni a válogatottnak a kvalifikációt, és ezen szeretett volna változtatni ugye a szövetség, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége, akitől érkezett a felkérés. Ezen a tényálláson szerettek volna változtatni, hogy 28-ban sikeresen abszolváljuk a kvalifikációt, ezzel a feladattal bíztak meg, úgyhogy én ezt egy nagyon, nagyon prominens feladatnak éreztem, és nagyon, nagyon rangos feladatnak, úgyhogy ezért belevágtunk.
2: Hogy álltok a felkészüléssel, vagy az odáig vezető úton? 2028-ig még van 2 év, ami azt jelenti, hogy egyébként szerintem célegyenesben vagytok, tehát hogy a következő fél évben, egy évben itt most már azért mindent is meg kell csinálni ahhoz, hogy akkor 2028-ban Los Angelesben ott legyetek.
3: Irgalmatlan gyorsan telik az idő, ugye 2026 van már 2 év.
2: Ugye, mint hogyha tavaly lett volna az olimpia.
3: Az olimpia. Igen, úgyhogy nagyon gyorsan telik az idő. Ugye amikor 2 év van át az olimpiai évig, akkor általában már úgy szokták apostrofálni a sportvezetők, hogy ráfordultunk ugye az olimpiai ciklusra, és ez a 3x3-as szakákban is megtörtént, hiszen 2025 novemberében elkezdődött a hivatalos pontszerzés, ami azt jelenti, hogy minden egyes ilyen tornán megszerzett pontokkal a Magyarországnak, illetve Magyarországnak tudjuk gyarapítani a pontokat, és ezzel a ranglistán feljebb és feljebb tudjuk magunkat küzdeni. Ez nagyon fontos lesz, amikor 2027-ben lezárják ezt a ranglistát, mivel az első 3 válogatott automatikusan kvalifikál a 2028-as olimpiára. Szóval az összes nyári ilyen állomásunk, tornák, ezeket úgy kell elképzelni, mint mondjuk a férfi teniszben az ATP tornákat, vannak különböző állomások, és ezekért pontokat kapnak a csapatok, itt most a válogatottak, és ezzel az egyes ilyen országos vagy világ rankingben, sorrendben egyre magasabbra tudod magadat felküzdeni.
2: Megvan a bővített keret, vagy vannak még változások? Azért kérdezem, mert ugye a 3x3 az egy tök más cucc sportág, mint hogyha az ember kosárlabdázna, és hát nem tudom, van-e átmenet a kettő között, vagy esetleg figyeled azt, hogy akkor ki hol mit csinál, hogy akkor esetleg elcsábítanád még, mert hogy egyébként nyilván csapatban mentek majd oda 3x3, de hogy pontosan tudod már, hogy kikkel szeretnél, és akkor nincs semmiféle változás, ebben az időszakban már nem engedheted meg magadnak, vagy még előfordulhat?
3: De még előfordulhat változás, és szeretném is megteremteni ezt a kompetitív környezetet akár az edzéseken is, hogy mindenkinek van lehetősége bekerülni a csapatba, a végső válogatottba, az egyes világversenyekre, európai tornákra, úgyhogy garantált helyek nincsenek szerintem. Ugye itt látni kell a női szakákban ezek a tendenciák, hogy ezért valamivel kisebb a kínálat, mint a férfi kosárlabdában. A férfi kosárlabdában ez teljesen ketté vált, ez a szakág. Vannak ugye 5-5-ös játékosok és 3x3-as játékosok. Itt jelenleg a női kosárlabdában, aki 3x3-as kosárlabdával foglalkozik, vagy válogatott gerincét alkotja, mindenki ugye valamilyen 5-5-ös klubban foglalkoztatva van.
2: Ez egy későbbi topik lett volna egyébként, de hogyha már említed, akkor foglalkozzunk pár mondat erejéig ezzel a topikkal, hogy A kosárlabda, hogyha globálisan nézzük, Amerikában a legnépszerűbb, ugye felszippattanak mindenkit. Itt Európában vannak nagyon jó játékosok, vannak nagyon jó csapatok, nyilván, ha valaki kimagasló, akkor azt Amerikában egyből úgy is elviszik, és mi Magyarországon is elég jók vagyunk.
3: Magyarországon szerintem nagyon népszerű a férfi kosárlabda, vagy a női kosárlabda, bocsánat, jelenleg is nagyon szép eredményeket tudunk felmutatni. Jelenleg most rögtön négy dolog is eszembe jut, amire nagyon büszke lehet a magyar női kosárlabda. Az egyik ugye az ötötös válogatottunk is kvalifikált a világbajnokságra. Nekik szeptemberben lesz Németországban a világbajnokság. Most a 3x3-as válogatott mi is kvalifikáltunk a világbajnokságra. És a másik kettő ilyen egyéni díj vagy egyéni kvalitás, ugye Juhász Dorka, aki a WNB-ben játszik, ő lett az Euroliga szezonnak az MVP-je, illetve Rátkai Eszter Pécsről pedig ledraftolta, vagy leigazolta az egyik női NBA-s csapat. Szóval azt gondolom, most a női kosárlabda itt az utóbbi időben azért el van kényeztetve jó hírekkel, ezekre szerintem büszkék lehetünk. Sokszor fennáll ez a tényállás, hogy a női kosárlabda akár eredményekben a férfi kosárlabda előtt jár, de én azt gondolom, hogy nem szabad így különbséget tenni.
2: Azért volt a kérdés, mert hogyha nem tudom, kicsi még a gyerkőc, 8 éves, 4 éves, 12 éves, vagy ott van, hogy akkor nem tudom, középiskolába megy, és sporton gondolkodnak a szülők, vagy ő gondolkodik sporton, akkor nem biztos, hogy elsősorban a kosárlabda jut bárkinek eszébe itt Magyarországon, hogy a sportról van szó.
3: Igen, azt gondolom, ez így van, szerintem ez helyes, ez a megállapítás. Ezt nekünk szerintem akár egyéni felelősségvállalás szempontjából is sokkal többet kell dolgoznunk a kosárlabda népszerűsítésén. A 3-3 erre egy nagyon-nagyon jó példa, vagy egy nagyon jó eszköz, hiszen ez az utcai kosárlabdára épülő műfaj. És azt szoktam mondani, hogy azért kompatibilis a 3-3 a mostani fiatal generációval, mert nagyon akciódús. Tehát ezt nagyon-nagyon szereti a Gen Z. Akciódús, rövidebb, és a szabályrendszere is valamivel egyszerűbb, mint az ötötös kosárlabdának. Tehát teljes mértékben a mostani következő generációnak a figyelmét, és a mostani generációnak a érdeklődését meg tudja fogni.
2: Ez a Kulturfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jakab Máté, kosárlabdaedző. Icipici szünetet tartunk, aztán jövünk vissza, és folytatjuk.

0: hogy álltok ezzel a bizonyos felkészüléssel, vagy az olimpiához vezető úton hol álltok éppen azelőtt. Beszéltük róla valamikor a beszélgetésünk kezdetén, hogy akkor Új-Zélandot lehet veled kapcsolatban említeni, meg lehet Ausztráliát is említeni veled kapcsolatban, meg én említettem már egy Bamberget is. Uh-huh. Szóval, hogy Ausztráliába, Új-Zélandra például, az két külön hely nyilván. Hogy kerültél? Tehát, hogy megpályáztál valamit, és akkor fölvettek, vagy ott is szóltak?
1: Ugye először a német bajnokságban dolgoztam ugye 2 évet, a Brose Bamberg csapatánál, és utána ott annál a klubnál a szerződésem lejárt. Ilyenkor az edző is kikerül ugyanúgy a piacra, mint a játékosok. Neki is új
2: ledraftoltak
1: munka. Igen,
2: is.
1: Új munkahely után kell néznie. Ebben nyilván segítenek az addig felépített kapcsolataid, esetleg az ügynökök, esetleg az elért eredmények, hogy új munkahelyet vagy új csapatot találj magadnak. Ezek az információk általában, hogy hol van üresedés, ezek azért eléggé ilyen belterjes információk, tehát ezek nincsenek az egyes ilyen fejvadász hírportálokon meghirdetve ezek az állások, és ugye a német bajnokság után, a Brose Bamberg csapata után a New Zealand Breakershoz igazoltam, vagy ott kaptam munkát, ami ugye az Ausztrál bajnokságban szereplő egyesület.
0: Új-Zéland. Nyíregyházáról Új-Zélandra. Ott azért nem jártál haza minden hétvégén.
1: Igen, talán ez volt az egyik legnehezebb része, hogy még Németországban szerintem ott 2 hetente, 3 hetente barátok, családtagok folyamatosan látogattak, kijöttek a mérkőzésemre. Azért Új-Zélandon eléggé izolált életet éltem.
0: De akkor te úgy voltál Ausztráliában, hogy akkor az ausztrál bajnokságban játszottatok a New Zealand Breakers csapatával. Tehát nem az volt, hogy akkor utána átmentél Brisbane-be vagy valahová, és akkor ott folytattad.
1: Ugye az ausztrál bajnokságot úgy kell elképzelni, mint nagyjából az NBA-t. Aha. Ott is ugye 29 amerikai csapat van, és egy kanadai, ez ugye a Toronto Raptors. Az ausztrál bajnokságnak a felépítése ugyanez. 9 ausztrál csapat van, és egy új-zélandi. És én ugye az új-zélandi csapatnak az alkalmazásában voltam, ami azt jelentette, hogy mi minden héten ugye Ausztráliába repültünk mérkőzésekre, idegenbeli mérkőzésekre. Tehát eljött a hétvége, vagy hazai pályán játszottunk ugye Aucklandben, vagy pedig felültünk a repülőre, és mentünk Sydneybe, Brisbanebe, Melbournebe, Perthbe.
0: Nehéz életed lehetett, hallod.
1: Hát igen.
0: Pokokkal, kígyókkal, valamikkel találkoztál, állítólag Ausztráliában ilyen előfordul.
1: Hát ott igen, ott Cairnsben felhívták a figyelmünket arra, hogy ott a cipőt ne nagyon hagyjuk kint a hotelszoba előtt, mert belemászhat egy-két dolog.
0: És onnan azért jöttél el, mert hogy ugyanúgy vége lett a szezonnak, és akkor utána megint kellett keresni valamit, vagy azért, mert akkor már megjött ez a bizonyos felkérés, hogy akkor magyar női 3x3-mal kellene valamit csinálni.
1: Lett volna lehetőségem még egy évet maradni, vagy akár több évet is maradni. A felkérés megérkezett a csapat részéről. Ellenben a vezetőedző, akivel dolgoztam, egy más csapathoz ment, és én is úgy döntöttem, hogy egy picit talán közelebb akarok lenni itt a családhoz. Kicsit hiányzott is amúgy Magyarország. Plusz ezt egy nagyon-nagyon szép feladatnak apostrofáltam, ezt a válogatott mellett
0: tevékenykedést, igen. Meg hát nyilván azért, hogyha valaki ki tud jutni az olimpiára edzőként, a csapattal, ott azért az azt jelenti, hogy az ő kis önéletrajza, pedigréje, az a legtetejére kerül minden egyes papírstócnak.
1: És főleg ugye a kosárlabdában, ahol nagyon-nagyon rég voltunk olimpián.
0: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban Jakab Máté kosárlabda edző. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: világon. Kultúrfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Jakab Máté kosárlabda edző ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer. Sziasztok. Máté, hello. Beszéltünk Nyíregyházáról, beszéltünk a tesi tanárodról, vagy kosárlabda edzőről, akit tesi órán helyettesített, és akkor ő mondta, hogy kellene kosárlabdáznod, aztán utána edző lett belőled. Új-Zélandot, Ausztráliát említettük, a Bamberget említettük, és akkor most a legújabb feladat pedig a magyar női 3x3. Még mielőtt azzal folytatjuk, hogy mi van most előttetek, mire készültök, milyen versenyek lesznek a közeljövőben, akár a nyáron, akár az ősz folyamán. Azelőtt Amerikáról kevesebbet beszéltünk még, említettük már Magic Johnson, Michael Jordan, stb. A nagyok nevét említetted, hogy kivel találkoztál, de hogy Amerikában is dolgoztál. Amerikában kosárlabdaedzőként dolgozni az, hát szerintem elég nagy dolog.
2: Abszolút nagyon nagy megtiszteltetés. Kétszer volt lehetőségem dolgozni az NBA-nek a nyári ligájában, ez az NBA Summer League-ben, a Sacramento Kings csapatánál voltam 2024-ben és 2025-ben is. Ez ilyen meghívásos lehetőség. Ez pont ugye az Ausztráliában eltöltött szezonom utáni nyáron volt, és ilyenkor általában az NBA-s csapatok megadják a lehetőséget akár európai szakembereknek, vagy más szakembereknek, hogy itt a nyári ligában ebben a 2-3 hétben így a csapatnak a tevékenységébe minimális módon mondjuk belelássanak ezek az edzők, és egy picit így részesei lehessenek ennek az NBA milliónek. Ez nekem kétszer megadatott itt 2024-ben és 2025-ben, ami óriási élmény volt, akár tényleg itt egy NBA csapatnak a hétköznapjába vérkeringésében részt venni.
1: Azon gondolkodom közben, ugye, hogyha valaki, nem tudom, akár középiskolai, akár egyetemi szinten kosárlabda edző Amerikában, az azért az nagyon nagy megtiszteltetés, és onnan tud ugrálgatni szépen fölfelé, és elmehet a legmagasabb szintekig. Európából, például Jakab Máténak, lenne lehetősége ilyet, hogy nem tudom, most akármelyik kosárlabda csapatot említhetném, hogy neked oda bekerülni, és akkor ott edzősködni, vagy európai szintről oda bekerülni, az olyan, mint hogyha nem tudom, tűnt találnál szénak az alban.
2: Egyértelműen nehezített pálya. Abszolút sokkal nehezebb, tehát ott ezért is számít.
1: A tudás ugyanaz az, igen, öt ember, ugyanazokkal a szabályokkal kell, hogy játszon.
2: Abszolút. Ezért számít egy kicsit az, hogy hova is születik az ember. Nyilván vannak olyan országok, Amerikában is azért nagyon előszeretettel alkalmaznak inkább helyi edzőket, nagyon nagy a kínálat is, tehát rengeteg amerikai edző van, ahogy említetted is, Amerikában a kosárlabda szinte vallás, tehát jó szakemberekkel is rendelkeznek, ezért nincsenek is mindig rászorulva ezekre a humán erőforrás importra.
1: A külföldiekre,
2: igen. És ezért nagyon nehéz azért oda kerülni. De nem lehetetlen, ahogy mondjuk az én esetem is bebizonyította, hogy vannak olyan lehetőségek, amiket meg lehet ragadni és élni vele.
1: Említetted, hogy Amerikában a kosárlabda az olyan, mint hogy a vallás lenne. Igen, hogyha nézzük a különböző ilyen legnagyobb közvetítéseket, akkor a legnagyobb sztárok ülnek a legelső sorban a kispadon, ahogy szokták mondani, és akkor ott pacsiznak a mindenféle legnagyobb sztárokkal, és elég, hogyha a Justin Timberlake-et, vagy a Jack Nicholson-t, vagy az akárkit említek, és hát oda nyilván nem az van, hogy akkor befizetek 10 000 forintot, és leülhetek az első sorba, úgyhogy lehet, hogy engem találnak fejen a labdával.
2: Talán New York meg Los Angeles ennek a meleg ágya, tehát a Madison Square Garden New Yorkba, és ugye a Staples Center, leánykori nevén bocsánat, meg Crypto Arena, ahol rengeteg hollywoodi sztárral, a színésszel lehet ugye találkozni, és ők is reprezentálják ennek a kosárlabdának a nagyon népszerűségét.
1: Mibe kerül oda egyébként egy körülbelül? Az tisztában vagy azzal, hogyha valaki az első sorban kerülni, akkor hány amerikai zöld hasút kell lepakolnia?
2: Attól is függ szerintem, hogy ki az adott napi ellenfél, tehát hogy milyen szintű csapattal játszanak, mondjuk a Los Angeles Lakers vagy a New York Knicks, de azért szerintem ott több ezer dollár, ahonnan egyáltalán indul ez a kategória.
1: Hát én inkább megnézem a tévében, és akkor még a popcornt, meg a nem tudom, hotdogot is megcsinálom saját magamnak. Térjünk vissza hozzád, meg térjünk vissza arra, hogy akkor 2028, Los Angeles, magyar női 3x3. I'll keep my fingers crossed for you, please, ahogy szokták mondani. Na de hogy álltok most? Mi az, ami előttetek van? Elkezdődött ugye tavaly novemberben, mint ahogy említetted. És akkor most mi az, ami előttetek van? Hova viszed a lányokat?
2: Sikerült kiharcolnunk, ugye említettem, a világbajnoki szereplést, ez egy szingapúri világbajnoki selejtezőn történt meg. Meg is említeném azt a négy hölgyet, aki itt kiharcolta a világbajnoki részvételt, ugye Böröndi Vivien, Tóth Franka, Szerencsés Tamara és Dávid Mia, ez volt az utazó négyesünk, ők harcolták ki ezt a világbajnoki részvételt, 6 csapat közül sikerült kvalifikálnunk, és június első hétvégén lesz a világbajnokság, ez Varsóban lesz, és ez lesz itt a nyáron az első hivatalos versenysorozatunk, ezelőtt pedig a játékosok majd kőkemény edzőtáborban fognak részt venni.
1: Hol lesz az edzőtábor?
2: Általában egy Budapesten szoktunk edzőtáborozni, mert minden feltétel adott, akár kinti pálya.
1: Kimentek a ligetbe, és akkor ott egy kicsit a Magyar Zeneháza tévében dobálgattok?
2: Régen még így lett volna, most már igyekszünk azért professzionális körülményeket teremteni a játékosoknak, de a kinti pálya az nagyon fontos, mert azért itt az időjárás és az egyéb más befolyásoló tényezőkkel is meg kell küzdeni egy 3x3-as mérkőzésen.
1: Szóval, hogy mentek Varsóba, és akkor ott bízunk benne, hogy a dobogó legmagasabb fokán fogtok majd végezni, hajrá, mindent bele. Egy ilyen felkészülés az milyen intenzitást igényel? Hetente 3-szor edzés, az összes többi napon azt csináltok, amit akartok, vagy hétfőtől szombatig délelőtt, délután edzés, és akkor figyeljetek oda az étkezésre, az alvásra, az egészséges életmódra, stb.
2: Inkább azért a B opció áll ehhez közelebb. Próbálunk ilyenkor tényleg úgy funkcionálni, mint egy hivatalos edzőtábor. Általában napi edzések vannak, egy ilyen hosszabb edzés, amiben próbálunk belesűríteni mindent. Ilyenkor a csapat együtt érkezik edzésre, együtt megy el, és ugyanabban a szállodában van mindenki elszállásolva, tehát egy ilyen igazi ilyen edzőtábor feelinget felvenni, hogy ott azért ki tudjon alakulni a csapatkémia is, és általában egy ilyen világbajnokság előtt azért tudunk készülni 7-10 napot.
1: Ti a Kosárlabda Szövetséghez tartoztok?
2: Abszolút.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére, Máté, mert hogy sajnos közeledünk a beszélgetés végéhez. Nagyon sokáig kosárlabdáztál, azt mutat, hogy nem érted el azt a szintet, amit szerettél volna, és akkor éppen ezért kosárlabda edző lett belőled, bejártad a világot. Amióta az eszedet tudod, te kosárlabdával foglalkozol. Nem elég még belőle? Nincsenek olyan napjaid, hogy most már hagyjatok engem a kosárlabdával, szeretnék golfot nézni inkább, vagy golffal foglalkozni, akármi mással?
2: Azt gondolom, itt a válogatott mellett ez a munka azért időszakos, inkább nyáron vannak ezek az intenzív időszakok, tehát itt májustól mondjuk szeptember elejéig, amikor a válogatottra kell koncentrálni. Az ezen kívüli időkben pedig szerencsére nekem is vannak úgymond üres járatok, amikor monitorozom a játékosokat, nézem a teljesítményüket, kapcsolatot tartok velük, de akkor effektív edzést nem tartok, és edzőtábort nem vezényelek a játékosnak, úgyhogy én is tudok ezekben az időszakokban másokra fókuszálni, magamra fókuszálni, más projektekre fókuszálni.
1: Van még valami az életedben egyébként a kosárlabdán kívül?
2: Nagyon sok minden. Azért nagyon sok minden más van. Most hirtelen nem jut eszembe semmi.
1: 2028 Los Angeles-t megcéloztátok, az olimpiát, hogy a magyar női 3x3, hogyha minden úgy alakul, és alakuljon minden úgy, akkor viszed a hölgyeket, a lányokat, és akkor ott majd bemutatkozik a magyar női 3x3 az olimpián. Nem tudom, hogy tetoválásokkal hogy vagy eleresztve, de hogyha valaki kijut az olimpiára, akkor egy ilyen 5-korig a föl szokott kerülni, vagy nem tudom, Los Angeles, vagy Athén, vagy valami, ami feliratják magukra. Szóval, hogy edző csinál ilyet, hogyha esetleg kijut élet első olimpiájára?
2: Nem akarok itt fogadalmakat tenni, mert nem vagyok annyira nincs túl sok, nincs tetoválásom abszolút, nem is, nem is terveztem egyet se.
1: Ez egy olimpia azért?
2: Igen, az olimpia az elgondolkodható.
1: Máté, akkor mindent bele, hajrá, jussatok ki az olimpiára 2028. Mondanám, hogy van időtök, de nincs, úgyhogy mindent bele. Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúr Fitness már kedv van, jöhet a mai programajáró, hiszen ez eddig még nem volt. Fekete Laci már itt van a stúdióban. Már amit hoztál? Szia Laci!
1: Szia Roli, és köszöntöm a hallgatókat is. Ugye, tradíciónk folytatódik, ha kedd, akkor könyvajánlat ezúttal Zajácz D. Zoltántól, a címe pedig A Ködös Balaton. A könyv egy hamisítatlan krimi, ami a magyar tengernél játszódik. Csak egy mondatban a történet kezdetéről, a végzős gimnazista Lovász Petra egy ködös novemberi délutánon futni indul a balatonfüredi Tagúres sétányon, de soha nem ér haza. Ez tehát a műnek, ahogy mondjam, a kezdeti felütése, és innen jön maga a cselekmény. Úgyhogy én ajánlanám mindenkinek, én magam szeretem a krimiket, ezzel még nem találkoztam, tehát Zajácz D. Zoltán, A Ködös Balaton.
0: Köszönjük, Laci!
1: Köszönöm!

0: De magyar ez a Petőfi Rádió, mindjárt 11 óra lesz, úgyhogy elérkeztünk a mai kultúrfitness végéhez. A mai kultúrfitness első órájában Csemer Boglárka Bugi, énekesnő, dalszerző, előadó művésszel, és a mai kultúrfitness második órájában, vagyis ebben az órában pedig Jakab Máté kosárlabda edzővel beszélgettem. És mára ennyi. A következő órában a stúdió már Fekete Laci kollégámé, én pedig mára búcsúzom. Az elmúlt két órában Szani Rolandot hallottad. Szép estét! Hello.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban. Műsorajánló.
3: Már nem csak az online térben, de a Petőfi Rádióban is bemutatjuk a Szakcsi Rádió zenei kínálatának legjavát. Szakcsi Jazz óra minden este éjfél és egy óra között a Petőfi Rádióban, benne a Magyar Jazz Rádiójának legjobb szerzeményeivel.
2: A műsorajánló után
1: a műsorszám termék megjelenítést tartalmaz,
2: és 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Köszöntök mindenkit, én Fekete Laci vagyok, és most startol a Nemzeti Dal, amiben csak és kizárólag a legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hallhatod egy órán át. Izgalmas este lesz a mai is, úgyhogy én azt mondom, hogy mindenképp maradj itt velünk.
1: Itt egy újabb óra.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a Nemzeti Dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül itt a kis előkészítő stúdióban. Vendégem Vince Máté, a Tigris Szofiból. Köszöntelek, szia Máté!
1: Sziasztok!
0: Szia! Éppen mikrofonon kívül beszéltük meg, hogy nem is olyan régen már jártál itt nálunk, viszont most itt az újdonság, a Dopamin.
1: Így van.
0: Beszédes a cím, kérlek, mesélj róla egy kicsit, mielőtt meghallgatjuk.
1: Hát ez a nyárváró számunk, bulizós, pörgős, kicsit olyan kétes jelentése lehet, vagy hát aki meghallgatja, majd gondolhatja, hogy ez egyszerre egy szomorú és vidám dal, van benne egy kis függés, egy kis pörgés, egy kis hiperaktív túl inger lékenység, ugyanakkor meg egy bulizós és pörgős, fiatalos, lendületes szám, úgyhogy ez a kettősség jelenik meg benne.
0: Én már hallottam, tényleg nagyon jó, és már is megmutatom nektek itt a Petőfin, viszont még egy kérdés eszembe jutott, hogy a Tigris Szofi dalaihoz mindig valami annyira jó rajzfilmes, elképesztő vizuál érkezik, hogy ehhez lesz-e, most én direkt beütöttem itt a Google-ben, és még nem találtam hozzá, de te majd kijavítasz.
1: Hát a borítóképet érdemes nézni, egyébként igen, ezeket én készítem.
0: Imádom az összeset.
1: Tehát ez egy ilyen gyerekkori megélése, hogy ilyen nappal rajzoltam, és ez most így a zenekarral visszatért, úgyhogy én anélkül is szerettek így alkotni, úgyhogy ez egy tök jó dolog. És egyébként a borítókép pont ezt a pörgős, bulizós hangulatot fogja meg.
0: Na még mielőtt meghallgatjuk itt a Petőfin a Dopamint, egy kicsit a nyári tervekről mesélj.
1: Most egy ilyen számírós időszakban vagyunk.
0: Számírós időszak.
1: De azért egy pár buli már most, tehát lesznek buliaink fesztiválon, itt a fővárosban is, ősszel le van kötve egy csomó koncert, főleg vidéken. Van egy ilyen közös pályázat az Esti Kornél zenekarral, és akkor előttük zenélünk egy csomó vidéki helyen még itt az idei évben.
0: Nagyon-nagyon jól hangzik. Ezek aztán a tervek, Máté. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál velünk ismét, és hogy elhoztad ezt az új dalt, és biztatlak, hogy bármi jelenik meg a nyár folyamán. Várunk sok szeretettel.
1: Én köszönöm,
0: majd,
1: hogy itt lehettem. Sziasztok!
0: Itt a Petőfin zenél nekünk, tehát a Tigris Szofi, ezt tőlük az újdonság, a Dopamin, itt a Petőfin.

0: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a nemzeti dal szól, aminek soron következő versenyzője Popovics Gyuri. Köszöntelek.
1: Sziasztok, sziasztok.
0: És hát akinek így nem lenne meg kávészünet zenekar, így már szerintem több embernek megvan. Rohadtalma az újdonság címe, amit hoztál. Hát figyelj csak, beszédes cím, kicsit vezest fel, beszélgessünk róla, mielőtt meghallgatjuk.
1: Ez egy régi történet, ez egy saját dal egyébként, és az érdekesség az, hogy így az utóbbi időben a srácok azt beszéltük, hogy nekik van nyitottságuk ezekre a saját gondolatokra, és annyi verset zenésítettünk meg, és hozzáteszem, hogy a versek azért maradni fognak, de hogy ezeket a saját gondolatokat is szeretnénk így megmutatni a közönségünknek, és szerencsére nyitottak rá, és rá tudnak érezni ezekre a gondolatokra, és a rohadtalma az egy régi történet, nagyjából 3-4 évvel ezelőtt írtam. Volt, aki még kicsit ilyen politikai felhangot is tett mögé itt az utóbbi idők kapcsán, de ez egy régebbi történet, és ez egy szerelmi történet, tehát, hogy nem más értelemben kell értelmezni, bármint a versek szabadon.
0: Tehát világos.
1: Minden esetre ez tipikusan azt az élethelyzetet mutatja be, amikor is érzed azt, hogy valami nem stimmel ebben a történetben, és hogy nem szeretnéd még egyszer megkóstolni azt az almát. Hiába mondják a többiek előtted, hogy de jó ez a dolog, és hogy miért nem adsz neki esélyt, és akkor te már mondod, hogy rengeteg esélyt adtam neki, és valahogy azt érzem, hogy persze, ha lehet, meg kell menteni egy kapcsolatot, de hogy most eljött az, hogy ez az alma rohad, és én nem akarok újra ebbe beleharapni.
0: Tehát, hogy nem akarnál azzal időt és energiát elfecsérelni, hogy újra végigjárd azt az utat, aminek tudod, hogy mi a vége.
1: Igen, valójában igen. Volt egy régebbi szakításom, ami után megfogadtam, ha bárki a környezetemben azt mondja, hogy szakítottunk és vége lett a kapcsolatunk, akkor én megfogadtam, hogy onnantól kezdve én gratulálni fogok az illetőnek, ami abban a pillanatban tudom, hogy nem segít, de hogy onnantól kezdve valóban lesz lehetősége megtalálni azt, aki valóban mellé való.
0: Figyelj csak, mire számíthatunk tőletek még az évben zenei fronton?
1: Várunk mindenkit egyébként itt az A38 hajón, mert hogy koncertet fogunk adni, és ezeket az új dalokat is el fogjuk játszani. Ezen kívül már a social media-es felületeinken közé tettük a nyári koncerteket, úgyhogy nagyon sok fele fogunk menni, ki fogunk hozni újabb dalokat, az ilyen saját gondolatok, illetve versek is. Most többen írták már, hogy Nagy Bogival mikor csinálunk egy újabb dalt, mert hogy a Lehetetlen Bakancslistát nagyon szeretik, úgyhogy lehet, hogy ha születik egy újabb Lehetetlen Bakancslista, akkor Bogit meg fogom keresni. Vannak terveink, és összefolytatjuk a turnénkat, megyünk vidékre, jövünk Budapestre, és úgyhogy valójában vannak terveink, és ezeket is szépen lassan felgöngyölítjük és megvalósítjuk.
0: Ez a tökéletes végszó. Én ajánlom mindenkinek, hogy kövesse a Kávészünet közösségi oldalait a további információkért. Gyuri, nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Köszönöm én is, sziasztok.
0: Itt a Petőfi pedig már is szól nekünk a csapattól, a rohadt alma, fogad sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem Tihi Nóra, azaz művész nevén Nóra Till. Köszöntelek a műsorban.
1: Szia!
0: Hát, nagyon-nagyon jó, hogy itt vagy. Last Round Table, ez az újdonság címe, amit elhoztál, viszont még mielőtt erre rátérünk, kérlek, mesélj, te és a zene. Hogyan találtatok egymásra?
1: Hú, hát én mindig tudtam, hogy zenélni akarok, és már az óvodában kezdtem énekelni. És amikor 14 éves voltam, írtam az első dalomat, az Only in My Head-et, és akkor tudtam, hogy ez lesz a karrierem, ezt akarom csinálni. És igen, az Only in My Head az Magyarországon kicsit sláger lett, és most itt vagyok, és nagyon örülök.
0: Jaj, de jó ezt hallani. Na igen, itt van, Last Round Table, ahogy mondtam is az előbb, egy kicsit vezest fel, mesélj a tartalomról, inspirációról, hogyan készült el.
1: Igen, a Last Round Table arról szól, hogy te vagy az egyetlen ember egy parti után, aki még nem akar hazaindulni, mert attól félsz, hogy egyedül leszel a gondolataiddal, és azt úgy jött össze ez a dal, hogy én ezt egyedül írtam a szobámban, amikor, hát ez kicsit nehéz időszak volt nekem, sokat kellett átgondolnom, és jobban kellett megtanulnom, hogyan tudom a gondolataimat kezelni. És ilyen nagy kérdések voltak az életemben, és úgy éreztem, hogy kicsit féltem ezek a kérdésektől és a gondolataimtól, és akkor kezdtem írni ezt a dalt, mert zenével akartam feldolgozni.
0: Akkor ez egy terápiás folyamatnak tekinthető, és akkor, ahogy ha jól értem, akkor saját élményekből építkeztél, tehát volt egy ilyen időszak sajnos.
1: Igen, de nem is az volt, hogy nem voltam rosszul, csak sokat kellett átgondolnom, és akkor igen, tényleg terápiának írtam ezt a dalt, és tényleg úgy éreztem, mintha be tudtam fejezni azt az időszakot a dallal.
0: Na és akkor még abba avassuk be a hallgatókat, mert nagyon érdekes, hogy te ingázol Európa országai között, mesélted, hogy Magyarország, van itt Németország? Ausztria?
1: Hát én Bécsben születtem, és Bécsben élek, és az anyukám magyar, de sokat Ausztriában dolgozok, és Németországon is, most voltam stúdióban ott.
0: Világos.
1: És igen, és Magyarországon is dolgozok.
0: Hogy néz ki akkor így a munka folyamat? Hol veszed fel a dalokat, hol írod őket? Tehát hol születnek a dalok, vagy ez tényleg ilyen nemzetközi most már szinte?
1: Hát stúdióban, Németországban meg Ausztriában vagyok, de ötlet bárhol jöhet, és én nagyon sokat zenélek, a Voice Memo app a telefonomon már nem is működik, mert annyit felveszek azért mindig, egy ideig tölt, amikor ki akarom nyitni, bárhol lehet. Én sokat a zongorán írok egyedül otthon, de bárhol vonaton is jöhet egy ötlet, és igen.
0: Na még mielőtt meghallgatjuk az új zenédet itt a Petőfin, egy kicsit mesélj nekem a nyári tervekről, akár lehet új dal, kislemez, nagylemez, vagy akár koncert, mikkel készülsz?
1: Hát most lesz egy koncertem júniusban Bécsben, azt már nagyon várom, és sokat fogok zenélni a nyáron. Stúdióban leszek, és igen, nagyon
0: örülök. Hát, figyelj csak, további nagyon-nagyon sok sikert neked, és köszönöm, hogy itt voltál velünk.
1: Köszönöm szépen.
0: Itt a Petőfi Rádióban zenél nekünk tehát Nóra Till, lesz tőle az újdonság, a Last Round Table. Fogad sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió minden magyar, ez a nemzeti dal, én pedig Fekete Laci vagyok, viszont ezúttal sem vagyok egyedül itt a műsorban, vendégem Szőke Rebeka, azaz Ezbeka, köszöntelek, szia!
1: Szia, sziasztok, tökéletes volt a kiejtés, tudod, honnan van ez a név?
0: Nem.
1: Én ugye streamerként is foglalatoskodom, és az online világban, a videójátékokban ez a felhasználó nevem. És amikor kérdezték, hogy mi legyen a DJ nevem, hát mondom, ilyenkor illik egy művésznév, nem a anyakönyvezet, és hát mondom, akkor legyen a gamer felhasználom, ez teljesen illik hozzám, úgyhogy így lett az ez.
0: Zseniális! Na, ezt a fordulatot nem láttam jönni, hogy te számítógépes vagy konzol?
1: Nem, nehogy számítógépen játszom. Hát persze, a... billentyű egére, hogy a profik.
0: Á, imádom, óriási. Na de most fókuszban a dal, You and I. Még mielőtt ezt pár percben megvizsgáljuk, egy kicsit azért mesélj arról, hogy a gaming világból hogyan lettél te a zeneszerelmese?
1: A zeneszerelmese az, hát az mindig jelen volt nálam, apukám is zenész, aha, így nálunk a zenetélek központi szerepet töltött be gyerekkoromtól napjainkig, minden zenének tudom a szövegét, legyen az retrósláger, populáris, underground, elektronik, minden zenét imádok és szeretek. De nem tudtam, hogy ezzel én is foglalkozhatok, meg az énekléssel sem, hiszen annyira azért nagy ívű énekes nem vagyok. Mindig is szerettem énekelni, általánosban és gimnáziumban is felrögzítettem a telefonomra az éneklésemet otthon egyedül szigorúan, senkinek soha nem mutattam meg. Ez teljesen azért történt, hogy így autodidakta módon magamat oktassam, visszahallgatom, javítom saját magamat, és így próbáltam fejlődni. Lehet is követni a hangom utálását a régi hangjegyzetektől így a napjainkig, hogy változott a kislány hangból ez a láncdohányosnak tűnő, pedig amúgy nem cigizek.
0: Nagyon jó hangod van egyébként.
1: És igen, és valaki hallott, egy DJ barátnőm, Edo Denova, hallott egy Insta sztoriból, hogy milyen jó orgánummal rendelkezem, és felkért, hogy énekeljem fel az egyik új mixét, és ez megtörtént, és ez nagyon tetszett neki is, nekem is, úgyhogy ebből még történt több közös munka. És ahogy előadtuk ezt sokszor, ugye bulikban, annyira zavart, hogy én csak 3 percig állhattam ott a pultban, és nem lehetett beleszólásom, hogy milyen zenék szóljanak aznap, meg hogy épüljön fel az egész, hogy éreztem, hogy itt is szeretnék így irányítani, meg jobban beleszólni, és ahogy jött ez a gondolat, hogy ezzel kéne foglalkozzak talán. Ezt csak magamnak mondtam ki csendben, halkan fejben. És rá 2 napra képzeld, megkeresett a kiadó, aki kiadja a zenénket Edóval. Ők ugye menedzsmenttel is foglalkoznak, hogy te figyelj, nem akarsz DJ is lenni, mondom. Ne vicceljetek, mondom, 2 napja ezen örlődök egyedül otthon. Úgyhogy hiszek a vonzásban, ennek így kellett történni, és azóta gőzerővel azon vagyunk, hogy ez a 2 dolog minél profibban tudja működni.
0: Hát ez egyre óriásibb ez a beszélgetés, és akkor mielőtt meghallgatjuk itt a Petőfin, egy kicsit a You and I című dalt vezest fel. Mi inspirált, miről szól?
1: Ennek is elég érdekes a története. Nagyon sok feldolgozást csináltunk Edóval, illetve én egyedül magam is szólóban. Viszont ezekkel mindig megütöttük a bukánkat jogi tekintetben. Szóval rám szólt a menedzsmentem, hogy figyelj, a következő legyen egy saját, és akkor itt senki nem tud belénkötni, hogy abszolút, ezt kiadjuk, ne adjuk. És hogy hát kéne írni egy szöveget. Hát lehet, megkérünk valami dalszövegírót. Mondom, figyelj, nekem azért van 1-2 ilyen kis jegyzetem a telefonomban, mert én általános iskola óta írok verseket, és mondom, egyszer próbáltam egy ilyen angol szöveggel, hogy ez most nem versnek készült, hanem egyszer majd ebből egy dalszöveg amúgy lehet, hogy felhasználható lesz rá, és ezt így előszedtem, megmutattam, nagyon tetszett nekik.
0: De jó.
1: És hát ez így született meg, tehát 2 évvel ezelőtt írtam meg a szöveget, és így most húztuk elő, és született belőle ez a dal. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, és tök nagy büszkeség.
0: Na, még mielőtt meghallgatjuk, anélkül nem engedlek el, hogy egy kicsit az idei tervekről meg ne kérdezzelek, akár gaming fronton, de hát nyilván most fókuszban a zene. Hova akarod kifuttatni ezt a zenei projektet? Mi a következő lépés?
1: A következő lépésem az, hogy több lehetőséget kapjak Budapesten zenélni, ne csak vidéki klubokban, mert ott kevésbé értik a house műfajt, amit én képviselek, illetve bakancslistás vágyam, hogy külföldre, akár nagyobb fesztiválokra is eljuthassak. Szóval most teljesen erre fogok fókuszálni, és reméljük összejön.
0: Rebeka, nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál, és további sok sikert kívánok.
1: Köszönöm szépen.
0: Itt a Petőfi Rádióban, a Nemzeti Dalban zenél nekünk, tehát Ezbeka, ezt tőle a You and I, fogad sok szeretettel. You and I.

0: Petőfi Rádió, minden magyar, én Fekete Laci vagyok, és ebben az órában a Nemzeti Dal szól, viszont ezúttal sem vagyok egyedül, vendégem Csányi Rita a The Anahitból, köszöntelek!
1: Szia, én is köszöntelek, és a hallgatókat is!
0: Nem is tudom, hogy mikor jártál itt nálunk legutóbb, nem olyan régen, azt hiszem.
1: Nem volt annyira rég, de néhány hónapja, igen.
0: Igen, igen. És most itt az újdonság, a Heal, Heal, Heal. Na hát, nekem nagyon-nagyon tetszik a címe, beszédes, hogy úgy mondjam, mesélj, mi volt az inspiráció.
1: Hát ami a címben is természetesen hallható, hogy a gyógyulásról van szó ebben a dalban, és nagyon izgalmas volt, mert először azt hittem, hogy valakinek írtam, aztán rájöttem később, hogy valójában saját magamnak írtam ezt a dalt, és elsősorban arról szól, hogy mennyire fontos az, hogy legyen egy támogató közeg is körülötted, vagy legalább egy nagyon jó barát, és hogyan tudunk gyógyulni így közösen általa. Úgyhogy egy ilyen általános gyógyulás dal lett ebből.
0: Saját tapasztalatokból merítkeztél? Tehát a te életedben van, vagy vannak ilyen személyek?
1: Abszolút vannak.
0: Jaj, de jó.
1: És egyre fontosabbak. És egyébként egyre kevesebben vannak. Ez egy nagyon izgalmas dolog a felnövésben, hogy rájössz arra, hogy egyre szűkebb a köröd, de annál értékesebb. Úgyhogy nagyjából erről szól ez az egész dal, és még én is fejtegetem, hogy pontosan mi hozta létre ezt egyébként, de valami furcsa ilyen ősi gyógyulási erő hozta létre ezt az egész zenét belőlem.
0: Te mit mondanál, mert egyébként nyilván sok embernek volt ilyen, ahogy felnövünk, egyre kevesebb ilyen ember marad, ahogy te is mondod, de hogyan lehet életben tartani a kapcsolatokat szerinted? Te mit mondanál?
1: Azt hiszem, hogy a kölcsönös kíváncsiság a másikra az nagyon fontos, és természetesen az is, hogy együtt fejlődjünk, és amire én rájöttem, régebben mindig azt hiszem, hogy az igazi barátod az, aki minden rosszban ott van melletted, aztán ahogy telt múlt az idő, rájöttem, hogy valójában a legerősebb barátságok azok, amikor ugyanannyira tudunk egymás sikereinek örülni, mint hogyha a sajátunk lenne, és nagyjából szerintem erről is szólnak így a verzék is talán így ebben a dalban, hogy tényleg bármi van, a rossz is persze, de hogy a jónak valahogy még, tehát hogy nehezebb szerintem a jóban úgy őszintén ott lenni, mondjuk amikor nekünk nehezebb az életünk, és egy barátunknak meg nagyon jól alakul, akkor azért, tehát hogy ott derül ki az igazi szeretet szerintem.
0: Na hát már is meghallgatjuk a dalt, az újdonságot tőletek itt a Petőfin, még egy kicsit a tervekről megkérdeznélek, ahogy azt mindig meg is szoktam tenni, mikkel készültek a nyárra?
1: Nyáron lesz néhány koncertünk, lesz hamarosan egy budapesti dátumunk is, amit hamarosan bejelentünk a közönségünk számára, illetve nemrég volt egy klubkoncertünk is a Turbinában, úgyhogy most szeretném egy kicsit Budapestre újra visszatenni a fókusz, de mivel ez mindig is egy nemzetközi projekt volt, és nagyon-nagyon sok DJ-vel kollaborálok külföldön, ezért rengeteg kollaborációs új dal is érkezik, ahogy ez már volt az év korábbi részében is, úgyhogy most így, hogy mondjam, két végén égettem így a gyertyát, amit mindig mondják, hogy hát nem lehet azt egyszerre, hogy külföldre is fókuszálsz, meg itthon is, de én nagyon azt érzem, hogy szeretném erősíteni amúgy a budapesti bázist, és azt érzem, hogy a külföldi szál is most így tök jól tud futni így valahogy így magától, és a legjobb az, hogy olyan organikusan történnek ezek a dolgok, tehát hogy nem az volt, hogy én így erőszakoskodtam, hogy fú, akkor most ez legyen, vagy az, hanem valahogy így hozta az élet, úgyhogy többet szeretnék koncertezni, és rengeteg új dal jön, annyira sok, hogy alig tudom a release stratégiát egyben tartani, mert hogy kollabok is, meg sajátok is, ugye nagyon sok új zene lesz ebben az évben.
0: Jaj, de jó ezt hallani, Rita, akkor én sok erőt, időt, kitartást kívánnék, és hát mindenkit arra biztatnék, hogy kövesse a The Anahit közösségi felületeit. Szerintem ott lesz majd minden infó, gondolom. Nagyon-nagyon köszönöm, hogy itt voltál.
1: Én is köszönöm szépen.
0: Itt a Petőfin zenél nekünk, tehát a The Anahit, ezt tőlük a Heal, Heal, Heal, fogad sok szeretettel.

0: Petőfi Rádió, minden magyar. Az elmúlt egy órában ez volt a Nemzeti Dal, amiben csak a legtehetségesebb és legkiválóbb magyar énekesek és zenekarok legfrissebb dalait hozom el neked. Én nagyon köszönöm, hogy velem voltál, most viszont búcsúzik tőled a műsorvezető, Fekete Laci.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
2: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
3: Indul egy újabb nap a Petőfi Rádióval és még több magyar zenével. Éjfél van.

0: Kulturfitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is a Kulturfitness, és ebben az órában, hölgyeim és uraim, a művészet, jó, ez így kicsit tág, szűkítek, a színház világában fogunk kalandozni. Nem feltétlenül emberek jelennek meg, vagy nem csak emberek jelennek meg a színpadon, vagy a porondon, hogy melyik helyes mindjárt kiderül, abban a színházban, amely már évek óta működik, és az alapító és az igazgató Pintér Tibor és a Nemzeti Lovas Színházról van szó, már itt ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek, de jó, hogy jöttél, hello.
2: Én is köszöntök minden kedves hallgatót, és nagyon boldog vagyok, hogy életemben először is, remélem nem utoljára lehetek az A38-as hajón, amit ugye állandóan csak nézek, és szinte idealizált kép, hogy úristen, az A38-as hajón milyen jó koncertek és milyen jó riportok vagyok. Köszönöm, hogy itt lehetek.
1: Az imént ezt említettem, és akkor kezdjük ezzel a felütéssel, hogy a színpadon vagy a porondon. Hogyha Nemzeti Lovas Színházról beszélünk, akkor ott nincs olyan színpad, mint egy, nem tudom, Operett Színházban, Madách Színházban, Karinti Színházban. Hogy hívjátok?
2: Úgy hívjuk, hogy küzdőtér. Tehát a Nemzeti Lovas Színház küzdőterén folynak az események, és hát ugye maga a Lovas Színház fogalma is valahol, azt kell, hogy mondjam, hogy egy rettentő rendhagyó helyzet, mert vizsgálódom a világban egyébként a mai napig, és járjuk ezt a csodás bolygót, és nézem azokat a produkciókat, amik hasonlítanak ránk, és az a jó vagy rossz hírem van számomra, hogy nem nagyon van még egy ilyen félőrült, mint én, aki azt csinálja, hogy énekesként összetoboroz egy csapatot, megtanítja őket sportolói szinten lovagolni, musical színészeket egyébként, és ebből csinálnak egy színházat. Mert arról szólnak a világlovas produkciói, hogy általában kitűnő lovasok csodás lovas bemutatót csinálnak, de nem szólalnak meg a lovon élőbe.
1: Hogyha már ezt említed, akkor amikor a Testőr című, vagy Több mint Testőr című filmet forgatták a Kevin Costnerrel, meg a Whitney Houstonnal, akkor állítólag ott a szervezőknek volt, vagy a stábnak volt ilyen felvetés, hogy akkor keressünk egy színésznőt, és tanítsuk meg énekelni, vagy keressünk egy énekesnőt, és tanítsuk meg színészkedni.
2: Igen, nagyon jó a kérdés, nekünk is fölteszik sokszor, főleg a Nemzeti Lovasszínész Képző Akadémiára jelentkezők, mert hogy van egy edukatív intézményünk, ami tanítja ezt most már, tehát lovagolni, táncolni, énekelni, vívni, tanítunk fiatalokat, akiknek át akarjuk adni majd a stafétabotot, és ott mindig fölteszik a szülők a kérdés, hogy művész úr, nem baj, nem tud a gyerekem énekelni, de lovagolni nagyon szeret. Vagy fordítva, ami nagyon ritka, hogy nagyon jól énekel, de lovagolni egyáltalán nem tud. Ez a kevesebb. És fiúból meg szinte nincs, de a válaszom az, hogy mind a kettő jó nekünk, de valamelyikből azért örülünk, ha tehetséges. Lovagolni könnyebb megtanítani valakit alapszinten, mint énekelni. Ez tény és való. Tehát mi kitűnő énekeseket és színészeket keresünk, akik már ültek lovon, vagy akik szeretik a lovat, és mi ki tudjuk képezni körülbelül egy év alatt arra a szintre, hogy már mutatósan bevágtázzon a manésba, a küzdőtérre, és úgy tűnjön, mint a nagyon jól tudna lovagolni, nyilván az még nem lovas tudás.
1: Igen, és ez pont kérdés lett volna, és az iménti mondataidra majd a később visszatérek, mert volt egy ilyen fél szó összetételed, ami azért elég sokat jelenthet a jövőre nézve, na de most még nem ez a lényeg, hanem az, hogy azért nyilván itt nem kell ilyen mindenféle profi szinten lovagolni. Tehát nem baj, hogyha valaki tud díjugratni, vagy nem tudom, úgy kezelni a lovat, mint a betyárok annak idején 250 évvel ezelőtt, de hogyha valaki csak be tud benni sétával a lónak a hátán, vagy nem tudom, tud egy kicsit gyorsabban lovagolni, galoppozni, kétszer körbe a küzdőtéren, akkor az nektek elég? Tehát, hogy nem kell ilyen akármilyen profi mozdulatokat végrehajtani a lóhátán a színészeknek?
2: Az a cél, hogy ezt elérjük. Én arra tettem fel az egész életemet, hogy kiképzek egy ilyen csapatot. Szinte katonai hadviselést folytatva. Ez a picikre is vonatkozik. Olyan vagyok egy kicsit, mint a Kassai Lajos a maga sportjában. Mi ketten képviseljük azt a típusú, értsd jól és értsék jól a kedves rádióhallgatók, azt a típusú mini hadsereg katonai hadviselését, ami már egész pici korban elsajátítható fegyelmet, alázatot, szorgalmat jelent afelé az elhivatottság felé, amit éppen csinál, Lajosnál a lovasi jászat, nálunk pedig a lovas színészet. Mit értek ez alatt? Hogy azért én nem arra tettem föl az esküvet, hogy itt bohóckodva belépegessenek színészek, és énekelgessenek. Én arra tettem esküt, hogy kentaurokként összeolvadva a lovunkkal, akár repülve a lovak, és ezt értsétek jól, mert az még fizikai képtelenség, bár ha szárnyat tudnék növeszteni valamelyik lovunknak, és pegazusként repülne fönn, én annak örülnék a legjobban, de ezen kívül mindent megcsinálunk a lovon, és még a leggyengébb lovas színészem is képes arra, hogy ugratás közben énekeljen, vagy tüzes karika átugratása közben monológot mondjon, vagy trükklovaglás közben, ami jigit, ugye, amikor fölleugrálnak a lóról különböző formációkban, akár énekeljen. Ha ezt valaki nálunk egy-két-három év után nem tudja, az nem lehet nálam lovaszínész. Tehát itt van egy erős követelmény. Csak azért, hogy valaki bepuffogjon, bepöffeszkedjen a lován, szoktuk mondani kicsit kegyetlenül, és elénekeljen egy dalt egyébként nagyon jól, erre nem szerződtetek senkit. Az egy másik kérdés, hogy vannak alkatok, vannak tehetségek, és van egy-egy olyan nagy kaliberű énekesnőnk, vagy színésznőnk, mint a Papa Dimitriou Atina, aki ugye a koránál kifolyólag nem fogok tőle olyat kérni, bár néha meghazudtolja ezt, mert egy csomószor a kaszkadőröket meghazudtoló bátorsággal veti magát alá az Atina az ötleteimnek, például, hogy meghúzzuk vágtázó lóval és föl is gyújtjuk, és, tehát az Atina ebben nagyon jó, de hogy egy-egy kivételt eltekintve nekem az a mániám, hogy mindenki sportolói szinten lovagoljon, minden szakákba elmélyedjünk, és az európai musical színházak mércéjén énekeljen.
1: És az pont kérdés lett volna, hogyha már az Atinát említed, meg a sportot említed, hogyha említed, akkor, vagy ide kanyarodtunk, akkor legyen ennek helye és ideje itt is most. Hogyha valaki a musicalek világában, az operettek világában, a színház világában otthon van, akkor nyilván gondolhatja az ember, hogy egyel egyszerűbb dolga van, mert akkor valamilyen szinten megtanul, nem tudom, egy hónap alatt, két hónap alatt lovagolni, és akkor majd tud valamit alkotni nálatok a Nemzeti Lovas Színházban a színpadon. Fordítsuk meg, sportolók, hogyha valaki díjugratásban jó volt, és az álmod, nem tudom, 5-10 évben a különböző világversenyeken ott volt, ő megmer benneteket keresni, hogy figyeljetek, én itt vagyok, lehet, hogy kétszer mondtam verset, első lettem, nem tudom, 15 évvel ezelőtt, nagyon jól lovagolok, esetleg beférhetek hozzátok, mint sportoló?
2: Van egy ilyenünk.
1: Na.
2: Buruc Borbála, jelenleg a nemzetközi ranglistán 32. helyezetet.
1: Aha.
2: A magyar díjugrató válogatott kerettagja, nagyon komoly ugrató. A Bora pont tegnap délután 3 órakor kezdődő Unicorn és Legendája című musicalünkbe két összetolt autó orrát ugratja meg, ez kb. Egy 1,40 magas és egy 1,40 széles akadálynak felel meg, úgy, hogy előtte egy tűzcsík is akadályozza ezt. Ez egy jelenet, amikor meg kell menekülni, és csak itt tud kimenekülni a gonosz karmai közül, hogy átugrik két autót. Tehát van ilyenünk. Én gyűjtöm azokat a sportolókat, lovas sportolókat, akiket vonz ez az egész. Hát a Németországban a Winnetou Show-ba, ami nem tudom most hol, pontosan helyileg hol van, ott azt hiszem a Ludger Bérbaumot, vagy a Jan Topsot, a világ első 10 helyzetjében lévő világhírű német díjugrató sportolót kérték föl, hogy segítsen a égőszekeret átugratni. Miért ne foghatnánk mi is össze magyarok? Miért ne lehetne egy díjugrató, egy profi díjugrató, a Nemzeti Lovasszínház rajongója? És én, mint Pintér Tibor, pedig nagy díjugrató rajongó vagyok, és járok díjugrató versenyekre, már nem versenyezni, bár annikod én versenyeztem, hanem nézni, tanulni. Szóval a Bora például, értsétek jól, nagy rajongónk, mi is nagy rajongója vagyunk Buruc Borának, és volt már erre példa, de itt még gyorsan egy mondat. Az elején nem üdvözölte a lovas szakma, a lovas színházat. Ennek több oka volt, mi sem voltunk még elég felkészültek, sok hibát követtem el, én magam is lovas technikailag, bár én nagyon ügyes lovas voltam már akkor, de ez olyan, mint bármi más, hogy végtelenségig lehet tanulni. Ma már azt gondolom, hogy egy nagy mérföld kövön túl vagyunk azzal, hogy elismer minket a lovas szakma, ahol Dallos Gyula, a mentorunk, aki többszörös nemzetközi díjlovas bajnok, és az ő lánya díjlovas szövetségi kapitány az unokáival, vagy a lányáv gyerekeivel együtt jönnek nézni minket. És díjugratók is most már bejönnek az épületünkbe.
1: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója Pintér Tibor. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Petőfi Rádió.
1: Kultúrfitness Sunny Rolanddal.
2: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió is, abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója Pintér Tibor, színész, énekes, sportoló ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még
3: egyszer. Én örülök, hogy itt lehetek.
2: Elég sok mindenről beszélgettünk az elmúlt szűk negyed órában, és volt egy ilyen elszólásod, hogy hát nem nagyon vannak ilyen jellegű színházak a világ különböző pontjain, egy német sót, egy Vénatut említettél, de hogy tényleg nincs ilyen, ez ilyen unikum számban megy, nem tudom, a beduinok teve hátról nem csinálnak valamit a sivatag szélén?
3: Biztos csinálnak, amiről én tudok, az elég a széles sávban mérhető, mert hogy minden ilyet megnéztem. Voltam Spanyolországban, voltam Németországban, voltam Franciaországban, amikor idejöttek, voltam, ugye a bécsi spanyol iskola, az itt ráadásul közel van, minden évben elviszem a csapatomat egy tanulmányútra, és megnézzük, de voltam Tájföldön, voltam Mexikóban, mindenhol megnézek egy lovassót. Kitűnő, hagyományőrző lovas produkciókat láttam, de sehol nem láttam olyat, hogy ennyi énekes lóra pattan, és ennyi énekes minőségi énekléssel, ilyen lovas tudással, mint mi, ezt ötvözze. Na most az elején ez egy nagyon nagy ellenállást váltott ki a színházi szakmában. Mondvá, hogy mit képzel a Pintér tanya? Hát hogy kerül a ló a színházba? Micsoda gics ez? Én mindig tudtam, hogy ennek van relevanciája, ugye ennek van egy történelmi oka, 150 évvel ezelőtt még lovon közlekedtünk, dolgoztunk és harcoltunk. Akinek nem volt lova, az nem tudott volna eljutni ide az A38-as hajóba, a Kincsen parkból, ahonnan én jöttem, vagy csak 8 óra alatt. Tehát hát ugye az Árpád, meg a vezet, meg amilyen témákat mi földolgozunk, az István és a Koppány, nyilván, hogy Mészáros Lőnc mondaná, nyilván nem gyalog mentek, ugye, A pontból B pontba, hanem lovon, ugye, ott még lovon, de hogy tényleg jól értsek a rádióhallgatók, szóval akkor mindenki lovon ült, és lóval csinálta az életét, akinek nem volt lova, az egy szerencsétlen és egy loser ember vagy család volt. Így aztán van relevanciája lónak. De ilyet, ezt a dolgot, amit mi Budapesten egyébként a Kincsen Parkban most már közel 10 éve művelünk egy csodás új épületben, majd erről még beszélünk, de hogy ilyet nem nagyon láttam. Nincsenek ilyen elvetemültek. Mert vagy valaki operaénekes, és gyönyörűen énekel, vagy egy musical énekes, és akkor óvja a hangját, a lábait, tehát olyan szerződések vannak külföldön, hogy nem is ülhet lóra a musical sztár. Én meg összehoztam ezt a kettőt.
2: És ahogy említed egyébként, meg alapvetően nyilván a ló az egy veszélyes üzem, és ott azért előfordulhatnak mindenféle balesetek. Főleg, hogyha föltesszük ezt ilyen művészi szintre, akkor ott is azért ez sokkal veszélyesebb, mint amikor az ember nem tudom, bemegy az akármilyen 20-30-as színpadra, és akkor ott elénekel valamit. Itt azért sokkal jobban oda kell figyelni. Én azt hittem, hogy te most nem tudom, gipszben fogsz majd jönni, meg járókerettel, vagy nem tudom, valami bottal, mert pár nappal ezelőtt jött a hír, hogy akkor hát tenya összetört a bokáját.
3: Igen. Ugye, aki nem ül lóra, az nem esik le, mondjuk mi, lovas emberek. És bár tényleg nem veszélytelen sport, mert azért mégiscsak egy 500 kilós lény fölött próbálsz koordinálni te, mint egy 80 vagy maximum 100 kilós ember, itt mindig a ló győz. Tehát, hogyha egy ló felborul, akkor nem tudsz mit csinálni. Ha egy ló rád akar rugni, akkor az rád rug. Tehát az... De nem ez a kiinduló pont. A kiinduló pont az, hogy a ló több ezer éve a társunk. Már a római kori feljegyzések, Xenofon, híres római hadvezér, írja le a lóidomítás tökéletes passzusait, úgy, mint ma. Ugyanúgy kell lovagolni 1000 évvel ezelőtt is, meg 5000 évvel ezelőtt is. Ez nagyot nem változott, mert a ló az ugyanolyan maradt. A kocsik, meg a járművek változtak, de a ló nem. Tehát az alapvetés az, hogy a ló társ. De a kutya meg a ló között egy nagy különbség van, hogy a kutya az egy domestikált, korán háziasított állat, amelyik sosem menekülő állat volt a ló etológia szerint. Vagy az etológia tudománya szerint. A ló viszont menekülő állat. Ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis a ló mindig préda állat, menekülő állat volt. Így aztán egy lovat oda édesgetni magunkhoz, oda idomítani, mint a kutyát, hogy mellettünk sétáljon futószár nélkül, hogy egy jelemre ágaskodjon, hogy leüljön vagy lefeküdjön mellém. hogy megértse az én nyelvemet, az egy sokkal összetettebb, és egy nagyon emberpróbáló szitu. Ettől aztán azt gondolom, hogy nem csak, hogy a lovas színészetben hasznos ez, és a produkciók tekintetében, hanem egy remek tanítás, akár beteg embereknél, akár autista gyerekeknél, és mi ezt alkalmazzuk.
2: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója, Pintér Tibor színész. Mindjárt folytatjuk.

0: szörnyű.
1: Petőfi Rádió.
2: Kultúrfitness. Szani Rolanddal.
3: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, és abban is még mindig a Kultúrfitness, és még mindig Pintér Tibor színész, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban, de jó, hogy jöttél, köszöntelek még egyszer, tenya, hello.
4: Én is örülök, hogy itt lehetek.
3: Nagyon sok mindenről beszélgettünk, hogy nagy általánosságban a Lovas Színházzal, a Nemzeti Lovas Színházzal kapcsolatban az elmúlt szűk fél órában, és volt egy ilyen elszólásod valamikor egy jó 10 perccel ezelőtt, hogy a római kor, meg a lovak, stb. Stb. Ja, én a minap futottam bele a Gladiátor című filmbe, Russell Crowe, egyik zseniális alkotása, és akkor hát itt ül velem szemben a magyar Russell Crowe.
4: Igen, köszönöm a megtisztelő titulust. Hát ugye szoktam magamról viccesen és önironikusan mondani, hogy én egy 21. századi gladiátor vagyok. Persze a bulvár az már ez csak úgy, hogy Pintér maga szerint gladiátor, tehát ez lenne a lebutított temus címszó. De nagyon fontosnak tartom elmondani, mit értek ez alatt. Önmagában ezzel a műfajjal egyébként széllel szemben hajózok. De hát ugye aki széllel szemben hajózik, ha egyszer kiköt, akkor nagy a mulatság. Hát mi néha kikötünk. És ez a 21. századi gladiátorság, ez ugyan a színpadon is megmutatkozik, mert általában ilyen szerepeket is játszom, és osztottam, vagy osztok még ki magamnak. De van egy fiatal csapat, akinek átadom most ezt a stafétát, és fantasztikusan működnek együtt velem. De amitől még nagyobb gladiátorság ez a küzdelem, az talán az, hogy teljesen magán erőből, mi egy magán független színház vagyunk, ami azt jelenti, hogy nem államilag támogatott, az is voltunk mindig, tehát ez a politikától teljesen független egyébként. Mi a színház katarzisában hiszünk, szoktam mondani, és nálunk jobb vagy bal oldal, az maximum a nézőtéren létezik. De hogy komolyra fordítsam egy kicsit a szót, vagy reálisabb legyek, mi nagyon fontosnak tartom azt elmondani, hogy ezt a műfajt, mivel én hoztam létre, ezért ez a csapat, ez feltétlenül hisz bennem. Uh-huh. Tényleg, mint egy gladiátorban, aki középen állunk, és mint a Gladiátor című filmben, amikor azt mondja Russell Crowe, fogjunk össze. Bíztok bennem, úgy meg tudjuk őket verni. És pont most jövök egy meetingről, ahol a legjobb embereimmel a válságstábot csináltunk bizonyos dolgok miatt, és nem megyek bele. De mi ezt túl fogjuk élni. Mert van egy nagyon jó csapatom. A gladiátorságot így értem elsősorban.
3: És nem csak így lehet érteni a gladiátorságot, hogyha a Nemzeti Lovas Színházra gondolunk, hanem hogy egy másik színészt, híres világszerte ismert színészt, Antonio Banderast is behozhattam volna, és akkor most menjünk rá szépen az előadásokra. Mert hogy van ugye, ami a gladiátorról szól, meg van olyan is, ami hát Zorro legendáját teszi föl oda a
4: kisztőtére. Rengeteg és nagyon színes a palettánk. Nyilván olyan darabokat vettem elő már ideje korán, amikor elkezdtük ezt, ugye több mint 10 éve, hogy lovasba meg lehessen rendezni, de ma már iratom ezeket a musicaleket, vagy mi magunk írjuk, tehát ugye ma már az AI is nagyon sokat segít nekünk, ma már az a musical írás nem olyan nehéz, mint annó volt, de az a lényeg, olyan darabokat veszünk elő, ami mindegyik releváns a lóval. Tényleg ilyen a Zorro, ilyen a Honfoglalás című műzikelünk, ilyen a Mátyás királyról szóló műzikelünk, ilyen a legutóbbi 5-6 műzikel, mint a Szilaj. Ugye ezek már Disney műzikel adaptációk, nyilván nem a Disney zenével. Ilyen az Aladdin, ahol akár releváns módon az Aladdint a Jafarék arab lovakon üldözik.
3: Repülőszőnyek helyett,
4: így van, mert a duettet ott lovon éneklik, ott is fölhúzzuk őket egy érdekes technikával, aztán a végén, de lovon kezdik a duettet. Aztán ott van a Szépség és a Szörnyeteg, ahol még a filmben is van ló. Ott van a most legutóbbi két fantasztikus műzikelünk, az Unicorn is legendája, amit már én írtam az egész darabot és a szinapszisát. Ott van az Egy vérből valók vagyunk, amit szintén én és az AI és a kollégák írtuk együtt. Ez egy közös nagy műhely munka. És mire megszületik a musical, addig a csapat már vértizzad, és nagyon, nagyon szeretek együtt dolgozni ezekkel a fiatalokkal.
3: Említetted a Szilajt, meg említetted a Honfoglalást, stb. Az összeset, mindet értem erre. Külön lákérdeztem volna, ez most az egyik legutóbbi munkátok, az Unicorn is legendája. Ez miről lesz? Hogy? Mert hogy az összes többit nagyjában egészében ismerem, vagy vannak képeim róla, az Unicorn is legendájáról nincs.
4: Igen, úgy születik nálunk egy musical, hogy sajnos vagy nem sajnos, hogy mi egy, még egyszer mondom, magánszínház. A magánszínház egy egybevételből tartja fel magát. Csak is, kizárólag. Meg hát néha szponzorok, de ezt hagyjuk Magyarországon egyelőre. A színházi meccenatúrát. És mi kénytelen vagyunk olyan műzikeleket csinálni, ami üt. Ami lóról szól. És jár az agyam mindig, hogy miért a Szilajt már meg csak kincsemet megcsináltuk. Ugye? Akkor mi legyen? Unikornis, az gyerekeket látom, hogy a plüss unikornisok világát éljük, és még Tájföldön is láttam unikornisokat a benzinkúton, hogy ez jó lesz. Sőt, emoji is van belőle. Na, de hát erre kell írni, az kevés a cím. És írtam egy nagyon jó szinapszist, az egy mondatban megpróbál majd mondani, hogy 300 évvel később játszódik, ahol már a Földről minden kihalt, az emberek elköltöztek a Marsra, meg egyéb bolygókra. De a Földön maradtak még élő lények, úgy hívjuk, hogy unikornisok, akikre egy szűk törzs vigyáz, ezek az őrzők, mert a szarvuk gyógyelixirt tartalmaz, és persze a gonosz lejön föntről, el akarja venni a gyógyelixirt, mert meg akarja magát gyógyítani, mert egy torzó lett. Ebből konfliktusok vannak, én vagyok egyébként az őrzők vezetője, a Jenny a párom játsza a lányomat, ezúttal érdekes, de most már lassan ugye kezdek beleöregedni ezekbe a kicsit idősebb, hát apa vagy macsó apa szerepekbe, de nem baj, mert én ezeket szívesen csinálom. Mohácsi Márk, a alóvas színész. Tehát aki eljön hozzánk, az lát egy gyönyörű 30 éves srácot úgy lovagolni, mint az Isten, úgy énekelni, mint az Isten, és hófehér lovon bejön egy fekete srác, tényleg baromi jól néz ki, és élőben énekel, miközben fölle ugrál a lóról, szóval ő az egyik tanítványom a sok közül, aki egyébként most már a vezető színészünk. Szóval, hogy és akkor a Unikornis legendájában vannak ezek a jelenetek, hogy ugye modern autókkal üldöznek minket, mert megtalálnak a Földön még 20. század, 21. századi maradványból maradt autókat, és azzal üldözik a lovakat. Őrült izgalmas. Nagyon nagy látvány. Volt itt egy amerikai producer, és azt mondta, hogy ez Amerikában bármikor megállná a helyét egy pici kis tupírral vagy turbóval.
3: Ez a Kultúrfitness itt a Petőfi Rádióban, és velem szemben a stúdióban, tehát a Nemzeti Lovas Színház alapítói igazgatója Pintér Tibor, színész. Icipici szünetet tartunk, aztán folytatjuk.

0: Kultúr Fitness. Humán erőforrás program a Petőfi Rádióban Szani Rolanddal.
1: Minden magyar, ez a Petőfi Rádió, is abban is még mindig a Kultúr Fitness, és még mindig Pintér Tibor színész, a Nemzeti Lovas Színház alapító igazgatója ül velem szemben a stúdióban. Köszöntelek itt az A38-on még egyszer.
2: Én is nagyon köszöntök minden rádióhallgatót, és nagyon boldog vagyok, hogy végre itt lehetek.
1: Ott fejeztük be az imént, hogy az Unicorn is legendája, ez az egyik legutóbbi darabotok. Jó magad írtad, és arra gondoltam, hogy hát ez ilyen unicorn is nyilván ilyen gyerkőcöknek vagy fiatalabbaknak való, és hogyha már arról beszélünk, hogy akkor milyen lóval kapcsolatos gyerekelőadások születhetnének, nem tudom, gondolkodtál-e már rajta, hogy a My Little Pony az egyébként nektek pont megállná a helyét.
2: Nem látják a rádióhallgatók az arcomat, de egyáltalán nem mosolygok. Halál komoly a fejem. Ugyanis én ezen gondolkoztam.
1: Tényleg?
2: Igen, mert ennek volt egy marha nagy ázsiója és nagy tábora. Gondosan ügyelünk arra, egyébként lehet, hogy még megcsináljuk. Arra kell, hogy felhívom a kedves rádióhallgatók és majdani nézőink figyelmét, remélhetőleg, hogy jöttök, majd jönnek majd az előadásainkra. Amik egyébként Budapesten a Kincsen Parkban vannak, és nem Komáromban, ez fontosnak tartom, mert mindig kevernek minket, Komáromot is én alapítottam. Csak ott még ilyen bosszúszerű vállalkozásból, hogy Pintér nélkül is lehet színezni, még játszanak pár előadást, de nem releváns. Mit csináljuk itt Nemzeti Lovas Színházat Budapesten a Kincsen Parkban, egy új épületben, büfével, amit a fiam csinál, mosdószekcióval ellátva, hál' Istennek minden hétvégén játszunk, zárójel bezárva. Mi volt az eredeti kérdés?
1: My Little Pony. Az én kicsi póném.
2: Hogy a My Little Pony-t különben nem lenne butaság megcsinálni, de mi minden darabot úgy csinálunk meg, hogy felnőtteknek is szóljon. A gyerek az élvezze a maga szintjén, a felnőtt pedig elgondolkozzon rajta. Minden darabunk végén mi magunk is annyira meghatódunk tényleg, mert olyan, mint egy film, csak itt nem állunk meg. Tehát ez olyan, mint hogy egy film, mint, tudod milyen, mint a Jumanji. Beszippant. Aha. Engem is, mint színész, nagyon sokszor észreveszem, hogy a lovon már nem Pintértenyő harcol, hanem az a hős, akit megformálok. Szóval ez a nézőt is, gondold, de ott ül egy néző, és nem moziba látja ezt az egészet, hanem még meg is csapja a ló szele, hogy ez folyamatosan, hogy a mozibot leállnak, ott ötször fölvesznek valamit, tehát hogy azért beszélek csak róla ennyire lendületesen, mert beletrafáltál a lelkében ennek a dolognak, hogy működünk mi, hogy csinálunk mi produkciót, és ha a My Little Pony-t megcsinálom, akkor biztos, hogy lenne egy komoly költői üzenete.
1: Egy-két utolsó kérdés a végére tenyem, mert hogy közeledünk sajnos a beszélgetés végéhez. Az egyik az, nem egyszer, nem kétszer említetted, hogy Kincsen Park, és akkor küzdőtér, meg nézőtér, stb. Hogyha arról beszélünk, hogy hoztad létre, vagy jött létre ez az egész műfaj Magyarországon, akkor szerintem a sztereotípiából kiindulva még mindig benne van az emberek fejében, hogy akkor ez egy sátorban történik.
2: Igen, igen. Ami egyébként nem lenne baj, mert a The Greatest Showman című filmben, amit a Hugh Jackman alakítja a főszerepet, ott pont arról szól, hogy leégett az épületük New York valamelyik utcáján, egy kőépület, és a végén a sátorba kényszerültek, és ők fedezték fel a színházi sátrat. De valóban a sátor méltatlan volt, és azt csináltuk, hogy mindenféle hitelből, meg önerőből fölépítettünk ugyanott a Kincsen Parkban egy szendvics panellel ellátott, ez egy 17 centis, tehát nagyon jó a hőszigetelése, büfével, amit tényleg a kisfiam üzemeltet, a Máté, egy családi vállalkozás lett. És nagyon, erre vagyok a legbüszkébb. Én már azt gondolom, hogy egy nagyon picit, bár utálom ezt mondani, hogy hátra dőlhetünk, mert soha nem dőlhetünk, de hogy megteremtettünk valamit, és ez egy akkora dolog, és valóban én álmodtam meg ezt a műfajt. Voltak persze ennek, meg a mai napig is látom, érzékelem, hogy próbálkoznak ám sokan, meg lovasszín az olyan könnyű, aztán amikor a legelső pillanatban akadályba ütköznek, mondok egy példát, mi rengeteget turnézunk. Uh-huh. Mert egész nyáron megyünk, és hadd mondjam el, hogy mindjárt indul a turnénk, ugye június végén, itt Mórahalom, Bikal, 55-60 előadást játszunk egy nyáron. Ezeket az előadásokat megrendelik tőlünk. De a Abu Dhabiba is készülünk szeptemberben, ahova 4 lovat úgy néz ki, hogy repülővel szállítunk majd ki. Ez egy nagyon nehéz dolog, ebben most nem menjünk bele, de ha Abu Dhabiba megszűnnek a háborús veszélyek, akkor pont most tárgyalunk velük, hogy mégiscsak lesz, mert úgy volt, hogy lemondják, aztán mégiscsak. De a lényeg, hogy én csak oda tudok kiukadni, és talán az lenne a legfontosabb mondandóm ezzel kapcsolatban, Roland és kedves hallgatók, hogy egy olyan műfajt teremtettem meg, amiben nagyon sokan kételkedtek, és ma működik. És úgy működik, mint egy nagy Cirque du Soleil szórakoztató cirkusz, és a színház művészet közötti valami nagyon érdekes híd. De a cirkuszot azért nem mondom szívesen, mert ott mindig pejoratív értelmet is kap, pedig fantasztikus a cirkuszművészet, én nagy pártfogója vagyok, de mi nem cirkuszt csinálunk, mi musical színházat csinálunk a javából, lovakkal.
1: Utolsó előtti kérdés a végére. Említettem egy jó 3-4 órával ezelőtt, hogy volt egy olyan szóösszetétel a mondataidban, amire a későbbiekben majd visszatérek. Most van itt az a pont. Azt említetted, hogy akkor átadni a jövő generációnak, mert akadémia meg ilyesmi. Nem azon gondolkozol, hogy akkor te kiszállsz ebből. Tehát, hogy nem az van, hogy akkor most új, nem tudom, igazgatót képzel ki, vagy látsz valakiben ilyeneket, és akkor, mint hogy az imént említetted, hátradőlök, és akkor nem tudom, mint tiszteletbeli igazgatóim majd itt hátulról figyelem, hogy mi történik.
2: Igen. Már a legelejétől fogva lehet, hogy nagyképű hangzik, de én egy kicsit ilyen tanítónak születtem. Ezt apukámtól örököltem. Ezt soha nem kérte tőlem senki. Tehát oda keveredtem Szigetszent Miklósra, hogy csinálj egy musical stúdiót, és már egy hónap múlva bemutattunk egy március 15-i produkciót, amitől el voltak ájulva a Szigetszent Miklósi önkormányzatba, és mindjárt mondták, hogy akkor ezt támogatni kell, ezt a pintér gyereket. Voltam 22 éves, 23. Akkor végeztem a Színház és Filmművészeti Egyetemet Színetár Miklós osztályában. És na most megakadtam, honnan csatoltam ide, Roland? Elfáradt az agyam egy
1: nem
2: kicsit.
1: Nem akarsz hátradőlni és kiszállni és tiszteletbeli
2: igazgató. Igen, hogy én már az elejétől kezdve bennem van az, hogy tanító típus vagyok, tehát át akarom adni ezt a tudást. Ez óhatatlanul. És így én tanulok a legtöbbet. És ezt a stafétabotot. Ezt nem azért adom át, mert ez egy üzleti terv. Uh-huh. Ezt nem azért adom át, mert majd ebből jó sok pénzt akarok keresni, hogy közben én Tájföldön nyaragatok. Ez egy ösztön. Uh-huh. Ösztön, ezt tovább kell adnom, ezt tovább tudom adni. És persze meg lesz majd ez a gyümölcs, amit mondtam, hogy egyszer tényleg lehet, hogy már nem kell bemennem egy előadásra. Volt már erre példa. Kiadtam nekik, és megrendezték nélkülem. Majdnem, hogy jobban, mint én. Tehát ez az edukálás, ez a staféta továbbadás, ez az egész egy gyönyörű dolog, és azért jelzem, hogy minden történelmi hősnek az volt az üzenete, lásd Achilleus a Trójába, hogy anyám, én azért megyek el harcolni Trója ellen, hogy a nevemet örökké emlegessék. Én azért csinálom ezt az egészet, hogy valami olyat tegyek le a magyar színház történelem palettájára, hogy emlegetve legyen, ha nem is az én nevem, de az, hogy lovas színház, ezt mi hoztuk létre, magyarok, hogy ez egy hungarikum érték tud lenni, hogy ezt a világban bárhol büszkén vállalhatjuk, hogy és az a tervem, lehet, hogy megkérdezted volna, de bocsáss meg, Roland, hadd menjek elibe, hogy a jövőképem az, hogy bizony-bizony ezt muszáj, hogy egy olyan államilag vagy mecenatúra által támogatott nagy projekté nője ki magát, ahol a világ minden tájról ide lehet hívni az embereket, és örvendeztetni tudjuk őket a magyar történelmi hősök sztoriain és műzikelein keresztül.
1: Utolsó kérdés a végére, tenyem, mert hogy sajnos elérkeztünk a beszélgetés végéhez. Indul nem sokára a turné, mentek mindenfelé, említetted, hogyha úgy alakul a helyzet, akkor talán még Abu Dhabiba is kiröptettek 4 lovat, de hát ez egy későbbi történet. Beszéltünk arról, hogy akkor az Unicorn is legendája, meg milyen egyéb előadások. Most egyébként a háttérben vannak új ötletek, és az az utolsó kérdés a végére. Születik új darab? Van új szinopszis, új ötlet?
2: Nagyon köszönöm a kérdést. Képzeld, hogy meg interjúztuk a közönségünket, csináltunk egy közvéleménykutatás, 5 darabot dobtunk föl. Most azt nem mondom, hogy mik, de hogy mik lettek a nyerők, a győztesek. A 3 testőr, Alexandre Dumas regénye alapján írunk majd egy műziket. Így van. Mi sincs kézenfekvő bennél, ugye? És a másik pedig a Mulán. Aha. Ez egy távol-keleti eredeti kínai népmese, ami, ahol ráadásul a Mulán és csapata a hunokkal, Attilával küzd meg. Nyilván úgy fogom megírni, hogy ebből mi magyarok ne jöjjünk ki rosszul, aha, de nem akarom átírni a népmesét, itt még kell majd egy csavar, azt mondta Kassai Lajos, hogy szívesen elvállalja ennek ugye a Kassai Lajos, csak hogy tudják a rádióhallgatók, aki nem tudja, a világbajnok lovasi, ez a Matt Damonnak, ő volt a Nagy Fa című moziba például a személyi íjász kiképzője, Tehát egy fantasztikus elme, és bevállalt, hogy ő lesz a Mulánnak a szakértője, de hogy nagyon jó a sztori, kicsit van is hozzá közünk, hogy ez a kettő lesz jövőre valószínűsíthető, tehát a Mulán, ami egyébként a Disney által feldolgozott sztori is, és a három testőr.
1: Köszönöm szépen, hogy jöttél, kellemes további szép estét.
2: Nagyon köszönöm a lehetőséget.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA
1: és az Eco Broadcast Centrum Kft. 2026-ban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz,
1: és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Május 13-át indítjuk, szerda van, te pedig a Petőfi Rádiót hallgatod, ahol minden magyar rengeteg jó zenével, értekességgel és hasznos infókkal készültem, úgyhogy tarts velem, a mikrofonnál Medgyessy Gábor, jön már is a boldog dal, itt van Csepes Laura.
0: Itt egy újabb óra,
1: kizárólag magyar zenékkel és Medgyessy Gáborral.
0: Ez a Petőfi Rádió.
3: Tudom, nem.